0: song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
1: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: The story behind this song starts off with two brothers that I know.
2: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

öröm zene. Ez a

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Nézzetek rám egy percre, szeretnék mondani valamit. Isten hallja minden egyes szavunkat.

0: Hány problémád gyökerezik a saját szavaidban? Odafigyelsz valaha arra, hogy miket mondasz? Vagy hogy mások miket mondanak? Mivel az elmúlt években sokat írtam erről a témáról, és sokat tanulmányoztam ezt, jobban is odafigyeltem erre, hogy miket mondanak az emberek. Az egyik dolog, amit rengetegszer mondanak nekem, az az: Joyce, én halálosan szeretlek téged. Nos, úgy vagyok vele, hogy inkább szeress élve. Egyetértetek? Miért mondunk mi mindig olyanokat, hogy halálra nevettem magamat, halálosan szeretlek? Ó, tudod, majd belehaltam ebbe a dologba. Nem kéne ilyeneket mondanunk. Ha hisszük, hogy fontosak a szavaink, akkor oda kellene figyelnünk rájuk. Nézzük meg a 4 Mózes 21:4-7. Én szeretnék mosolycsalni Isten arcára a beszélgetéseim során, és ti? Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát, de útközben elfogyott a nép türelme, depressziósak lettek, és elcsüggedtek az úton lévő problémák miatt. Nos igen, időként elcsüggedünk a próbákban. A próbák között az érzelmeink alább szállnak, de az egyik módja annak, hogy felvidítsuk magunkat, és felemeljük magunkat, az az, ha a megfelelő dolgokról beszélünk. Hogy miket mondasz a próbák közepette, az talán az egyik legfontosabb dolog az életedben. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt, a mannát. Nos, milyen izgatottak voltak a manna miatt, amikor először leszállt az égből. Wow, ezt figyeljétek! Étel hullott az égből. Ez fantasztikus. Amikor Isten tesz valami nagyszerű dolgot, nekünk folyamatosan ámulnunk kell, nem csak néhány percig. Folyamatosan ámulnunk kell azokon a nagyszerű dolgokon, amiket Isten tesz. Minél inkább ámulsz, annál reményteljesebb leszel. Az emberek Isten és Mózes ellen beszéltek. Utáljuk ezt a kenyeret, nem vagyunk boldogok. Most figyeljetek, mi történt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk. Nos, tudnánk mi ettől okosabban viselkedni egy kicsit? Vajon meg kell várnunk, amíg a gonosz megmar minket, és mindenféle baj keletkezik az életünkben? Mert folyamatosan ajtót nyitunk neki a morgolódással, panaszkodással, amikor pedig dicsőítenünk és hálát adnunk kellene. Gyerünk, hatalmas mosolyt szeretnék látni rajtatok. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És Isten persze megadta a szabadulás módját, ahogy mindig is teszi. Valahányszor őszintén visszatérünk Istenhez, elkezdjük azt tenni, amit ő akar, akkor visszatér az áldás az életünkbe. Amikor elfordulunk Istentől, és az ő alapelveivel ellentétesen élünk, akkor ajtót nyitunk az ellenségnek, amin keresztül ő bejön az életünkbe. Én hiszem, hogy a Bibliának van egy üzenete. 100 különféle módon fogalmazza meg, de az üzenet ugyanaz. Tedd azt, amit mondok neked, és áldott leszel, vagy ne tedd azt, amit mondtam neked, és problémáid lesznek. Ez nem bonyolult, igaz? Eléd adtam az életet és a halált, válaszd az életet, hogy te és a te utódaid élhessetek. Szeretném, ha odalapoznánk az 1 Korintus 10-hez. Emlékszem, amikor először láttam meg ezeket az igében, teljesen elámultam. Annyira elképedtem mindazon, amit megtanultam a panaszkodásról. Arra gondoltam: te jó ég, ezt mindenki tudná a világon. Tehát az a történet, amit a 4 Mózesben olvastunk, itt megismétlődik, az 1 Korintusi levélben. És ez az ige elmondja nekünk, hogy ez azért van, hogy segítsen megérteni a zsörtölődés, morgolódás és panaszkodás veszélyeit. 8. vers. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak. Itt a panaszkodásukat paráznaságnak hívja. mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus, ne kísértsük, ne tegyük próbára a türelmét, ne becsüljük le őt negatívan, és ne éljünk vissza a jóságával, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszejtette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, azért, hogy incsen minket, és rávezessen a megfelelő cselekedetekre. Isten tiszteletteljes félelmet ébresztett bennem a panaszkodással kapcsolatban, és időnként szeretem emlékeztetni magamat erre. Van, hogy kinyitom az igét a Filippi levélnél, és elolvasom ezeket. Ne morgolódj, ne zsörtölődj, ne panaszkodj. Aztán kikeresem, és elolvasom a 4 Mózesben lévő igéket, aztán meg az 1 Korintusi levélben lévőket, mert olyan könnyű elfelejtenünk, hogy Isten mennyire jó hozzánk, és akkor elkezdünk panaszkodni, megmorogni a dolgok miatt, pedig úgy igazán semmi panaszkodni valónk nem lenne. Amen. Mit mondasz az Úrról? Zsoltárok 91:1-2 azt mondja, aki a felséges rejtekében lakik, az ő biztonságában marad, a mindenható árnyékában pihen. Akinek ereje ellen semmi nem állhat meg, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, rátámaszkodom és belévetem a teljes bizalmamat. Te mit mondasz az Úrnak? Tudjátok, a Malakiás könyvében Isten elég keményen kiigazít néhány embert, és azt mondja nekik, nem helyesen beszéltek rólam. Azt mondjátok, haszontalan dolog az Úrnak szolgálni, nem származik belőle semmi jó. És ezek olyan emberek voltak, akiknek az életében Isten nagy dolgokat tett korábban, de most szerintük Isten nem mozdult elég gyorsan, és ezért morgolódni kezdtek. Hát ennek semmi értelme, nem működik, odadom a pénzemet, hűségesen fizettem a tizedet, és adakoztam, és még mindig nem történt semmi jó. Nem, nekünk azt kellene mondanunk. Az adakozás egy kiváltság. Istenem, én egész életemben ezt fogom tenni akkor is, ha semmi eredményét nem látom, és amikor majd eljutsz erre a pontra, akkor meglátod az eredményét is. Nem gondolom, hogy a remélt eredmények miatt kellene a jó dolgot cselekednünk. Szerintem azért kell tennünk, mert az helyes. És amikor a helyén van a szíved, és azért teszed a helyes dolgot, mert az helyes, akkor meglátod majd ennek az eredményét is. A megfelelő időben, nem a te, vagy az én időzítésem szerint, hanem a megfelelő időben. És mit kell tennünk, miközben várakozunk? Biztosan nem panaszkodni. Folyamatosan hálát kell adnunk Istennek. És még mit? Megköszönni neki, hogy dolgozik az életünkben. Istenem, köszönöm, hogy dolgozol az életemben. Tudjátok, hogy Malakiás szerint Istennek van egy könyve, amiben feljegyez dolgokat? Hallgatja, amikor az emberek beszélnek, és feljegyzi a neki tetsző beszélgetéseket. Megmutatom nektek, Malakiás 3-ban. Volt ma lehetősége Istennek, hogy feljegyezze a beszélgetésedet? Mi a helyzet a mai ebédszünettel? Nos, valószínűleg elég jól viselkedtetek az ebédnél, főleg, ha itt voltatok reggel. És mi a helyzet az egy héttel ezelőtti ebéddel? Az milyen volt? Malakiás 3:13-tól. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. 16. vers. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, tudjátok, hogy azok az emberek, akikben tiszteletteljes félelem van Isten felé, azok másként beszélnek, mint akikben nincsen. Nézzetek rám egy percre. Szeretnék mondani valamit. Isten hallja minden egyes szavunkat. Sőt, azt is tudja, amit még ki sem mondtál, csak készülsz rá. Minden tud, ami a zárt ajtók mögött zajlik. Emlékszem, egyszer egy szolgálatban betöltött munkám során keresztül mentem egy időszakon, amikor úgy éreztem, hogy nem bánnak velem méltányosan. Sok más ember dolgozott még ott, sok zsörtölődés, morgolódás és pletykálkodás folyt a színfalak mögött. És amikor Isten komolyan beszélt velem erről, akkor én felhagytam ezzel a viselkedéssel. Megtanultam, hogy ez rossz, és abba hagytam. De Dave-vel még mindig beszéltem erről, arról otthon. Nem fogod elhinni, mi történt. Nem fogod elhinni, hogy ez, meg az, meg amaz történt. És akkor az Úr még mélyebb szintre vitt, és azt mondta, nem számít, kivel beszélsz, a kimondott szavaid azok, amik kárt okoznak. Néhányan értitek, miről beszélek. Nos, valakivel már csak beszélhetek a családomban. Nos, mennyivel helyesebb a családodon belül panaszkodni valakinek, mint a munkahelyeden? Akkor azt mondod, hogy senkivel sem beszélhetek? Nos, azzal beszélsz, akivel csak akarsz, de én azt mondom, hogy jobb, ha találsz valami megfelelő mondanivalót, hogyha szeretnéd, hogy áldott legyen az életed. És tudod mit? Még annak is megvan a módja, hogy pozitív módon beszéljünk a problémáinkról. Megtanulhatjuk jól elmondani azt, hogy tudod, ez nem könnyű most, és kihívást jelent. De hiszem, hogy Isten dolgozik, és hiszem, hogy mindennel célja van, amit csak tesz. Úgyhogy én keresztül fogok menni ezen, meg akarom tartani a jó hozzáállásomat, és csak figyelni fogok, hogy mit fog tenni Isten. Nem akarok panaszkodni és megragadni. Dicsőíteni akarok, és előre haladni. Éjfélkor, amikor Pál és Silás a börtönben volt, ők nem panaszkodtak éjnek éjjelén, hanem éjféltájt dicsőítették Istent, és valószínűleg nem számítottak arra, hogy éjfélkor kitárul majd a börtön ajtaja. A természetes szinten valószínűleg azt gondolták, ehhez már elég késő van. Úgyhogy akár dicsérhetjük is az Istent egész éjjel, és persze áttörést tapasztaltak meg. Hiszem, hogyha sokkal többet dicsőítünk, és egy kicsit kevesebbet kérünk Istentől, az sokkal több eredményre vezet majd az életünkben. Azok, akik félték az Úrat, gyakran beszélgettek egymással. Az Úr figyelt, és meghallotta. A Malakiás 3.16-nál tartunk, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt dicsőítve félik, és megbecsülik az ő nevét. Ez gyönyörű. Mindenkor hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mindenkor hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Meg kell tanulnunk, hogyan beszéljünk, és hogyan beszéljünk helyesen. Tudjátok, sok hotelban jártam már, és tanúsíthatom, hogy mindegyikben sok mindenért lehetne panaszkodni. Van valami, amit nagyon szeretek, főleg ha fáradt vagyok, mégpedig egy jó, forró fürdő. Szóval elmentük egy hotelba tegnap, és nem volt forró víz. Dicsőség az Úrnak. Nos? Próbálkoztunk vele. Próbáltuk így, próbáltuk úgy. Aztán hívtam valakit, hogy jöjjön és csinálja meg. És persze, mielőtt odaért volna, lett meleg víz. Szóval vissza kellett hívnom őket, hogy mégse jöjjenek. Aztán el sem tudom mondani, hányszor előfordul, hogy nem működik a szobakulcs. Így sokszor megtörtént, hogy miután végig prédikáltam az estét, a hallban kellett ülnöm, arra várva, hogy kinyissák a szobát. Ez már szinte vicc. Már szinte eljutottunk oda, hogy gonosz, tudom, miben mesterkedsz, nem fogsz kikészíteni. Akkor is boldog maradok. Itt fogok üldögélni, és boldog maradok. Ez egy olyan dolog, amire céltudatosan kell törekednünk. Nem fogunk kedvet érezni hozzá, ha sokáig várunk. Mindenkinek az életében történnek olyan dolgok, amiknek nem örül, és kellemetlenséget okoz. Mindenkinek. Lehet, hogy ma este fog történni veled valami, aminek nem örülsz majd. És bár hallottad a mai üzenetet, mégis kísértést érzel majd a zsörtölődésre. Nos, ehelyett inkább nyisd ki a szádat, és mondd azt. Értem, Istenem. Szeretnék átmenni ezen a próbán, át is fogok menni, mert nem akarok újra meg újra szembe kerülni vele. Vannak itt olyanok ebben a teremben, akik ha elég őszinték, akkor beismerik, hogy nagy rombolást okoztak a saját életükben. Ami nem azt jelenti, hogy nem állhatsz helyre, hiszen képes vagy rá, de nagy rombolást végeztél a kapcsolataidban, az életedben. Elvesztettél barátokat és kapcsolatokat, elvesztettél állásokat. Egyszerűen csak azért, mert nem kontrolláltad a szavaidat. De most ideje van a változásnak. Mindenki nyerhet megbocsájtást, de ha egyszer már megértettük ezt, és tudjuk, hogy amit csinálunk, az rossz, tudjátok, az igazság az, hogy egy kicsit veszélyes, amikor ilyen alkalmakra jöttök. Azt kérdezed? Miért? Azért, mert amikor tudatlan vagy, akkor másfajta kegyelmet kapsz, mint amikor teljes mértékben tisztába vagy a dolgokkal, de mégis megteszed őket. Aki tudná, hogy mi a helyes, és nem teszi azt, az bűnnek számít. Szóval lehet, hogy korábban kicsit ködös volt neked ez a téma. Én nem is tudtam, hogy ez ilyen nagy probléma. Nos, akkor most tudatom veletek, hogy ez egy nagy probléma. Egy óriási, nagy, elsődleges fontosságú probléma. Tudjátok, időnként keressük az életünkben a gonosz, nagy, rossz démonokat. A gonosz így, a gonosz úgy. Én viszont azt mondom, hogy hatalmas mértékű áttörést tapasztalhatsz majd az életedben, ha felhagysz a panaszkodással. Kezdjünk böjtölni. Vonjuk meg magunktól a panaszkodást. Szálljuk oda magunkat egy 30 napos böjtre, amikor 30 napig egyáltalán nem panaszkodunk. És lehet, hogy 30 nap múlva egy új szokást alakítunk ki. Azt mondják, 21 és 30 nap közötti idő kell egy új szokás kialakításához. Szóval mit szóltok egy ilyen böjthöz? A panaszkodás megvonásához. Ó, elkövettek majd hibákat. Én is elkövetek majd hibákat. De Isten olyan jó. Csak mondjuk azt, Istenem, sajnálom, segíts! Igyekszem megtanulni, hogyan hangoljam össze a beszédemet a Te ígéddel. Segíts, Istenem! Tegyél lakatot a számra, hogy ne védkezzek ellened a szavaimmal. Segíts, Istenem! Legyenek kedvesek előtted az én szavaim és a szívem gondolatai. S mindenek felett, Istenem, segíts nekem, hogy ne panaszkodjak és zsörtölődjek, hanem hogy hálás legyek mindenért. Tudod, amikor elkezdesz változni, az emberek valószínűleg azt gondolják majd, hogy valami bajod van. Tudjátok miért? Azért, mert a rossz kedvű, morgós, zsörtölődös emberek olyan embereket vonzanak, akikről tudják, hogy meghallgatják őket. Ezért olyan emberré kell válnod, akiről az ilyenek tudják, hogy nem is érdemes oda menni hozzád. Nem is próbálkoznak majd pletykálni neked, mert tudják előre, hogy mi a hozzáállásod ezekhez. Nem is próbálnak majd szaftos dolgokat mesélni, vagy rossz kedvűnek lenni, panaszkodni, és mindenért morgolódni melletted. Jöjjenek hozzád akkor, ha bátorításra vágynak. Jöjjenek akkor, ha építő jellegű és felemelő dolgokra vágynak. Jöjjenek akkor, amikor kicsit rossz kedvük van, és arra vágynak, hogy valaki felvidítsa őket. Legyünk olyan fényes pontok, amelyek világítanak a sötét világban. Döntsd el, hogy minden nap, bármerre is mész, ott egy kis örömöt hintesz majd szét. Én nem arról beszélek, hogy tettetnünk kell a vidámságot, vagy állarcot kell hordanunk. Ó, dicsőség az Úrnak, minden rendben, semmi problémám. Igen, igen, dicsőség Istennek. Az ilyen emberek időnként az agyamra mennek. Legyünk valódiak és őszinték. És ha azok vagyunk, ha valaki el akarja mondani a problémáját, akkor nem mondd neki, ó, ne mesélj erről, olyan negatív vagy, hallgass meg őket. De aztán mondd nekik valami pozitív dolgot. Hallgasd meg, aztán mondd azt neki. Tudod mit? Látom, hogy ez bánt téged, és most nehéz, de hadd meséljem el neked, hogy mit tett értem Isten egyszer, amikor én is hasonló helyzetben voltam. És tudod mit? Hiszem, hogy Isten érted is megteszi ezt. Imádkozzunk, hogy Isten adjon áttörést az életedben. Úgy hiszem, így kellene kezelnünk az ilyen helyzeteket, és ez az egyik módja annak, hogy bátorítsuk egymást. Szóval ne kezeljük ezeket rosszul, hanem hozzunk az életünkbe pozitív változásokat. A panaszkodás meggyengít, a dicsőítés erőssé tesz. A dicsőítés összezavarja a gonoszt. De amikor a legjobb fegyvereit veti be ellenünk, és emberi mérce szerint zsörtölődnünk, meg panaszkodnunk kellene, de ehelyett hálát adunk, meg dicsőítjük Istent, akkor ez összezavarja őt. Bebizonyítom nektek. 2 Krónika 20, 22. Tudjátok, a mai üzenet egyáltalán nem bonyolult. Lehet, hogy nem tetszik neked, de meg fogod érteni, és emlékezni fogsz rá. 2 Krónika 20-22. Sokszor utalok erre a különféle prédikációimban. A háttérkörülmények röviden. Jósafát és az emberei csatában vannak, egy hatalmas harcban, és Isten azt mondta nekik, hogy nem nektek kell harcolnotok, én harcolok értetek. Maradjatok veszteg, és meglátjátok az Úr szabadítását. Jósafát dicsőítve arcra borult, és dicsőítőket meg énekeseket küld ki, hogy azok dicsőítsenek, meg énekeljenek. Most nézzük meg a 22. verset. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, nem a morgást és a panaszkodást, hanem amikor elkezdték az újongást és dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és Szír hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Látjátok ezt? Az ellenség annyira összezavarodott, hogy egymást ölték meg. Isten emberei pedig megszabadultak. Látjátok, mennyire erőteljes ez? A dicsőítés összezavarja az ellenséget. Teljesen összezavarja az ellenséget. Olyan sok csodálatos igevers létezik a háladásról és a dicsőítésről. Néhány napján tanulmányozd az igét a háladás erejéről. Soha ne harcolj az ellenségeid ellen rossz szavakkal. Amikor óriások vannak az életedben, akkor kezeld őket úgy, ahogy Dávid is kezelte az övét. Amikor Dávid le akarta győzni Góliátot, és körülötte mindenki negatív dolgokat mondott, akkor ő pontosan azt tette, amit kellett. Saul király azt mondta, ó, túl fiatal vagy, nem vagy képes erre. Mindenki más is azt mondta, nincs tapasztalatod ebben, nem vagy képes erre. Az emberek előszeretettel közlik veled, hogy mire nem vagy képes. Amen. Mindenki azt mondta nekem, hogy nem vagyok képes erre. Nem hinnétek el, hogy mi mindent mondtak nekem az emberek a kezdetekkor, és természetes szinten nem is hibáztatom őket ezért. De Isten szólt hozzám, és amikor Isten szól hozzád, akkor olyasmikre leszel képes, amitől tátva marad a saját szád is, meg másoké is. Szóval Dávidnak mély kapcsolata fejlődött ki Istennel, miközben a juhokra vigyázott, és sok időt töltött egyedül. Ne érezd magad rosszul, ha sok egyedül töltött időd van most az életedben. Ne akarj mindenáron sok barátot. Lehet, hogy Isten azért hozott ilyen helyzetbe, mert valami nagyszerű dologra készít fel a jövőben, és szükséged van erre az időszakra, hogy igazán közel kerülj hozzá. Szóval Dávid elég közel került Istenhez, és hitte, hogy képes megölni az óriást. Mindenki azt mondta, nem vagy képes rá. És tudjátok, mit tett Dávid? Az 1 Sámuel 17-ben van. Azt mondta, nos, tudjátok, egyszer megöltem egy medvét. Egy másik alkalommal szakállánál fogva ragadtam meg egy oroszlánt, és megöltem. És ha meg tudok ölni egy medvét, meg egy oroszlánt, akkor Isten segíteni fog, hogy ezt az óriást is megöljem. És pontosan így kell viselkednünk. Tudom, hogy sokan most is óriásokkal néztek szembe. De soha ne támadj rá az óriásodra úgy, hogy rossz szavak vannak a szádban. Megmutatom nektek, mit mondott Dávid, amikor rárohant az óriásra. 1 Sámuel 17. Góliát ott áll Dáviddal szemben, Dávid pedig Góliáttal szemben. Góliát Dávidot becsmérli. És azt mondja neki, hogy esélye sincs megsebezni őt. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Izraelben Isten, és megtudja az egész egybegyűlt sokaság. Látom, értitek? Ó, igen, óriás, hadd mondjam el neked, mi is fog történni, hadd profétáljam meg neked a jövődet. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. És amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, nagyon szeretem ezt. Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. És persze levágta az óriás fejét, és győzelmet aratott. Én pedig azt mondom nektek, hogy ti is levághatjátok az óriás fejét, és győzelmet arathattok az életetekben, függetlenül attól, hogy milyen csatában vagytok. Hogyha megtanuljátok, hogy a helyes szavakat szóljátok. Tudjátok, voltak olyan alkalmak, amikor le kellett ülnöm, és kapaszkodnom kellett a székbe. Akkora fájdalmaim voltak, de azt mondtam, Istenem, dicsérlek téged, köszönöm, hiszem, hogy cselekszel. Olyan szavakat fogok kimondani, amikről hiszem, hogy te akarod hallani őket. Nem érdekel, mennyire nehéz. Volt, hogy könnyekkel az arcomon mondtam ki ezt. Hadd mondjak valamit. Ha elhatározod, hogy világító fény leszel Isten számára, akkor nagyszerű áttöréseket fogsz tapasztalni az életedben. Gyerünk, dicsérjük Istent!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Manna FM. 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Mint az elmúlt idők fogjai és államcellák rabjai.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Boldog anyák napját kívánunk mindenkinek. És mi más lehetne a témánk Horváth Patriciával, a New Age testtudat trénerével elsőként, mint az anyaság nehézségei, a hullámhegyek, hullámvölgyek.
2: Szia Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat, hát és egy csodálatos nap van ma, az anyák napja. Úgyhogy ezúton köszöntök minden anyát és minden nagymamát, és minden gyerkőcöt, aki megköszöntette a nagymamáját, az anyukáját, és minden apukát vagy férfit, aki segített abban, hogy a gyerekek köszönthessék az anyukákat és a nagymamákat. Ez egy nagyon szép nap, és az anyasságnak ugye vannak szépségei és azért nehézségei, úgyhogy egy kicsit beszélgessünk tényleg Kriszta így őszintén erről, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így feltetted, ezt a kérdést meg, hogy így ezt a témát boncolgatjuk ma.
1: Na akkor mivel kezdjük?
2: Anyává válni szerintem nem egy pillanat, ugye, hanem egy, és nem a pozitív tesztnél kezdődik, és nem is akkor ér véget, amikor a gyerekek mondjuk 16, 18, 20, 22 évesen kiröppennek, hanem ez egy folyamatos átalakulás testben, lélekben, hormonokban, identitásban. Én azt tapasztalom, hogy ugye nagyon sok női vendégem van, meg én is anyaként, hogy egy nő az élete során többször újjá születik. Először tiniként, nőként, aztán várandós anyaként, kisgyerekes anyaként, aztán egyszer majd nagymamaként is, és ez eközben a változás és életszakaszok közben azért lássuk, hogy mindig ott van velünk a munka, a háztartás, a megfelelés, fáradtság, és hát néha a szétesés, hogyha gyerek mondjuk váratlanul lesz beteg, vagy váratlanul kell dolgokat elintézni, akkor azt gondolom, nagyon ügyesen kell lavíroznunk az életnek a tengerén ilyenkor. Viszont van egy eszköz, ami végig velünk marad ilyenkor, ez pedig a testünk, és az, hogy ezt hogyan tápláljuk. Ugye elsősorban ugye a táplálkozás a kompetenciám, és éppen ezért ebben tudnék, meg mentális dolgokban tudnék így tanácsot adni nekünk, magunknak, anyáknak, ugyis a női test egy hormonális szimfónia, és azért sokkal jobban vagyunk hangulatváltozásra kitettek, mint az urak. A női hormonrendszer az nem problémás, hanem egyszerűen csak érzékenység.
1: Ezt fejtsd ki nekünk egy kicsikét jobban, Patricia.
2: Nálunk az osztrogén a kapcsolódásért felel, tehát a ragyogásnak a hormonjának szokták hívni. A progeszteron ugye a nyugalomé, a biztonságé, a kortizol a túlélésé, ugye gyorsan kell megoldanunk azonnal dolgokat, az oxitocin pedig a szeretetté és a kötődésé. És különböző kutatások szerint a nők hormonális változásai akár 30-40%-kal is befolyásolhatják a hangulatot és az energiaszintet egy adott hónapon belül. És nagyon fontos pont, hogy nem az a cél, hogy ezt kikapcsoljuk, hiszen nem is lehet, hanem az, hogy megtámogassuk. Na most mivel lehet okosan táplálkozás szinten megtámogatni ezt a rendszert? Egészséges zsírokkal elsősorban, például avokádóval, olajos magvakkal, olívaolajjal, gyakorlatilag ezek a hormontermelésnek nagyon jót tudnak tenni. Teljes értékű fehérjékkel, tojással, hallal, csirkével, hüvelyesekkel, stabilabb vércukorszintet tudnak ezek az ételek eredményezni, és ezáltal talán kicsit kisebb a hangulatingadozás lehetősége. Ne feledkezzünk meg a B-vitaminról, teljes kiörlésű gabonák, leveles zöldségek, ugyanis a hormonális egyensúlynak, illetve az idegrendszernek is a B-vitamin nagyon-nagyon sokat tud tenni támogatás szempontjából, és ezen kívül a cink egy szintén fontos női anyag, amit nőknek fontos szedni, ugyanis a tökmagban és a húsokban nagyon sok a cink, ez pedig abszolút a hormonális szabályozásban tud segíteni.
1: Na hát, hogy mik a legnagyobb buktatói az anyaságnak, Patricia, te erről mit gondolsz? Ezzel fogunk tovább menni itt a Manna FM kanapéjában. Horváth Patricia, a New Way testtudat trénere, a partnerem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: fázis, amikor anya vagy, de közben elveszíted magad. Igen, Kriszt, ez egy nagyon fontos rész. Én azt gondolom, hogy néha-néha belecsúszunk mi anyák ebbe a helyzetbe. És ez a rész, amiről ugye kevesebbet beszélünk. Amikor kialvatlanak vagyunk, amikor folyamatosan készenlétben kell lennünk, amikor belecsúszunk abba, hogy mindenki mást magunk elé teszünk, előrébb helyezünk. És közben észrevétlenül eltűnik az a nő, akik voltunk, vagy akik lehetnénk. Pont egy 2020-as kutatás szerint, egy felmérés szerint az anyáknak több mint 60%-a érzi úgy, hogy önmaga gyakorlatilag nagyon háttérbe szorul. És itt is mondanék akkor olyan táplálkozási kapaszkodókat, amik abban tudnak segíteni, hogy kicsit jobban visszataláljunk önmagunkhoz. Jó minőségű, de gyors ételeket érdemes ilyenkor enni, mert ha enni sincs időnk, ugye találkoztunk már ezzel többször.
1: Mik ezek a jó minőségű gyors ételek? Mit tegyünk ilyenkor?
0: Ilyenkor joghurtokat, pirosbogyós gyümölcsöket, fehérje turmixokat, fehérlapú ételeket érdemes enni, esetleg olajos magvakat. Amire érdemes figyelni, hogy a vércukorszintet stabilizáljuk, hogy 3-4 óránként tegyünk, tehát ne étkezzünk, ne éhezzünk ki, mert olyankor ugye nagyon jobban, sokkal jobban jöhetnek a hangulatváltozások. Nagyon fontos a triptofánban gazdag ételeket enni, banán, zapulyka, úgyis a triptofán segít a szerotonin termelésben, ami pedig a jobb hangulatot eredményezi. Hát és a hallgatók és Kriszta, már tudod, a veszőparipám a víz, mert már enyhe dehidratáltság is fokozhatja a stresszt, úgyhogy ha megfelelő mennyiségű vizet iszunk, akkor a női alapműködésnek ez gyakorlatilag nagyon sokat tud tenni, hogy jól működjünk.
1: Akkor szerintem semmiképpen nem szabad hagyni, hogy elvesszünk a hétköznapokban.
0: Nagyon fontos az, amit most mondtál, hogy ne eltűnjünk, hanem hogy találjunk vissza magunkhoz, és ez hogyan lehet jól és okosan megtenni. Mondanék 3 olyan dolgot, ami nem luxus, hanem alap lenne ahhoz, hogy jól tudjunk mi anyaként is, nőként is működni. Az egyik a mozgás. És itt nem elsősorban a kinézetre gondolok, hanem az idegrendszerért. Ugyanis a sport nem csak arról szól, hogy visszanyerjük az alakunkat és az önbecsülésünket, az önbizalmunkat, hanem arról is szól, hogy csökkenti a kortizol szintet, tehát a stressz hormont, növeli az endorfinnak a mennyiségét, ami ugye boldogsághormont növeli, segít kiszellőztetni a fejünket, segít egy kicsit tisztábban látni, és visszaad egy darabot a kontrollból az életünkbe, én legalábbis ezt tapasztalom akkor, amikor rendszeresen megyek futni, hogy ott olyan visszáll a rendszer az életemben, és így sokkal jobban tudok kapaszkodókat az egész nap folyamán végigcsinálni. A heti 2-3 alkalommal történő könnyed mozgás, például egy séta, jóga erősítés már nagyban tudja javítani a hangulatot, csökkenti a szorongást, és segít újra kapcsolódni a testünkhöz. És itt elsősorban akkor nem az edzés a fontos, hanem hogy visszataláljunk önmagunkhoz.
1: Folytatjuk innét, jön még 2 tipp Horváth Patriciától, a New Way testtudat trénerétől, ami abszolút kézzelfogható, és azonnali segítséget tud nyújtani az édesanyáknak, hogyha esetleg hullámvölgyet élnek meg. Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetek itt a kanapéban.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Az édesanyákkal foglalkozunk Horváth Patriciával is, a nyúvétes tudattrénerével, és az anyaság buktatóiról beszélgetünk. Na meg ott tartottunk, hogy a rendszeres könnyű sport például nagyon jót tud tenni az édesanyák mentális, fizikai egészsége érdekében. Ez volt a három tippetből az első. Na mivel megyünk tovább?
1: A másik kiegészítés, hogy ne eltűnjünk, hanem újra kalibráljuk magunkat, ezek pedig mentális technikák, amikor nem tudunk kilépni, nem tudunk elmenni mozogni, nem tudunk elmenni futni, de mégis fontos lenne lelassulnunk. Ilyenkor meg kéne tanulnunk valahogy máshogy jelen lenni. Egy 5 perces légzés figyelés, például doboz légzés, hogy 4 másodpercig beszívjuk a levegőt, 4 másodpercig bent tartjuk, 4 másodpercig kiengedjük, 4 másodpercig üresen tartjuk a tüdőnket. Tehát gyakorlatilag ezt a dobozlégzést csináljuk egy darabig, már nagyban jobban tudunk utána lenni. Rövid meditáció. Igaz volt, hogy gyakorlatilag naponta pár perc meditáció, egy 10 perc meditáció nagyban tudja csökkenteni a stresszt, javítja a fókuszt, és segít érzelmileg stabilabbnak lenni. És ismétlem, nem kell tökéletesen csinálni, elég elkezdeni. Na és akkor itt jön az én fehér foltom, vagy fekete foltom, az én idő elmélet. Sokat beszélünk róla, hogy nekünk hölgyeknek, anyáknak is szükségünk lenne én időre. Mindenki mondja, hogy fontos, én is tudom, sok esetben csak prédikálom, és én is még próbálom ezt megtalálni.
0: Hogyan kellene ennek működnie a gyakorlatban? Mi az, amit te is néha meg tudsz tenni?
1: Egy kávécsendben, vagy egy 10 perces séta, vagy amit én szoktam csinálni, hogy mondjuk, hogyha a dugóban ülök autóban, tudom, hogy ez ilyen minimális vicces én idő, de mondjuk felnézek és elkezdem a házaknak a homlokzatát nézni, és akkor néha-néha így rácsodálkozok, és így érzem, hogy így kezdek megnyugodni. De persze nagyon jó lenne, hogyha mondjuk el tudnánk egy félnapos én időre menni, vagy egy masszázsra, vagy egy relaxálásra, vagy ne agyis egy egész napra kiszakadni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy alapkarbantartás lenne minden hölgy számára, hogy az urak, társak, gyerekek tudják lehetővé tenni, hogy egy picit mi hölgyek, anyák is tudjunk kikapcsolódni. Ami nagyon fontos még, az anyává válás mentális oldala, hogy tanuljunk meg gyakorlatilag újraépülni.
0: Ez mit jelent? Hogy épüljön újra egy kismama?
1: Az azt jelenti, hogy sok nő, amikor anyává válik, észrevesz, hogy elkezdi gyászolni a szabadságát, elkezdi félteni, vagy elveszíteni az idejét, a kontrollt. Ez teljesen rendben van, hogy ez egy átalakulás ugye az életünkben, viszont itt is nagyban tud a táplálkozás segíteni, ugyanis a táplálkozás és a mentális állapot kapcsolatában például az omega-3 nagyon omega-3 zsírsavak nagyon komoly szerepet játszanak depresszió kockázatának a csökkentésében. Például a B12 vitamin az idegrendszer stabilitásban tud segíteni, a probiotikumok, ugye joghurtok, fermentált ételek pedig az agybéltengely támogatják, ez egy múltkori adásban beszéltünk is róla, hogyha jól működik a pocakunk, az idegrendszerünkre is pozitívan hat, ugye oda-vissza működő agybélrendszer gyakorlatilag stresszet tudja csökkenteni. És ami mellett nem szabad szerintem elmenni szó nélkül, hogy nem csak anyák vagyunk, hanem nők, társak, feleségek. Van egy szerep, ami nagyon könnyen háttérbe szól az anyasság mellett. Én azt vettem észre, hogy már ilyen 1-2 éves kora után a gyereknek úgy maradunk, és elfelejtünk újra nők lenni. Szinte észrevétlenül történik, hogy a női minésünket elveszítjük, néha társszerepünket, mert szervezzük a napokat, gondoskodunk mindenkiről, gyakorlatilag a párkapcsolatunk az átmegy egy projektmenedzsmentbe, logisztika lesz, feladatmegoldás, túlélés.
0: Folytatjuk innét a beszélgetésünket, jönnek még hasznos tanácsok édesanyáknak és az édesanyák körülött élőknek is. Horváth Patriciával, a nyúvétes tudattrénerével beszélgetek a kanapéban.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna FM kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amikor is Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével ebben az órában arról beszélgettünk, hogy milyen buktatói lehetnek az anyaságnak, és hogy Patricia saját szakmáját tekintve a táplálkozási tanácsadás oldaláról hogyan tudja megtámogatni az édesanyákat, meg hát a lelki oldalról is beszéltünk bőven, és hát ott tartottunk, hogy az anyává válás után a párkapcsolatban is hajlamosak vagyunk projektmenedzsmentbe kapcsolni, és elveszítjük a nőiességünket.
2: Nagyon fontos kimondani, hogy anyák napján itt a riport vége felején azt szeretném nőknek, hölgyeknek, anyáknak, akár önmagamnak is mondani, hogy nem csak anyák vagyunk, hanem nők, akik szerethetőek, kívánatosak, kapcsolódni vágyóak, és erre figyelni kell, tudatosan, nem nagy dolgokkal, egy-egy beszélgetéssel, ami épp most nem a gyerekről szól, egy érintésről, ami éppen nem funkcionális, vagy egy közös pillanat, ami csak kettőnkről, vagy a párunkról, társunkról, vagy kettőnkről szól. És hogyha uraim hallgatják ezt a riportot, vagy urak, akik olyan hölgy mellett élnek, akik anyák, és ezt hallgatják, akkor kérem, tudják azt, hogy az a nő, az nem csak anya, hanem nő. És néha fáradt, néha túlterhelt, és nem azért távolodik el, vagy nem azért feszült, mert nem akar kapcsolódni, hanem egyszerűen csak elfáradt, vagy figyelemre, nagyobb figyelemre van szüksége, és néha azt, hogy esetleg levegyék róla a virág súlyát, és nem kell tökéletesnek lenni, uraim, nem kell mindent levenni róluk, ha csak már jelen vannak, vagy egy picit segítenek neki, már az szerintem egy hatalmas dolog tud lenni.
1: Mi a nőknek a legfontosabb útravalód ezek után, Patricia?
2: Hölgyeknek az üzenet, magunknak, hogy nem kell választanunk a között, hogy anyák vagyunk, vagy pedig nők vagyunk, lehetünk mindkettőek. Viszont ehhez napi szinten újra és újra emlékeztetni kell magunkat ahhoz, hogy nem tűnhetünk el csak az anyai szerep mögött. Csodálatos dolog anyának lenni, és remélem, hogy nagyon-nagyon sok hölgy kapott fantasztikus ajándékot ma reggel, amitől pityerget, mint ahogy én is minden anyák napján szoktam, amikor a kislányom reggel meglep, viszont nagyon fontos, hogy nem az a cél, hogy mindent jól csináljunk, hanem az, hogy közben ne veszítsük el önmagunkat. És hogyha pont úgy jött ki a lépés, hogy én itt anyák napján beszélhetek, akkor engedj meg, Kriszte, egy olyan személyes dolgot, hogy szeretném megköszönni a kislányomnak a ma reggeli köszöntést, és a páromnak, hogy ebben ő segítette, és hogy részese volt, és abban a szerencsében van részem, hogy nekem a 91 éves nagymamám még él, úgyhogy mi sok generációs vagyunk, dédi, mama, én meg a kislányom, úgyhogy ezúton köszöntöm az édesanyámat és a nagymamámat anyák napján, mert gondolom, hogy a fülük rátapadva éppen most a készülékre, úgyhogy szerintem már pityeregnek, és szeretném ezen kívül köszönteni a páromnak az anyukáját, mert azt gondolom, hogy hatalmas része van abban, hogy egy ilyen csodálatos társat nevelt, mint aki nekem jutott. Úgyhogy én ezzel köszöntök minden anyát, minden gyerkőcöt, minden nagymamát és mindenkit, hát és Kriszta téged is, úgyhogy neked is boldog anyák napját. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgettünk, és ezt a beszélgetést is visszahallgathatóvá fogom tenni. Nyugodtan perceitekben egyedül is meghallgathatjátok Patricia hasznos tanácsait a hölgyek számára. Elsősorban a táplálkozás szempontjából néztük meg az anyaság buktatóit, a hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Hogyha van kérdésetek, akkor pedig a 0677-1986-ra írva üzenhettek nekünk, mindezt pedig még egyszer mondom, a Manna FM podcastján, iTunes-on, Spotify-on kereshetitek újra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Best of
0: Manna FM.
3: Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Az ingatlanárak lesznek most terítéken a pénzügyi percekben, a szakértő Margyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, mindez az otthonstartra vetítve.
3: A napokban megjelent az MNB statisztikája, amelyből kiderült, hogy 2025 negyedik negyedévében hogyan alakultak az ingatlanárak. Nem meglepő, szerintem, ha azt kijelenthetjük, hogy jelentős áremelkedés volt az év utolsó negyedévében is. Országosan egy év alatt 23,4%-kal emelkedtek az ingatlanárak, míg egy negyedév, tehát negyedévhez per negyedév alapon, tehát a harmadik negyedévhez képest 5,13%-os volt a drágulás mértéke. Visszatérve az országos adatokra, meg az éves adatokra inkább, hogy a jegybank nem csak az országos adatokat publikálja, hanem külön megnézi azt, hogy a fővárosban, a vidéki városokban, illetve a községekben hogy alakult az áremelkedés. Az éves áremelkedés ugye országosan 23,54% volt, ezt azonban meghaladta a fővárosi drágulás, ott 25,97%-os volt az áremelkedés. A vidéki városokban 24,84, míg a községekben 18,31%-os volt az éves drágulás mértéke. Látod, hogy mindenhol bőven kétszámjegyű volt, sőt a községeket leszámítva gyakorlatilag mindenhol 20% fölötti drágulásról beszélhetünk. A vidéki városok az egy nagyon gyűjtő kategória, nyilván itt is nagyon komoly eltérések lehetnek, itt is vannak területi adatok. A legkisebb áremelkedés 15,4% az a Pest vármegyékben volt éves alapon, még a legmagasabb az Dél-Dunántúlon volt, ott 30% fölötti éves áremelkedést láthattunk a városokban.
1: Mennyire erősek ezek az adatok egyébként?
3: Hogyha visszatérünk az országos értékre, akkor 2015. januárja óta, tehát gyakorlatilag bő 10 éve a negyedéves adatok alapján csak kétszer volt ennél magasabb az éves áremelkedés nagysága, mint az országos adatokról beszélünk. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon erős az áremelkedés.
1: Térjünk vissza a negyedéves adatokhoz, azokról mit lehet elmondani?
3: Ott így az 5,13%, az is egy magas érték, itt azonban már kijelenthetjük azt, hogy ez nem annyira historikusan erős adat, hogyha ugyanúgy erre a 2015. januári időszakra tekintünk vissza, akkor negyedév per negyedév alapon gyakorlatilag 14 olyan negyedév volt, amikor ennél nagyobb áremelkedés volt, és nagyságrendileg 30 olyan negyedév, amikor ennél kisebb áremelkedés volt. Tehát így is az erős felső részen van ez a drágulás, de már egyáltalán nem az elitbe tartozik. Már ez egy elég furcsa kifejezés ebben az összefüggésben. Hogyha másképp közelítjük meg, a tavalyi évben, tehát 2025-ben két olyan negyedév is volt, méghozzá az első negyedév és a harmadik negyedév, amikor ezt az 5,13%-os áremelkedést meghaladta a drágulás mértéke. Tehát azt is mondhatjuk, kijelenthetjük, hogy már a tavalyi évben is többször volt ennél a szintnél magasabb az áremelkedés nagysága.
1: Na nézzük akkor területekre vetítve is az ingatlanárak emelkedését. A szakértőm a Manna FM pénzügyi perceiben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi percek itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, amiben azt számolgatjuk a legfrissebb adatokat nézve, hogy az ingatlan áremelkedés megszüntette, vajon az otthonstart nyújtotta előnyöket. És ott tartottunk, hogy megnézzük területekre vetítve az ingatlan árak emelkedését és az adatokat.
2: Hogyha a területeket külön bontjuk, a fővárosban egyébként mérsékeltebb volt az áremelkedés az utolsó negyed évben, ott 2,93% volt az harmadik negyed évhez képest, a városokban 5,99%, míg a községekben 5,51%-os volt a negyed év per negyed év alapon mért drágulás nagysága. Na de, ugye nem csak az áremelkedést kell figyelni, ami elég jelentős, hanem az egyéb körülményeket is figyelembe kell venni akkor, amikor mondjuk a lakásvásárlóknak a helyzetét megpróbáljuk kiértékelni. Márpedig azért az elmúlt időszakban az egyik egyéb körülmények között mondjuk úgy a csúcs az otthonstart indulása bevezetése volt. Ugye az otthonstart az gyakorlatilag az első lakásszerzők számára kínál egy kedvező, legfeljebb évi 3%-os kamatozású kölcsönt, szemben mondjuk a piaci hitelekkel, amiket olyan 6,5%-os kamat mellett lehetett elérni. A tavalyi évben egyébként az idejében is a piaci hiteleknek a kamata nagyságrendileg ezen szint körül mozog. Az otthonstartot július elején jelentették be. Tehát mondhatjuk, hogy az onnantól mért áremelkedésben nem kis szerepet játszott az otthonstartnak az indulása, bejelentése, árfelhajtó hatása.
1: Ez számszerűsítve mennyi volt?
2: Ha az MNB adatait nézzük, akkor a tavaly év második felében országos átlagban 10,69%-kal emelkedtek a lakásárak. 10,69%. Mondhatjuk, hogy ezt az áremelkedést köszönhetjük nem kis részben az otthonstart indulásának és bejelentésének. Igen ám, de azt is meg kell nézni, hogy ez a kamat előny, ugye az 6,5% és a 3%-os kamat közötti különbség, ez mekkora pénzügyi előnyt jelent, ugye a kamatelőny az úgy eléggé megfoghatatlan, a valós pénzügyi előny az, hogy havonta mennyivel kevesebbet kell a hiteltörlesztésére fizetni. Ez ugye nem csak a kamat mértékétől függ, hanem függ a kölcsönösszegtől és függ a futamidő nagyságától is. Éppen ezért egy példán keresztül szeretnénk azt szemléltetni, hogy egy személy most milyen helyzetben van 2025 júniusához képest, ha lakást szeretne vásárolni.
1: Jöjjön akkor a konkrét példa, mert így mindig sokkal jobban meg tudjuk érteni azt, amiről mesélsz.
2: Tegyük fel, hogy 2025 júniusában 50 millió forintért tudott venni egy lakást, és ehhez 50% önereje volt, tehát 25 millió forint önerő, 25 millió forint lakáshitelre volt szüksége. Egyedülálló, de első lakásszerzőnek minősülő személyről beszélünk, mivel egyedülálló, ezért nem tudta kihasználni a lakástámogatásokat, és gyermeke sincs, ezért nem tudta kihasználni a lakástámogatásokat, se a Csok Pluszt, se a falusi csoknak valamelyik fajtáját. Tehát gyakorlatilag neki piaci hitelt kellett felvennie, 6,5%-os kamat mellett. Ha azt mondom, hogy 25 évre vette fel ezt a hitelt, akkor durván egy olyan 168-169 ezeres törlesztővel kellett havonta számolnia. Ez volt 25 júniusában. Júliustól elindult ugye az otthonstart bejelentése, elindult a helyezkedés, az áremelkedés, és eljutottunk 25 év végéig, decemberéig. Ugye 10,69%-os áremelkedésről beszéltünk átlagosan. Ha azt mondjuk, hogy ez egy átlagos lakás, akkor 55 millió 345 ezer forintra emelkedett az ára. Tehát 5 millió 345 ezer forintos áremelkedés. Az azért nem kevés. Az önerőről tételezzük fel, hogy nem változott, tehát 25 millió forint, tehát 30 millió 345 ezer forint hitelt kell felvenni ez az ingatlanhoz. Ez azért érdemben nagyobb összeg, de a kamat is kedvezőbb. Ugye első lakásvásárlónak minősült az érdeklődő, tehát most már az otthonstartot ki tudja használni, tehát 3%-os kamat mellett fel tudja venni a hitelt. 25 éves futamidő esetén ez durván egy 143.900 forintos törlesztőt jelent. Azért már láthatjuk, hogy a 168 ezerhez képest a 143 ezer forint az egy olyan durván 24-25 ezer forintos törlesztés csökkenést jelent, ami így a teljes futamidő alatt 7,4 millió forint megtakarítást eredményez. Tehát év végén, hangsúlyozom, az MNB lakásárakra vonatkozó adatai alapján még kijelenthetjük azt, hogy a lakásáremelkedés nem tudta kompenzálni, eltüntetni a kamatelőnyét az otthonstart hitelnek.
1: Folytatjuk innét a beszélgetésünket, a 98.6 Manna FM kanapéjában pénzügyi percek és ingatlanárak emelkedése az otthonstart vetületében. Erről beszélgetünk, ha van kérdésetek, írjatok SMS és Viber számunk 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Maradj még!

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézás, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi percekben a vendégem a bankmonitor.hu vezető elemzője Argyelán József, akivel arról beszélgettünk, hogy a legfrissebb adatok szerint mennyit nőttek az ingatlanárak, és hogy az otthonstart előnye az megvan-e még. Ugye ott tartottunk, hogy a 25 év végén vásárolt ingatlanoknál még jelentős összeget spórolhatott az, aki az otthonstartot választva vette meg, még az ingatlanárak emelkedését is figyelembe véve.
2: Persze, vannak olyan csoportok, rétegek, akiknek mindenképpen negatívan hatott az otthonstart indulása. Ilyenek azok, akik mondjuk nem jogosultak a kérdéses kölcsönre, akik nem jogosultak az otthonstart hitelre, azok ugye nem tudták kihasználni a kamat előnyét az új hitelnek, viszont látták és érezték a bőrükön az ingatlanáraknak az emelkedését.
1: Kik azok, akikre még negatívan hatott egyébként az otthonstart?
2: Aki nagyon alacsony önerővel rendelkezett a vásárláshoz tavaly nyáron. Ők hiába tudnák fölvenni most a kedvező kamatozású hitelt, az áremelkedés miatt elképzelhető, hogy a meglévő megtakarításuk már nem elég induló rész a lakás megvásárlásához, amit korábban kinéztek, így ők gyakorlatilag kipontozódtak idézőjelbe az ingatlan piacról a drágulás következtében. Őket is hátrányosan érintette ez az árfelhajtó hatás. És azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a lakáspiacról itt most átlagokról beszéltünk, meg egy-két és megnéztünk, de ennél sokkal összetettebb a piac. Nagyon eltérőek lehetnek az ingatlanáraknak az alakulása ingatlan típustól, településtől, állapottól függően. Biztos, hogy vannak olyan területek, állapotok, ingatlan típusok, ahol az ingatlan áremelkedés már olyan mértékű, hogy már az otthonstartnak a kamatelőnyét kompenzálja, kvázi leküzdötte. Tipikusan a tavaly évben így a budapesti panellakásokat emlegette mindenki, amelyek olyan mértékben emelkedtek, olyan értékben drágultak, hogy már az otthonstart se tudja kompenzálni ezt a drágulást, és kvázi rosszabb helyzetben volt tavaly év végén egy vevő, mint mondjuk 25 júniusában. Hiába tudta az otthonstartot felvenni.
1: Mekkora további áremelkedés tudná eltüntetni teljesen az otthonstartatta előnyöket?
2: Ugye ez az szükséges, hogyha az eredeti állapotból indulunk és arra visszatérünk a példánkhoz, hogy az 50 millió forintos vásárláshoz szükséges 25 millió forintos hitel 168.800 forintos törlesztő részlete, az gyakorlatilag az otthonstart esetén is fennálljon, tehát ugyanekkora törlesztőt kelljen fizetni 3%-os kamat mellett. Márpedig 3%-os kamat és 25 éves futamidő feltételezve egy 35,5-35,6 millió forintos hitelnek a törlesztő részlete tenné ki ezt a 168.800 forintot. Hogyha ezt hozzáteszük ez a 35,5-35,6 millióhoz a meglévő önerőt, akkor azt mondhatjuk, hogy a példában szereplő személy 60,5 millió forintos ingatlan vételár esetén lenne nullán. Mondhatni, akkor kéne ugyanannyit fizetnie törlesztő részletben, mint hogyha 25 júniusában vette volna meg az ingatlant piaci hitelben.
1: Na innét akkor tovább megyünk nem sokára a 98.6 Manna FM kanapéjában. Még egy kicsikét beszélgetünk a jövőről, hogy mire számíthatunk az áremelkedés otthonstart viszonylatában. Az ingatlan árak a témánk a 98.6 Manna FM pénzügyi perceiben. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó rádiózást, a kanapéban a pénzügyi perceket hallgatjátok 4 és 5 óra között, amiben a legfrissebb adatokból kiindulva vizsgáltuk meg egy picikét az országban az ingatlan árak emelkedését, és ennek hatását, na meg azt, hogy az otthon start 3%-os kamat előnye az mit is takar még. És akkor ott tartottunk, hogy 60 millió forint fölött kellene lennie a példa ingatlanunk árának a 25 közepi 50 millióhoz képest, hogy az otthon start előnye elfogyjon.
2: Na már most az 50 millió forint és a 60,6 millió forint között durván 21% a különbség, tehát kicsivel több mint 21%-os teljes áremelkedés kellene ahhoz, hogy az otthon start pénzügyi előnye eltűnjön. Ha ennél nagyobb az áremelkedés a példában szereplő személy esetében, akkor rosszabbul járt, a kisebb, akkor jobban járt. Ugye ebből az áremelkedésből az tavalyi második fél évben már 10,69% most idézőjelben megvalósult, tehát ha abból indulunk ki, hogy hova emelkedtek az árak, onnantól már csak 9,49%-os áremelkedésnek kellene az idei évtől megvalósulnia ahhoz, hogy tényleg elporladjon az otthonstart pénzügyi előnye. Tehát tavaly év végéig az otthonstart pénzügyi előnyének a fele eltűnt. Legalábbis ezen példa alapján. Nagyon fontos, hogy ezen példát ki kell hangsúlyozni, mert nagy mértékben befolyásolja a támogatott hitelek kamatelőnyének a pénztárcánkra gyakorolt hatását az, hogy mennyi önerő és mennyi hitelösszeggel vásároljuk meg a lakást. Arányaiban minél nagyobb a hitelösszeg, annál nagyobb lesz a hatása a kamat csökkenésének, tehát a kedvezőbb kamatozásnak. Tehát az 50-50 esetén ugye 21% volt gyakorlatilag az áremelkedés, ami kompenzálni tudja a otthonstart kamaterőnyét, viszont hogyha mondjuk valaki ennél kevesebb önerővel veszi föl, vagy venné meg az ingatlant, amit kiszemelt, mondjuk 40-30%-kal, akkor nagyobb áremelkedés is még bevállalható lenne neki, illetve mondjuk azt, hogy nagyobb áremelkedés mellett is el tudja mondani azt, hogy ő még mindig jobban járt azzal, hogy ezt az otthonstartot választotta, ahelyett, hogy mondjuk 25 nyarán vásárolt volna a lakást az otthonstart bejelentése előtt.
1: Mi van most 2025 év végéhez képest?
2: Azért azt látni kell, hogy MNB és KSH adatok, azok késleltetve jelennek meg. Most ugye a tavaly év végéről beszélünk, de most azóta eltelt szűk 4 hónap. Tehát azért nem mehetünk el, hogyha mostani helyzetet akarjuk értékelni, amellett, hogy mi történt az elmúlt 4 hónapban. Azért az ingatlan szakértők, az ingatlannal foglalkozó portálok adatai alapján az év első hónapjai újabb lendületet vettek, gyakorlatilag a kereslet is megjelent és megerősödött az ingatlan piacon, és az áremelkedés is picit felgyorsult az évvégi lassuláshoz képest. Hozzátenem, hogy az 5% az nem olyan drasztikus lassulás, de a portálok a tavaly évben sokszor ennél kisebb áremelkedést mértek és vártak. Itt azért van olyan portál, például a Dunahouse, aki az első évben 7% fölötti országos áremelkedést látott. Ez lehet, hogy túlzónak tűnik, de az biztos, hogy az otthonstartnak a pénzügyi előnye, a kamat előnye tovább olvadt az elmúlt hónapokban, és ha még valamekkora rész ebből meg is van, az biztos, hogy nagyon figyelni kell a vevőknek, hogy hogyan döntenek, mert ez a pénzügyi előny tovább fog mérséklődni. Azt hozzátenném, hogy azért egy kicsit ez egy fiktív elméleti játék, mert aki ma vásárol lakást, az már nem tudja visszahelyezni magát a tavaly nyáron lévő ingatlanpiaci helyzetbe. Nem tudja azt mondani, hogy oké, én inkább most látom, hogy mennyi drágultak az árak, inkább otthon start nélkül a tavalyi árakon venni meg piaci hitelből a kiszemelt lakást. Ezt nem tudja megtenni, de azért érdekesség mindenképpen ingatlanpiaci hatás szempontjából mindenképpen érdekesség, hogy azt megnézzük, hogy mikor fogja gyakorlatilag az otthonstartot bejelentését követően az ingatlan áremelkedés gyakorlatilag ezt a kamatelőnyt felemészteni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy az otthonstart milyen áremelkedést hozott az ingatlan piacon, és hogy meddig tartható még az otthonstart pénzügyi előnye. Hogyha van kérdésetek ezzel a témával kapcsolatosan, akkor tudjátok, ezt is fel lehet tenni, akár egy messenger üzenetet írva a Facebook oldalunkra, de egyébként visszahallgatható ez is, a Manna FM podcastjára fel fogom tenni, úgyhogy iTunes-on, Spotify-on a nyugodtabb perceitekben újra hallgathatjátok majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna
1: Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László, leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában, a 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Írszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viráv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkélypárkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, felesége emlékére állította a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után. Ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak

cinkot, egy nagy icce 3 meszely bor tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a nagy icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját nagy iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az Iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a Viláv Budapest nézet utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3-an voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátó ipari egység, a vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték.

Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Álvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondhat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mint közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni, másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Smith-t köszöntik. A budapesti nemzetközi könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új autóbuszjárat indul Budapesten, tűz ütött ki Kőbányán, autókra is átterjedtek a lángok. Rosszul lett futás közben egy budapesti férfi, a járókelők mentették meg az életét. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A Budapesti Közlekedési Központ a 11. kerületi önkormányzattal együttműködve Madárhegy közösségi közlekedési fejlesztésére 253-as jelzéssel új autóbuszjáratot indít. A budapesti mobilitási terv célja, hogy minden városrész elérhető és jól szervezett közösségi közlekedési hálózattal rendelkezzen. A térségben zajló robbanásszerű ingatlanfejlesztés mellett elengedhetetlenné vált a közösségi közlekedés megjelenése, hiszen korábban csak hosszabb sétával voltak elérhetők a járatok. A 253-as autóbusz gyorsabb, kényelmesebb és fenntarthatóbb eljutási lehetőséget biztosít már hétfőtől a Madárhegyen élőknek a kelenföldi csomópont és a belváros felé. Ezáltal a térség és a közösségi közlekedés is vonzóbbá és népszerűbbé válhat az itt lakók és az ide költözők körében. A BKK számára fontos, hogy a fejlesztések a helyben élők igényeire épüljenek, ezért társadalmi egyeztetésen beérkezett észrevételek alapján határozta meg a végleges forgalmi rendet, hogy az valóban a közösség érdekeit szolgálja. A 11. kerületi önkormányzat kivitelezésében új megállóhelyek létesültek, és forgalomtechnikai elemek épültek ki a térségben. Az új 253-as busz Kelenföld vasútállomástól a Budaörsi út, Gazdagréti út, Angyalka utca, Madárhegy útvonalon közlekedik, és egy későbbi ütemben a Medvetalp utca és a Kányakapu utca teljes kiépítését követően a járat útvonala Madárhegyen belül tovább bővülhet, és új megálló is létesülhet az óvoda közelében. Ezzel még több utas számára válna elérhetővé a közösségi közlekedés. A 253-as járat modern, alacsony padlós, klimatizált, környezetbarát, kényelmes és csendes. Mercedes, Citaro, K, Maximidi autóbuszokkal közlekedik. Munkanapokon 6 és 21 óra 30 között. A csúcsidőszakokban 30 percenként, azon kívül pedig igény szerint 60 percenként. Telebuszrendszerben. Ez a megoldás gazdaságos és környezetkímélő, hiszen a busz csak akkor indul el, ha valóban van rá utas igény. Az utazási szándékot előzetesen a telebusz.bkk.hu oldalon, a Budapest Go applikáción keresztül, telefonon vagy akár a járművezetőnél is lehet jelezni. Új otthont kapott a Budapesti Cirkusz Művészeti és Kortárstánc Főiskola kampusza. Mérföldkőnek nevezte az intézmény új épületének átadását a Budapest Cirkusz Művészeti és Kortárstánc Főiskola megbízott rektora. Rejdől Kamilla az ez alkalomból tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az új cirkusz és táncművészeti szintér létrejött, és egy olyan kulturális találkozóhely ez, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak. Ez áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola közleményében. Mint a rektor fogalmazott, létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományaikat megőrizve képesek új értéket adni a következő generáció számára. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárstánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Az intézmény igényeinek megfelelően megőrizve az épületrész ipari csarnok jellegét történt a Rozsda övezetből kiemelkedő Pest Erzsébeti zöld kampusz kialakítása. A több mint 100 éves ipari épület mintegy 1100 négyzetméteres részének energiahatékony felújításával a legkorszerűbb innovatív technikai eszközökkel felszerelt gyakorlótereket hoztak létre. Az EU környezethatékony és digitális elvárásainak megfelelően lettek kialakítva az oktatási, kutatási és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és helységek. Egy álom megvalósulásának folyamatát kísérhetjük figyelemmel, fogalmazott Fekete Péter a felújított épületrész átadásán. A Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ főigazgatója hangsúlyozta, hogy a magas tető fedésének cseréjével hőszigetelt és energiagazdaságosan üzemeltethető cirkusz és táncművészeti szintereken folytatódhat. Az Európa Felső Oktatási Művészeti és Művészetpedagógiai Életében kiemelkedő és meghatározó magyar cirkusz pedagógiai és művészeti munka hozzájárulva ezzel a Fővárosi Nagycirkusz szakmai innovációjához. De hozzátette, hogy bízik abban, hogy az új kampusz átadásával a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia és a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola együttműködése még szorosabbra fűzhető, tovább erősítve ezzel a magyar cirkuszművészeti képzés elismertségét a világban. A főiskola 2022. szeptemberében részesült 613 millió forintos visszanemtérítendő támogatásban a cirkusz és táncművészeti szintér megvalósítására. A projekt részben Európai Uniós támogatással, részben Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg. A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola a mozdulat alapú előadó művészetek tanulására, tanítására, kutatására és fejlesztésére szervezett tér és közösség. Az intézmény célja a tehetségek felkutatása, támogatása és olyan előadó művészek és pedagógusok képzése, akiknek a diplomája a világ bármely pontján egyet jelent, a korszerű gyakorlati és elméleti tudással és kreativitással. Az intézmény a cirkuszművészeti felső oktatási képzés 2023-as elindításával a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal szorosan együttműködve segíti elő a cirkuszművészet művészi rangra emelését és az Európai Felső Oktatási Térségben elfogadott diplomát ad. A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola tagja az Erasmus Plus programnak, melynek keretében minden hallgatónak lehetősége van tanulmányi szerződés vagy szakmai gyakorlat keretében külföldön is tapasztalatot szerezni. Tűz ütött ki Budapest 10. kerületében a Rézvirág utcában. Egy nagyjából 12 négyzetméteres melléképület gyulladt ki, a lángok pedig két parkolóautóra is átterjedtek. Az országos katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral megkezdték az oltást. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, mielőtt azok további épületekre vagy további járművekre átterjedhettek volna. A tűz jelentős károkat okozott, a keletkezésének körülményeit pedig vizsgálják. A szakemberek a helyszínen a terület biztosításáról és a további veszélyek elhárításáról is gondoskodtak. Rosszul lett futás közben egy férfi, aki Budapest nyílt utcáján esett össze, a közelben lévők azonnal a férfi segítségére siettek, ezzel megmentve a férfi életét. Minden előzetes panasz nélkül futás közben esett össze egy 50 éves férfi a fővárosban nemrégiben. Az incidens szemtanúi azonnal a férfi segítségére siettek és a segélyhívót is értesítették. A mentésirányító rögtön felismerte a helyzet súlyosságát, mentőautót és mentőtisztikocsit indított a helyszínre, miközben légzésvizsgálatra instruálta a segítőkész szemtanúkat. A beteg már nem vett levegőt, így a bejelentők a telefonos instrukciókat követve megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért, írta az Országos Mentőszolgálat a Facebook bejegyzésében. A kiérkező mentőkig a helyszínen lévő szemtanúk segítettek a férfin, aki már nem lélegzett, így felváltva végezték az újraélesztést. A jelenlévők és a kiérkező mentősöknek köszönhetően a férfi keringését sikerült helyreállítani, így stabil állapotban tudták kórházba szállítani. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt a fővárosban. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csaknem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
0: Időjárás.
1: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet, ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csak nem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Időjárás. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
1: Reklám hangzott el.
8: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
9: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
9: Időjárás.
8: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Budapest.
0: Budapest Update.
10: Nagyon mindenkinek jó reggelt kívánok, kedreggel van, és május 5-e, mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap egyébként István Dániel vagyok, startol a Budapest Update, és aztán majd jönnek a budapesti aktualitások, jó sok mindenről olvastam a mai reggelen is. Világsztárok és magyar zenészek szerepelnek például a Jazz Fest budapesti programjában, majd többek között erről lesz szó, illetőleg már napi 3 járattal megközelíthetjük Frankfurtot, hiszen bővült a Budapest-Frankfurt légi kapcsolat. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: A Budapest Update-ben már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Május 5-e van egyébként. 117 éve született Radnóti Miklós, költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, asszimilálódott zsidó családba született, eredeti neve Glatter, egyéb névváltozatai egyébként Radnói vagy Radnóci. Nevét a felvidéken található Nemes Radnót nevű faluról választotta, ahol nagyapja született. Édesanyja és ikertestvére elhunytak a születése során, nevelőanyjával és húgával, a szintén íróvá lett Erdélyi Ágnessel nagyon jó kapcsolata volt. Ők mindketten Auschwitzban hunytak el 1944-ben. 212 éve Sárszentlőrincen született Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Balassa Bécsben fejezte be orvosi tanulmányait, majd hosszú időn át külföldön dolgozott. A szabadságharc után ő indította el a haladó magyar orvosok összefogására irányuló szakmai mozgalmat. Ő kezdeményezte az orvosi hetilap megjelenését, valamint az országos közegészségügyi tanács kialakítását. Szakmájában Balassa nevéhez fűződik a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtése. Hazánkban ő használt először étert érzéstelenítő kábítószerként. Úttörő jelentőségűek a hasi sérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékére elnevezési kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. 115 éve született Lilienthal Andor sakkozó, aki a világ legidősebb sakknagymestere volt. A sakk legidősebbike, aki a chessgames.com sakkadatbázis életrajza szerint találkozott és játszott minden hivatalos sakkvilágbajnokkal, kivéve Wilhelm Steinmetzet. 90 éve született Lázár Ervin író, újságíró, a négyszögletű kerekerdő szerzője. December 22-én hunyt el 2006-ban, Kossuth Díjas egyébként a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 88 éve született a mai napon Rozova Erzsébet, az 56-os forradalom hőse. A forradalom előtt nővérként dolgozott a női klinikán. A forradalom alatt a 8. kerületi Víg utcai fegyveres csoport tagja volt. Előbb a sebesülteken segített, mint hivatásos ápolónő, majd katonatiszt férje révén maga is fegyvert fogott, részt vett igazoltatásokban, házkutatásokban, majd november 4 és 8 között a szovjetek elleni fegyveres harcban. 1957-ben tartóztatták le, és 58-ban a katonai bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 70-ben szabadult. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztje kitüntetést az 56-os forradalom és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásáért. 84 éve született Bújtor István, színész, rendező és vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja, Budapesten látott napvilágot, segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 64-től szerepelt tévéfilmekben, volt a Győri Kisfaludi Színház, a József Attila Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Víg Színház tagja. 78-tól 98-ig dolgozott a Mafilmnél, 90-től a Bújtor Film Kft. Ügyvezető igazgatója volt. 79-ben Balázs Béla díjat kapott. 74 éve született Szerencsi Éva, a Dériné díjas színésznő. Legismertebb alakítása a Vitai Georgina szerepe a Szabó Magda regény alapján készült Abigail című négy részes tévésorozatban. És 122 éve Budapesten hunyt el Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. A pápai református kollégiumban és a Kecskeméti Jogakadémián tanult, joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott, már diákként összebarátkozott Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 12 pont megfogalmazásában. Beállt nemzetőrnek és elkísérte doporzó körútjára Kossuth Lajost. 1848. augusztusában vette feleségül Laborfalvi Rózát, a kor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc idején követte a kormányt Pestre, Szegedre és Aradra, a világosi fegyverletétel után az önkényuralom bosszújától félve a Bükki Tardon állakott. Felesége szerzett számára mellevelet, így 1850-ben visszatérhetett Pestre. Nagyszabású történeti regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisfaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezést követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással. A polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette. 50 éves írói jubileum alkalmából jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. Ma maximum 26 fok körül alakul, sok napsütés várható, de a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy világsztárok és magyar zenészek szerepelnek a Jazzfest Budapest programjaiban.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Ma is rengeteg mindenről olvastam a főváros kapcsán, például arról, hogy világsztárok és magyar zenészek szerepelnek a Jazz Fest Budapest programjában. 12 országból csaknem 200 zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az 5. Jazz Festen. Június 27-től július 5-ig koncertet ad mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd. Egy város attól lesz igazán értékes, ha minél több olyan kulturális rendezvénye van, amely bevonja a lakosságot. A Jazz Fest Budapest ilyen, és bár az elmúlt időszakban számos nehézséggel néztünk szembe, a főváros támogató hozzáállásával sikerült idén is megszervezni, mondta Kleb Attila, fesztiváligazgató a budapesti sajtótájékoztatón. Ő arról is beszámolt, hogy a 2026-os rendezvény számos kerek évfordulóhoz kapcsolódik. 100 éve született a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane. 15 éve ünnepeljük a Nemzetközi Jazz Napot, 5. évébe lépett a Budapest Jazz Fest, amely az idén 70 éves Borbé Mihály, a hazai jazz kiemelkedő alakja fellépését is hozza. Ez egy olyan program, amelyre az egész világ odafigyel. A külföldi sajtó is komoly érdeklődést mutat, fűzte hozzá. A fellépő számos világsztár között lesz a gitárzene élő legendája Aldi Meola, napjaink egyik legnagyobb hatású és legsokoldalúbb muzsikusa, aki június 28-án ad műsort. Június 30-án játszik Pat Metheny, a többszörös Grammy-díjas amerikai gitárvirtuóz legújabb projektjével érkezik, amelyben a fiatal amerikai jazz generáció tehetségeivel dolgozik együtt. Kvartettjével érkezik a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, a hamarosan 88 éves Charles Lloyd, az amerikai szaxofonos július 1-én ad koncertet. A trombitás Miles Davis és a szaxofonos John Coltrane örökség előtt tisztelek, Terence Blanchard trombitás és John Coltrane fia, Ravi Coltrane szaxofonos június 27-én. Közben napi 3 járattal bővült a Budapest-Frankfurt légi kapcsolat. Az utazó Majon Facebook bejegyzéséből kiderült, hogy a Condor nevű német légitársaság útnak indította az első járatát Budapest és Frankfurt között. A járat naponta 3 alkalommal közlekedik a két város között, amely utakat Airbus A319 és A320 típusú repülőgépek teljesítik. Ennek köszönhetően az utasok rugalmasak.

lassan utazásokat tervezhetnek Európa egyik legfontosabb üzleti és szabadidős útvonalán. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás, írja az Utazómajom. A Condor budapesti járatai továbbá zöggenőmentes csatlakozást biztosítanak a tengeren túli helyszínek eléréséhez, amelyekhez sok esetben 2 órán belüli átszállást biztosítanak. A működésnek köszönhetően az utasok kényelmesen elérhetik a világ számos pontját, legyen szó Észak-Amerika nyugati partjáról, a Karib-térségről, vagy akár Afrikáról, Johannesburgról. Európán belül a légitársaság javítja az eddig kevésbé kiszolgált úti célok elérhetőségét is, gyakoribb összeköttetést kínálva olyan városokba, mint Berlin, Hamburg és Párizs. Végre megnyílik a Biodóm Budapest szívében, de nem úgy, ahogy tervezték. Hosszú évek csúszása után végre fordulat jöhet a Biodóm Budapest történetében. A grandiózus projekt ugyan nem az eredeti formájában valósul meg, de már 2026 nyarán megnyithatja kapuit a látogatók előtt, és a különleges létesítmény új koncepcióval próbálja visszacsábítani az érdeklődőket. Félkész álomból városi oázis, a Biodóm Budapest több mint 6 éve húzódó története most új fejezethez érkezett. Az eredetileg állatbemutató térként tervezett komplexum végül egy jóval szerényebb, de annál különlegesebb funkcióval nyílik meg, egy fedett 4 évszakos városi oázisként. A projekt az egykori vidámpark helyén épült, és már kezdetektől a Városliget egyik legambíciózusabb beruházásának számított. Az új koncepció szerint a hangsúly az egzotikus növényeken és a látványos térélményen lesz. Mintegy 13-14 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek be, köztük több mint 100 fatermű példánnyal. Ez jelentős ugrás a jelenlegi állatkerti pálmaházhoz képest, ahol mindössze 17 fa található. A központi tér egyik leglátványosabb eleme egy 14,5 méter magas vízesés lesz, amely tovább erősíti az egzotikus hangulatot. Emellett több kisebb bemutató tér is helyet kap az épületben. A teljes megvalósítás költsége körülbelül 350 millió forint, amelyből 300 milliót az állatkert saját forrásból finanszíroz, még 50 millió forint támogatást a főváros biztosít. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy korábban 20-35 milliárd forintos bejegyzési költségekről volt szó. Új a hazai piacon úttörő szolgáltatással bővítette vásárlói elérését a Rossmann Magyarország. A vállalat 2025 végén Budapest forgalmas pontjain elindította az automata projekt első ütemét. Az egyelőre 5 helyszínen kihelyezett automaták célja, hogy a legszükségesebb drogériai termékeket a nap 24 órájában gyorsan és egyszerűen elérhetővé tegyék, ott, ahol a legnagyobb szükség lehet rájuk, közlekedési csomópontokban, belvárosi helyszíneken, illetve szórakozó negyedek közelében. A koncepció lényege egyszerű, mégis hiánypótló. Ha valakinek váratlanul sebb tapaszra, kézfertőtlenítőre, harisnyára, ajakápolóra, kontaktlencse folyadékra vagy más alapvető drogériai termékekre van szüksége, azt ne csak nyitvatartási időben tudja megvásárolni. Az automata ezt a problémát kezeli a klasszikus vending machine megoldás logikájára építve, de kifejezetten drogériai igényekre szabva. A projekt különlegessége, hogy a hazai piacon jelenleg nincs hasonló ilyen fókuszú drogériai automatás megoldás, sőt nemzetközi szinten is csak kevés szereplő jelent meg mindeddig hasonló koncepcióval. Közben drámai pillanatokat éltek át a tanárok és a diákok egy fővárosi iskolában, miután egy 8 éves kisfiú minden előzmény nélkül összeesett a testnevelés órán. A talpra esett pedagógusok azonban hősként küzdöttek a gyermek életéért, a kiérkező mentősök segítségével pedig végül sikeresen zárult az életmentés. Az eset még decemberben történt, azonban az országos mentőszolgálat most osztotta meg a drámai történet részleteit. Kiderült, hogy a 8 éves kisfiúnak leállt a légzése, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség, hogy megmentsék az életét. A tanárai azonban példát mutattak a bátorságukról, amikor a mentőszolgálat instrukciói alapján megkezdték a gyermek újraélesztését. Hatalmas küzdelem után pedig siker koronázta az életmentést. 2 évente rendezi meg az Európai Bizottság mindig más-más Európai Uniós tagországgal együttműködésben a Transport Research Arena konferenciát. 2026-ban Magyarországot érte az a megtiszteltetés, hogy május 18 és 21 között otthont adhat Európa legfontosabb közlekedés tudományi kiállításának. A Hungexpon tartott 4 napos konferencián 69 ország több mint 3000 képviselője vitatja meg a közlekedés izgalmas kérdéseit, közeli és távoli jövőjét. Szakértők, kutatók és a terület befolyásos szereplői mutatják be legújabb fejlesztéseiket, ötleteiket. A közel 500 előadás a Regeneration in Transport központi témaköré épül majd. Ezen belül is az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy hogyan újulhat meg a közlekedés úgy, hogy hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb és környezetbarátabb legyen. Az esemény 4 napján a nemzetközileg elismert szakemberek 4 plenáris ülés, 12 stratégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés keretében osztják meg meglátásaikat, tapasztalataikat, minden nap más.
más témakörökre fókuszálva. Az innováció kulcs területei, az aktuális szakpolitikai kérdések és az iparág legnagyobb kihívásai egyaránt szerephez jutnak majd. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
0: Időjárás.
2: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokhatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bóri Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bóri Vár ma Bóri Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téli elképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta 10 000-ek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semmennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 000 forint befizetésével összesen 144 000 forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház Városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis kis OTP fiók is tartozott a Garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta, és még sokan mások.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a Város Kedvenc Építészeti Kulturális Fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe juthatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Liport tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a szegedi és az esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő terep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet, ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki, első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great brands.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
8: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Reklám hangzott el.
9: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A 6 járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 14:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
10: Indul egy újabb Manna délelőtt, jó reggelt kívánok, május 5-e van, Isten éltesse a névnaposokat, a Györgyi, a Viola, az Iréna, Judit, az Erna és a Pius nevű hallgatókat, ebből ami vastag betűs, vagyis az asztali naptár is jelzi, a régi típusú, az a Györgyi, a Viola, az Iréna és a Judit, az Erna és a Pius, az csak úgy tűnik, hogy vékonyabban szedett, bár tulajdonképpen manapság talán ennek már nincs is jelentősége. Boldog születésnapot kívánok mindenkinek, aki május 5-én ünnepel, akik május 5-én születtek, egy napon születtek a fantasztikus és zseniális a Radnóti Miklóssal, aki 1909. május 5-én született, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Annyi szép verse van, olyan csodálatos írások, hogyha valaki egy kicsit is rossz kedvű és kezébe vesz egy Radnóti kötetet, akkor azt hiszem, hogy egészen másfajta mélységeket és magasságokat tud megélni, és talán el is terelődik a figyelme a saját problémájáról, és talán ez segíteni is tud. Ma a vendégem lesz 9 óra után, a friss híreket követően dr. Horvátné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, akivel a nyári táborokról beszélgetünk majd. De most az életöröm zenékkel kezdünk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Már most jó előre érdemes jegyezni a dátumot. Május 29-én újra gardróbvásár, és most a hajléktalan kismamáknak segítenek. Erről is ennek kapcsán beszélgetek Somoskői Rita stylist coach-sal, aki a gardróbvásár egyik alapítója. Szia Rita, kérlek mesélj, hogy hogyan tudtok segíteni, és hogyan zajlik majd a gardróbvásár.
2: Szia Petra. Idén is most már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Bécsi jótékonysági gardróbvásárunk. Ez tulajdonképpen egy pop-up divat esemény, és igyekeztünk a létező legszélesebb körül megszólítani a hölgyeket. Én azt gondolom, hogy életkortól, ruhamérettől és egyéni stílustól függetlenül szeretettel várunk mindenkit, hiszen ez egy olyan esemény, ami tulajdonképpen mindig egy nagyon fontos társadalmi üzenetet is hordoz. Nem csak, hogy a jótékonyság van itt előtérben, hanem olyan eseményekre vagy olyan dolgokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amik hát nem eléggé vannak előtérben. Például ilyen ez, hogy a hajléktalanság élő nők ugyanúgy vágynak családra, ugyanúgy szeretnek gyereket, és sokan közülük sajnos úgy kerülnek a várandóság állapotába,

0: abban, hogy létrehozunk olyan lakásokat, olyan kis apartmanokat a számukra, ahol tulajdonképpen ki tudják hordani a gyermeküket, és olyan körülmények között tudják megélni a gyermekágyi időszaknak a szépségeit, ami tényleg egy biztonságos óvóközeg mindenkinek, mind a gyermekeknek.
1: A gardrób vásáron természetesen, ahogy máskor is, nem csak ruhákhoz tudunk hozzájutni, és tudunk ezzel segíteni, de lesz pódiumbeszélgetés is, amelynek a témája az, hogy mit tehetünk a hajléktalan élethelyzetbe kerülő várandós nőkért, illetve hogyan tud segíteni egy szociális szervezet, és hogyan tudja támogatni a segítő munkát egy divatesemény. A beszélgetésben pedig ott lesz Lengyel Lea, PhD szociális munkás, a női hajléktalanság kutatója, a Gávölgyi Dorka, Lánszki Réka, Somoskői Rita és Vida Judit is, és ott van a Pop-up Store, aminek a nyitvatartását érdemes tudni, tehát május 29 déltől este 8-ig, aztán 30-án pedig 10-től 16 óráig. Kétnapos az esemény, és akkor arról beszéljünk még egy kicsit, Rita, hogy hogy történik mindez?
0: Úgy működik, hogy gyakorlatilag egy stylist team kiválogatja tulajdonképpen azokat a hírességek, magyar divattervezők és felajánlók által adott ruhákat, kiegészítőket, cipőket, amiket tényleg gondosan kiválogatunk, hetek telnek ezzel el, hogy olyan minőségű legyen, tehát hogy egy bolti vásárlási élmény származzon ebből. A lényeg, hogy nem egy ilyen bazár vagy egy ilyen zsibvásár jellegű dolgot képzeljetek el, hanem tulajdonképpen tényleg egy pop-up store, egy vásárélmény, egy butik élmény van itt, aki el tud jönni, ezt szét tud nézni. Mi fölkérünk hírességeket, influencereket, magyar divattervezőket, vagy olyan embereket, akiről tudjuk azt, hogy követi a divatot, olyan minőségben vannak ruhák a szekrényében, ami megfelelő, és tulajdonképpen ezeket a válogatott ruhákat, kiegészítőket, cipőket válfázzuk, gőzöljük, és tesszük olyan állapotba, hogy tulajdonképpen aki oda eljön, az utána tudjon ennek örülni, és egy második életet kapjanak ezek a ruhák. És akkor gyakorlatilag a vásárlásoddal ott a helyszínen, az így befolyt összegből tudott támogatni a várandós hajléktalan hölgyeket. Tehát tulajdonképpen ez jó annak, aki eljön és föl tudja újítani a gardróbját, jó annak, aki tulajdonképpen adakozni tud azzal, hogy le tudja adni azokat a ruhákat, amivel nincs szüksége. Ezzel azt gondolom egy körforgást támogatunk, egy újrahasznosítást támogatunk, és hát nem utolsó sorban pedig egy örömöt ad azzal az ember, hogy nem csak vásárol magának valami szépet, hanem tulajdonképpen egy olyan ügyet támogat, ami maximálisan fontos, és azt gondolom, hogy és kiemelkedő jelentőséggel bír.
1: Kell jegyeznünk egy újabb dátumot. 2026. május 29-én és 30-án kerül megrendezésre a 4. Bridge jótékonysági gardróbvásár. Erről beszélgettem Somoskői Rita Style Mentorral, Stylist Coach-sal, és természetesen érdemes utána nézni ennek a neten is, hogy hogyan tudunk segíteni a hajléktalan várandós hölgyeknek. Rita, köszönöm, hogy ránk értél.
0: Köszönöm.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy egy zsúfolt óriás parkolóban nem találtuk az autónkat. Tehát van egy pofon egyszerű módszer, amivel állítólag nagyon gyorsan megtalálhatjuk az autót ezekben a bizonyos óriási zsúfolt parkolókban. Mindannyiunkkal előfordult már például, amikor repülőútról hazaérünk, és az otthagyós, én így hívom, P+R otthagyós parkolóban, ott hagyjuk az autót, és aztán ott a parkolóházban, vagy a placon a homlokunkra csapunk, mert fogalmunk sincs hirtelen, hogy hol van az autó, hogy hol hagytuk. És hiába nyomjuk a kulcstartón, a távirányító gombját, nem történik semmi, mert vélhetően a járgány ható távolságon kívül pihen. Nem kell viszont ilyenkor pánikba esni, hanem elég segítségül hívni a tudományt, és használni az eszünket szó szerint. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az a módszer nem segít, amit én egyszer egy bevásárlóközpont parkolójában hallottam két hölgy beszélgetéséből, hogy simán megtaláljuk, egy sárga autó mellett parkolok. Hát igen, így azért nehéz lesz, főleg, hogyha mondjuk több sárga autó is vannak, úgyhogy ez a sárga autó esetleg elmegy mellőlünk, úgyhogy fontosabb és exaktabb és pontosabb és konkrétabb kapaszkodót kell szereznünk. A Bostoni Tudományos Múzeum által megosztott TikTok videóban, mert hogy van nekük TikTokjuk, és érdemes nézni őket, fantasztikus dolgokat lehet ott, okos dolgokat is lehet találni a TikTokon, mint például a Bostoni Tudományos Múzeum profilját, ahol dr. Alex Dainis bemutatott egy tényleg egyszerű trükköt, aminek a segítségével meghosszabbíthatjuk az autónk távirányítójának a hatótávolságát. Ehhez mindössze a fejünket kell igénybe venni antennaként. Dr. Dainis elmagyarázta ugyanis, hogy az autók távirányítói kis hatótávolságú rádiójeleket küldenek, ami általában csak 5-20 métert tesz meg, vagy annyit tud megtenni, amíg meg nem szűnik, de a fejünkkel ezt felerősíthetjük és növelhetjük a jel hatótávolságát. Furcsa hangzik, de így van. Mondom, hogy hogyan. A tudós szerint ez azért képes működni, mert a fejünk, akár csak a testünk többi része nagyon sok vizet tartalmaz. Ezt mindannyian tudjuk, erről sokat beszélünk. És amikor a kulcstartót a fejünkhöz tartjuk, az autó távirányítójának az elektromágneses hullámai kölcsönhatásba lépnek a fejben lévő vízmolekulákkal, és ezáltal azok elmozdulnak, és a mozgás olyan hullámot hoz létre, amely összeadódik a távirányító hullámával, és felerősíti azt, és képes így ezen a módon növelni annak a hatótávolságát. Úgyhogy ha esetleg nem tetszik az ötlet, hogy rádió hullámok haladjanak át a fejünkön, nyilván a trükk egy teli vizes palackkal is tök jól működik, és azzal is kipróbálható, ha éppen kéznél van egy. És persze rengeteg olyan autót is gyártanak már, ami az alapból jár egy applikáció, aminek segítségével könnyen megtalálhatjuk a kocsit, de ha nem, akkor ezt érdemes kipróbálni. És ha már említettem a repülőteret és a tuti módszereket, akkor hogyha azok közé tartozik a kedves hallgató, aki nem szeret 20 percekig malmozni, amikor várja a csomagját a reptéren, hanem szeretné azt, hogy jövő legyen az első kigördülő podgyász, akkor itt van a tuti módszer, mert hogy erre is van. Na mit kell csinálni? Hát biztosan nincs egyedül azzal az ember, hogy ott vár és már menne, főleg akkor, hogyha hosszú időn érkezik haza, és várja a szíve, hölgye, vagy a párja, vagy a férje, vagy a felesége, vagy a gyereke, akkor már menne. Hát az egyik módszer, hogy a mi podgyászunk legyen az első, ami kipottyan erre a bizonyos futószalagra, akkor két tuti módszer van. Az egyik, hogyha a check-innél megkérjük a földi személyzetet, hogy a becsekkolandó bőröndre tegyék rá a fragile, vagyis a törékeny matricát, mert az ilyen jelzéssel ellátott csomagokat általában később teszik fel a gépre, és előbb is szedik ki a célállomáson. Szintén a módszernek az előnye, hogy szinte biztosan életesebben fognak bánni a csomaggal a reptéri alkalmazottak. A másik csel az, hogyha az ember maga az utolsó a becsekkolásnál, mert mivel a repülőgépeket a csomagok érkezésének a sorrendjében pakolják tele, így aztán, hogyha az én podgyászom az utolsó, amit betesznek, akkor az lesz az első, amit kivesznek, és ha még ehhez hozzárakunk egy törékeny matricát, hát akkor szinte teljesen garantált a siker, akkor be vagyunk biztosítva. Úgyhogy ha szeretne az ember elsőként a podgyászhoz jutni, és nem malmozni sokáig és sokat várni a futószalagnál, ahol jönnek a bőröndök, akkor az arany szabály a törékenység, és az, hogy valóban sokszor az utolsókból lesznek az elsők.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: ma délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét megváltoztató jelentős találmányok sorozatunkban most itt van Ferdinand Monnayé, és itt van természetesen a szemüveg is, nem csak a dioptria és a Monnayé féle tábla. Lyoni születésű volt ő, egy francia szemész, és ő vezette be a dioptriát 1872-ben. A Monnayé tábla megalkotója volt, amivel a látás élesség vizsgálható, és amit a mai napig is használnak a szemészeti vizsgálókban, vagy az optikusnál. A nevét is beleillesztette a táblába, hiszen alulról felfelé haladva a tábla mindkét oldalán ez olvasható ki. Az anyja elzászi volt, az apja pedig francia katonaorvos és a Strasbourgi Egyetem orvostudományi karán az orvosi fizika egyetemi docense volt már 1871-ben. 1872 és 77 között a Nancy Egyetem orvostudományi karának szemészeti klinikáján volt igazgató, 77-től 1909-ig pedig a Lyoni Egyetem orvostudományi karának volt a professzora orvosi fizikából. 76 évesen hunyt el, de itt hagyta nekünk a dioptriát és a Monnayé táblát, és ettől, vagy hát ennek köszönhetően indult el tulajdonképpen hódító útjára, és az életünket nagyon-nagyon nagyban megsegítve a szemüveg. A szemüvegnek a történetét tekintve egy érdekes utazásra indulhatunk, mert hogy Monnayé mellett Roger Bacon az, aki jelentősen sokat tett abban, hogy annak érdekében, hogy az ember jól lásson, jól láthasson. A szemüveg feltalálójaként ugyanis az angol származású már említett Roger Bacon-t jelölik meg. Egy ferencrendi szerzetes volt, és a könyveinek hatására Olaszországban az 1280-as években készültek el az első szövegre helyezhető olvasó lencsék. Alessandro di Spina firenzei mester kezei által készültek ezek a lencsék. A látást javító lencséknek a szem előtt való rögzítése viszont nagyon sok nehézséget okozott, mivel az értékük eleinte jelentős volt, és lejtésükkor könnyen eltörhettek, megsérülhettek. Az orvosi irodalomban csak az 1200-as és 1300-as években találhatunk először említést a szemüvegről. Csiszolni akkor még csak domború lencsét tudtak, és a dioptria fogalmát sem ismerték. Még ugye később jött Ferdinand Monnayé, akinek köszönhetően a dioptria bekerült a köztudatba, és onnantól kezdve már sikerült a lencséket csiszolni, és sokkal-sokkal több embernek adták vissza az éles látását. Aki szemüveget szeretett volna vásárolni abban a korban, az a vándorárusok készletéből válogathatott magának. A félszemre való lencse volt az úgynevezett monokli, zsinóron a gombjukba erősítve hordták, a két szemre akár különböző lencséket egyszerre a lornyomban alkalmaztak, ami az egyik kézben tartva lefoglalta azt a kétkezes munkához a cvikkert, ezt a csiptetős kis szemüveget vagy szemüveg elődöt használták. A mai keret használata az csak a 19. században vált általánossá. Egy gyakorlati tovább fejlesztés először Benjamin Franklinnek jutott eszébe, és itt már a harmadik zseniális ember jön a szemüveg és a lencse és a dioptria történetébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott két különböző törő erejű fél lencse egy keretbe erősítésével, a felsőt távolra nézéshez, az alsót pedig olvasáshoz. Az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált. Hermann von Helmholtz volt az, akinek a munkája révén megismerhetővé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája, a negyedik zseniális ember a történetben. A svéd származású Alvar Gullstrand a szem fénytörését vizsgálta, e munkájáért 1911-ben Nobel-díjat is kapott. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, három kiváló szakember, Carl Zeiss, Ernst Abbe és Otto Schott közreműködésével a lencse csiszolás ipari szintű megvalósításával elérhetővé tették a szemüveget a széles tömegek számára. A Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rohr volt, a szemüveg lencsék csiszolásának a technikájában érte el kimagasló eredményeket. Így történt az, hogy az emberiség ennek a sok zseniális koponyának köszönhetően újra élesen tudott látni, mert lett szemüvege.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Vannak olyan szakmák, akiknek a képviselőitől órákon keresztül tudnánk hallgatni történeteket, ilyenek például a légiutas kísérők is. Hát most itt van egy írás, amiben azt mondják el a légiutas kísérők, hogy mi mindent szeretnek ellopni az utasok a gépről. Nem lenne szabad nyilván, mégis nagyon sokan szeretnek szuvenírekkel távozni a fedélzetről, ami nem olyan szuvenír, amit nekik szánnak, hanem amit maguknak gondolnak szuvenírként hazavinni. A Ryanair például egy névtelenséget kérő volt légiutas kísérője mondta el, hogy egyszer az egyik járatán több utas is mentő mellényt vitt haza az ülések alól. Ezt vitte haza magának. Mondjuk ezt megkérdezni, hogy ugyan minek. Na mindegy. Az eset egy Londonból Ibizára tartó gépen történt néhány évvel ezelőtt, amikor az ibizai klub szcéna legújabb divatjaként a bulizók a repülőről származó mentőmellényt viselték. Na így már érthető. Mármint úgy értem, hogy így legalább tudjuk, hogy mi az oka, hogy elvitték. Az ibizai klubok ugyanis ingyen jegyet kínáltak azoknak a turistáknak, akik mentőmellényben érkeztek. Hát nyilván ezek után nem meglepő, nagyon sokan lopkodták el a repülőgépről, hogy aztán ingyen jussanak be Ibiza drága éjszakai klubjaiba. Azt mondta az illető légikísérő, hogy egyszer leszálltunk Ibizán, és rögtön szóltak, hogy ellenőrizzük az ülések alatti mentőmellényeket, mert elterjedt ez a történet. Gyorsan rájöttünk, hogy a mentőmellények fele hiányzik, az aznapi kapitányunk eléggé karakteres személyiség volt, és annyira dühös lett, hogy az összes utast megváratta azon a buszon, amely a terminálhoz vitte őket, amíg mi átkutattuk a repülőgépet. A kapitány kiabálni kezdett az utasokkal, végül aztán szerencsére minden mentőmellényt visszakaptunk. Az esetet követően pedig minden egyes alkalommal, amikor leszálltunk Ibizán, és mielőtt elindultunk vissza az Egyesült Királyságba, ellenőriznünk kellett a mentőmellényeket. A mentőmellény eltulajdonítása egyébként szerintem mondanom sem kell, hogy ez egyik legveszélyesebb dolog, mivel nagyrészt átlagosan csak 20 extra mentőmellényt szállítanak a rövid távú járatok, nem számítva a személyzet saját felszerelését, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen súlyos következményekkel járna az, ha valakinél nem lenne mentőmellény akkor, amikor ténylegesen szükség volna arra. Joyce Kay egy amerikai légitársaságnál dolgozott, és az egyik közösségi média platformon mesélt el a saját oldalán a tapasztalatait. Azt mondta, hogy nagyon sok utast látott, akik a fedélzetről távozás előtt gyorsan magukhoz vettek egyet a vészhelyzet esetére tárolt úszógumiból. De vannak még más tárgyak is, amiket szívesen lopkodnak, különösen az első osztályról, például a párnák és a takarók. Van, hogy a fejhallgatót is viszik, mondjuk az első osztályra annyira be kerülnek a jegyek, hogy ott nem fogják megállítani az utast, hogy adja vissza a plédet. A mutatós só és bors szórókat például a Virgin Atlantic járatain a leggyakrabban ellopott tárgyak közé sorolják. Nyilván nem vitás, hogy a légiutas kísérőknek nehéz dolguk van, mindenben segítenek a fedélzeten, az italok és ételek felszolgálásától kezdve az ideges utasok megnyugtatásaig, plusz vészhelyzetben megmenthetik az életüket. Más szóval tudnak egy-két kulisszatitkot, és ez magában foglalja azt is, hogy mi az, amit soha, de soha ne együnk vagy igyunk repülés közben. Például, ha már itt tartunk, akkor ott van a csapvíz, beleértve a kávét és a teát is. Soha nem ittam csapvizet, így mesélte Sue Fogwell, aki 22 évet töltött el a szakmában. A kávét és a teát csapvízzel készítik, ami a repülőgép víztartályából származik. A repülőgépek víztartályai köztudottan piszkosak. Egy korábbi vizsgálat keretében 158 repülőgépen vett minta szerint 13%-uk tartalmazott kolibaktériumot, kettő pedig veszélyes E. coli szintet mutatott ki. Ez mind a kettő nagyon veszélyes baktérium. Ehelyett Fogwell azt javasolta, hogy ha kávét szeretnénk, inkább vegyük meg a terminálon, vagy ha koffeinre van szükségünk, akkor kérjünk egy kólát, sokkal jobban járunk, és nem kell meginni a jó eséllyel fertőzött vizet. Ne tévesszem meg senkit, a vízes kancsó sem, néha előfordul, ugyan mondja a hölgy, hogy kifogyunk a palackozott vízből. A turista osztály italos kocsiján lévő kancsót is a víztartályból töltik fel, úgyhogy válasszunk inkább szódavizet vagy üdítőt. Aztán ott vannak a gázkeltő hatású ételek, amiket semmiképpen sem ajánlott fogyasztani repülés közben. Ugye a légnyomás az folyamatosan változik az a repülőgépen töltött idő alatt repülés közben, és ez jó dolog, mert segít kényelmesen lélegezni sok ezer méter magasan, de a gyomrunknak is okozhat kellemetlenséget. A 7 évet légikísérőként dolgozó Josephine Rémo azt javasolja, hogy kerüljük a puffasztó ételek fogyasztását a repülőn, igencsak meg tudja zavarni a gyomrot a légnyomás változás, és ez különösen akkor igaz, ha hetente többször repülünk, akkor ugyanis már érez érezhető is a különbség. Emiatt mindig kerülöm az olyan ételek fogyasztását, amitől felpuffadhat, vagy felpuffad a gyomrom, és gázkeltő, és még jobban kitágul. Hagyma, kelkáposzta, bab, vöröshús, lencse, a glutén és a brokkoli. Ezek mind gázkeltőek és puffasztanak. Az ilyen ételeken túl érdemes távol tartani magunkat még a szénsavas italoktól is, amelyek szintén gyomorbántalmakhoz vezethetnek odafönt. Aztán ott van még a Bloody Mary, hát egyáltalán az alkoholos italok, erről is megoszlanak a vélemények, de még ez a legkevésbé, nyilván ha az ember felnőtt, az, ami gyomorpanaszt okoz, de hogyha valaki egyébként sosem fogyaszt alkoholt, akkor ne a repülőgépen kezdje el egy hosszabb repülés időtartama alatt.

0: 98 pontat Manna FM életörömzene és nyári táborok a Köszi Egyesületnél elérhető nyári táborok. Erről beszélgetek majd az elnök helyettessel, dr. Horváthné Pellionis Petrával, de arról is, hogy hogyan tudunk önkéntesként segíteni a táboroztatásnál a Köszi Egyesületnek. A friss hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje, a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Újabb támadás érte Ukrajnát. Megállt az évek óta tartó drágulás a budapesti lakáspiacon. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ukrán drón támadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban, legkevesebb 21 ember meghalt és 61-en megsérültek. A baleset tegnap délután történt a Liuyang városában, amely a kínai tűzijátékipar egyik központja. A mentő csapatok túlélők után kutatnak. A kínai elnök utasította a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki a robbanás okát és vonják felelősségre az érintetteket. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra.
1: Időjárás.
5: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Vele beszélgetünk az aktuális nyári táborokról, az önkénteskedésről, annak a lehetőségéről és magáról az egyesületről is. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: És ha közeledik a nyári idő, akkor közelednek a nyári táborok. Tessék figyelni, szülők, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, keresztülők, mert hogy itt van újra a Közszi Egyesület aktuális táborozási lehetősége. Milyen táborokat választhatnak a srácok, milyen tematikák vannak, milyen életkorban melyiket válasszuk. Ebben lesz segítségemre ma is dr. Horváthné Pellionis Petra, a Közszi Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz, mesélj a táborokról.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon várom én is a nyári táborokat, ugyanis az elmúlt 16 év tapasztalatai alapján továbbfejlesztettük a táborok koncepcióját, és nagyon izgalmas készségfejlesztő élménytáborokkal jelentkezünk, amelyek ugyanúgy egy kiváló közösséget erősítenek, ahogyan eddig is, viszont egy kicsit még fókuszáltabban foglalkozunk azokkal a mindennap használható készségekkel, amelyek a gyerekek életében nagyon fontosak. Legyenek azok ilyen szociális készségek, a magabiztosságnak, a társas helyzetekben való fellépésnek, konfliktuskezelésnek az eszközei, vagy akár a saját érzelemszabályozásuknak a kapcsolatos készségek, stresszkezelés, szorongáscsökkentés, vagy akár a probléma megoldásnak, az időgazdálkodásnak a tudatos haladáshoz szükséges készség. És így aztán idén három különböző nyári táborba is tudnak jelentkezni a gyerekek, ahol júliusban és augusztusban ottalvós, illetve napközös verzióból is választhatnak, és egészen 7-18 éves korig lehet jelentkezni.
1: Érdekes és fontos tudni azt is a Közszivel kapcsolatban, hogy milyen jellegű táborok vannak, hogy mennyire fontos nálatok a hit. Úgyhogy még mielőtt elkezdenénk konkrétan a táborokat, azoknak a tematikáját elmesélni, kérlek, hogy néhány percben mutasd be az Egyesületet.
2: Az Egyesületünk 2010 óta létezik, és egy nagyon összeszokott baráti társaságból nőtt ki, amelyhez aztán rengeteg különböző szakember csatlakozott, és 2010 óta a legeslegfontosabb számunkra az, hogy a gyerekek számára egy olyan

0: segítő, szeretetteljes viszonyban legyenek. Tehát ez a keresztény értékrend és keresztény háttér, ez nagyon fontos számunkra, és azt gondolom, hogy ennek a tábornak mindenképpen egy különlegessége az, hogy önkéntesek szervezik, tehát önkéntesek vannak jelen a táborban, miközben egy nagyon professzionális szakmai háttér az, ami felépíti az anyagát, a szakmai hátterét ennek a tábornak, és nagyon lényeges az is, hogy ezek az önkéntesek nagyon kedvelik a gyerekeket, nekik is abszolút feltöltődést jelent ez a közös táborozás, és hogy így aztán a gyerekek, fiatalok itt olyan hiteles, nem csak mintákkal találkoznak a felnőttek személyében, hanem olyan emberekkel, akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, és egy egész évben egyébként elérhető közelségben vannak hozzájuk, tehát a kapcsolat mindig tovább él két tábor között.
1: Nagyon fontos dolog az is, hogy ilyenkor ebbe a típusú táborba, vagy ezekbe a típusú táborokba a közegyesületnél nem csak a hídben járó szülők gyerekei csatlakozhatnak, hanem bárki csatlakozhat a táborokhoz, viszont biztos, hogy megtalálja a maga hitét, legalábbis az évek során, ahogyan én Petrával a táborokról és magáról a közegyesületről beszélgettem, én ezt fedeztem fel benne. Szóval a közegyesület nyári táborairól beszélgetünk a továbbiakban is. Vendégem dr. Horvátné Pellionis Petra, a közegyesület elnök helyettese, és akkor jön majd a következőkben hamarosan a tematikája a táboroknak, mert a közegyesületnél mindig nagyon izgalmas tematikájú táborok vannak, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Nyári táborok, mivel már a Köszi Egyesület történetéről beszéltünk egy kicsit, említettük a táborokat, ezért most jöhetnek a tematikák.
2: Igen, tehát ahogy mondtam, a keresztény háttér előtt vagy mellett itt nagyon fontos, hogy a készségfejlesztés irányába szeretnénk menni, mert azt látjuk, hogy rengeteg nagyon hasznos és fontos dolgot megtanulnak a gyerekek az iskolában, de közben a szociális téren akár olyan kérdésekben, mint az időgazdálkodás, vagy pénzügyi tudatosság, vagy feladatok priorizálása, döntések meghozása, vagy akár hogy hogyan kezeljenek stressz helyzeteket. Ezekben viszont viszonylag kevés segítséget kapnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan zajlódjanak a mindennapjaik, és azt tűztük ki célul, hát igazából ezt már 16 évet csináljuk, viszont most ezt így zászlónkra is tűzzük, hogy fejlesztük ezeket a készségeket, és ezért aztán minden táborba eljövő gyerek választhat idén-nyáron 3 különböző modulból, az alapján, hogy a nap során 2 részletben milyen készségeik azok, amiket leginkább tudnánk, szeretnének ők fejleszteni, és olyan fajta kis csoportos, interaktív foglalkozásokon vesznek részt, ilyen tréning gyakorlatokon vesznek részt, amelyek ezeket képesek fejleszteni. Magyarul például a Speak Up nevezetű modulban, ahol a szociális készségekre tesszük a hangsúlyt, ott a konfliktuskezelés, a kommunikáció, a stressz helyzetben lévő kommunikáció, az önérvényesítés kérdéseivel foglalkozunk, úgy, hogy ismerjük a gyerekek mindennapjait, látjuk, hogy milyen nehézségeik vannak, az ő élményeikből, kérdéseikből, nehézségeikből indulunk ki, és azt reméljük, hogy a tábor végére úgy mennek haza, hogy ötleteket, gyakorlási lehetőségeket, esetleges ilyen alternatív, tehát sikeresebb megoldási technikákat kapnak a tábor során. De beszélhetek itt egy másik modulról is, ami a Feel Good nevet viseli, ahol a stressz kezelés, az érzelmek szabályozása, az indulatok szabályozása a legfontosabb témánk, az, hogy hogyan tudjuk az önértékelésünket elég magasan tartani akkor is, amikor esetleg támadások érnek, hogy nehéz dolgok történnek az életünkben. Tehát a Feel Good nevű, szintén választható modulban napi kétszer is, kétszer egy órában ezen a területen szeretnénk őket fejleszteni. A harmadik lehetőség az pedig a Level Up nevet viseli. Uh-huh. Itt pedig az időgazdálkodás, a döntéshozatal, a gyakorlati problémák megoldása, a kreativitás, vagy akár tényleg a célállítás, feladatok priorizálása témában szeretnénk picit segíteni, mert látjuk, hogy ezek a mindennapokban kihívást jelentenek a kisebb és nagyobb gyerekeknek is.
1: Hogyan tudnak találkozni a korosztályok nálatok? Mi a tapasztalat?
2: Nagyon régóta jelen van az, hogy kisebb és nagyobb gyerekek együtt vannak a táborainkban. Ez egyrészt abból a szempontból is nagyon szerencsés, hogy a kicsik tudnak tanulni a nagyoktól, a nagyok pedig tudják segíteni és akár mintát adni a kicsiknek, de természetesen a beszélgetős vagy tehát életkori különbségeket jelentő táborokban külön vannak a kisebb és a nagyobb csoportok. Itt 3 különböző csoportba tudjuk őket osztani, és nyilván a komolyabb beszélgetéseknél vagy tréning gyakorlatoknál ott meg abszolút ilyen egy nemű homogén életkori csoportokat szeretnénk teremteni, de vannak olyan játékok is, ahol ők találkoznak egymással, és hát ugye, ahogy a honlapunkon egyébként a fotókat is lehet látni, hogy ilyen nagyon-nagyon kedves, szeretetteljes találkozások vannak kicsik és nagyok között. Általában ilyen hatalmas élményt jelentenek ezek a táborok közösségi szempontból.
1: A műsor vendége továbbra is dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, akivel a Köszi aktuális táborairól, az egyesület működéséről, az önkéntességről is beszélni fogunk még. Hamarosan folytatjuk.

0: a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Csini baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbházi az ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége a Köszi Egyesület elnök helyettese dr. Horváth Népa Eliónisz Petra, akivel az aktuális táborokról, azoknak a jellegéről, a tematikáról, a hit megjelenéséről a táborban, illetve az egyesületnél, és hát természetesen emellett még a működésről, az életkori sajátosságokról és a generáció korosztályok találkozásáról is beszélgettünk is. De ami még fontos természetesen, hogy ugye zajlik a nyáridő, és aztán majd jön az ősz is, és biztos, hogy mindig szükségetek van segítségre. Hogyan lehet nektek segíteni, Petra?
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert valóban ez az az időszak, amikor önkéntesek még tudnak jelentkezni a csapatba, és nagyon örömmel, szeretettel várjuk őket. A legkülönbözőbb tábori megvalósító szerepekbe lehet jelentkezni, nem csak abba a szerepbe, ahol a gyerekeknek kell foglalkozást tartani, hanem a hátteret biztosítani is, tehát hogy bármilyen érdeklődési vagy adottságú önkéntesek tudnak hozzánk kapcsolódni, akik 18 évesek elmúltak, és nagy örömmel várjuk őket. A www.koszi.net oldalon található meg a mi elérhetőségünk, és az önkéntesekhez való kapcsolódásra is, de ők is találnak választ erre a kérdésre, hogy hogyan találnak még minket, és milyen típusú feladatok várják őket.
1: Hogyan tudunk segíteni a táborok kapcsán, illetve mit tudnak tenni a szülők, hogy jól előkészítsék és felkészítsék a gyerekeket mondjuk az első táborozásukra?
2: Az első táborozás egy nagyon, nagyon izgalmas helyzet, én magam is átéltem szülőként. Nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők ilyenkor jobban szoronganak, mint a gyerekek sokszor, és én azt gondolom, hogy szülőként fontos, hogy nyilván mindenképpen jól tájékozódjon az ember, viszont hogyha tájékozódott, és elkísérte a gyermekét, és ott egyébként látta azt, hogy megbízható emberek várják őt, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos megadni ezt a bizalmat, hogy igen, mi ott tényleg nagyon figyelünk rájuk, mindig igyekszünk elérhetők lenni folyamatosan a szülőknek, nyilván a táborban a gyerekeknek is. Észre fogjuk azt venni, hogyha gyerekeknek nehézsége van, ha esetleg magunktól nem, akkor bármikor tényleg elérhetők vagyunk 24 órában a gyerekek számára a táborban. Tehát, hogy ez a fajta bizalom, azt gondolom a legtöbb, amit a szülő adhat, hogy úgy engedi el a gyerekét, hogy egyrészt megpróbálja őt így megerősíteni abban, hogy képes teljes mértékben az önellátásra, másrészt meg, hogy megajándékozza azzal is, hogy ő maga is bízik az ott jelenlévő felnőttekben, illetve nyilván tehát a szociális normáknak a megtanítása az nagyon fontos a szülők részéről, de a táborokban a mintaadáson keresztül a gyerekek nagyon-nagyon szépen tudnak fejlődni abban, hogy egymást hogy segítsék, ha esetleg konfliktus van, akkor azt hogyan lehet konstruktívan megoldani. Tehát valójában az egész tábor ezért egy ilyen gyakorlati szociális tanulást is jelent.
1: Mi az, ami még fontos a táboraitokkal kapcsolatban, illetve hogyha lezajlik majd a nyáridő, aminek most még az elején vagyunk, úgyhogy korainak tűnik erről beszélni, de azért mindig szeretem tudni, hogy mi lesz majd a következő évszakban. Ilyenkor tervezitek-e már az őszit?
2: Természetesen már megvan az őszi táborunk, októberben az őszi szünetben tartandó táborunk időpontja is, és ez is megtalálható a honlapon, de én most a legfontosabbként azt emelném ki, hogy itt van a táborba jelentkezésnek a legfőbb szezon. Most még egyébként a szemfüles időszakban vagyunk, és tényleg a honlapon érdemes a Skill Camp köszi táborokat megnézni, és kiválogatni, együtt beszélgetni egyébként a gyerekkel arról, hogy például ő melyik modult választaná, mi az a téma, amiről szívesen játszana, beszélgetne. És hogyha ezt így együtt megnézegetik most, akkor nagyon-nagyon örömmel várjuk a jelentkezéseket, és a szülők tudhatják azt is, hogy ez nem egy egyszeri élmény, hanem valóban folytatódik aztán ősszel az őszi szünetben, tavasszal a tavaszi szünetben, tehát hogyha egy gyereket érdekel, hogy jól érzi magát ebben a közösségben, akkor évi öt darab táborba is el tud jönni, és ahogy említettem, van ottalvós, illetve bejárós verzió is, és hát az én személyes kedvenceim azok a Pilis Csabai, gyönyörű zöld környezetben megtartandó táborok, de egyébként Budapesten Zuglóban is van bejárós táborunk, tehát oda is tudnak jönni a gyerkőcök. Ahogy említettem, egészen 7 és 18 évkor között lehet jelentkezni ezekbe a táborokba.
1: Petra, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Minden információ természetesen újraolvasható és megtalálható a koszi.net oldalon. Dr. Horvátné Pelionis Petrával beszélgettem, a Köszi Egyesület elnök helyettesével, a közelgő nyári táborokról, magáról az egyesületről, az önkéntesség lehetőségéről, illetve az őszi programokról is. Köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen én is.

0: 98 pontat Manna FM, életöröm, zene és Manna napközi, természetesen, ahogy ilyenkor ez lenni szokott. Szó lesz arról, hogy milyen 10 jele van annak, hogy kimerült a kutya, és miért kell erre nagyon figyelni. Elmondok majd 8 meglepő dolgot, amit az airfryerben, vagyis a forró levegő sütőben el tudunk készíteni. Banánkenyér, mogyorókrémmel és egyéb variációkkal még. Tortát is készíthetünk belőle, nem csak ebben a kis vekni formában sütött banánkenyeret, nagyon-nagyon finom, elég egyszerű elkészíteni, és tud teljesen diétabarát, sőt ketó életmódbarát is lenni. Elsőként viszont a tejben, vajban kényeztetés, vagyis a kényeztetés ókori formái, amik manapság is megmaradtak, és használjuk is őket. Ez a mai Manna közé, friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Újabb támadás érte Ukrajnát. Már a Vatikánban tárgyalják Volmut Ferenc boldoggá avatását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be, magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban két ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek, összesen 70 pontért. Újabb szakaszába lépett Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a Tanács köztársaság idején kivégzett papvér tanúságát. Wolmuth Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna köziben szó lesz arról, hogy milyen 10 jele van annak, hogy kimerült a kutya, és miért kell erre különösen odafigyelni. Jön 8 meglepő dolog, amit az airfryerben, vagyis a forró levegő sütőben elkészíthetünk. Banánkenyér, mogyorókrémmel és egyéb variációkkal, tortaként is elkészíthető egyszerű, de nagyszerű, mutatós és nagyon finom, sőt, tökéletesen diétabarát, vagy akár ketogén életmód barát verzióban is el lehet készíteni. De elsőként jön a tejben, vajban füröztés, vagyis az ókori kényeztetés bizonyos formái és fajtái, amik a mai napig megvannak az életünkben a szépségápolásnál. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Aki hallotta már életében azt, hogy tejben, vajban füröztik, tehát mindenféle jót megadnak neki, ez pontosan jól tudja, hogy ez is a réges-réges-régi időkben nyúlik vissza. Kleopátra, szamárteljes fürdőjére gondolhatunk például, tehát ez mind a kényeztetés és a szépségápolás régi módszerei között volt. Miért fontos ez? Azért, mert olyan ügyesen szépítkeztek a nők az ókori Görögországban is, hogy nagyon sok praktikájuk még a mai napig is megállja a helyét. Ugye az ókori Görögországban az számított jó embernek, aki szép volt. Ezért nagyon nagy hangsúlyt fektettek a nők a megjelenésükre. Aki szép volt, az jó ember volt. Aki csúnya volt, az rossz ember volt, ami hát borzalmas egyébként. De a szépségtippeket illetően ezt most félre tudjuk tenni. Ugye minden kornak és kultúrának megvan, és meg is volt a maga szépségidája, ez pedig az ókori Görögországban sem volt nyilván másképp. Az akkori nők és férfiak számára nagyon-nagyon fontos volt a külső, csupa-csupa hiú ember élt ott. Hát vannak nagyon sokan, akik valahogy az ókori Görögországban ragadtak itt. Én is ismerek jó pár ilyet, na mindegy, zárójel bezárva. Úgyhogy természetesen ezek az emberek mindent megtettek, mindent, és még annál többet is annak érdekében, hogy megőrizzék a szépségüket. A praktikáik közül viszont nagyon sokat a mai napig használni tudunk, sőt, használatban is van. A szép testet a szép lélek közvetlen bizonyítékának tekintették az ókori görögök, innen az összefüggés. Ha szépnek tartottak valakit, akkor automatikusan jó embernek is tartották, és még egy szavuk is volt rá, a kalosz kagatosz, ami azt jelentette, hogy gyönyörű testben gyönyörű lélek. A tökéletesség megszállottjai voltak, a jó megjelenés érthető módon nagyon fontos volt számukra, hiszen egyből megbélyegezték azt, aki eltért az ideáltól. Éppen ezért a legtöbben mindent megtettek azért, hogy szépnek lássa őket a környezetük, vagy az összes többi ember, akivel csak találkoztak az életük és a napjaik során. Nem csak nők, a férfiak is. Úgy gondolták, hogy a szép férfi test az Istenek ajándéka, és hozzájuk lesz hasonló az, akinek kidolgozottak az izmai, így aztán nagyon korán rájöttek arra, hogy a megfelelő táplálkozással és a sok testmozgással formálhatják az alakjukat, és így aztán, amikor csak idejük engedte, folyamatosan sportoltak, de nagyon sokan már a kemény fizikai munkától is kellőképpen megerősödtek és kiszálkásodtak, ugye mai napság ezt így mondjuk. Arisztofanész az ókori görög drámairól azt is leírta, hogy mik a férfiak ideális jellemvonásai, azt írta, a csillogó mellkas, a ragyogó bőr, a széles vállak, apró nyelv, kemény fenék. Ez volt a jellemző az ideális férfi külsőre. A nőknél pedig egyértelműen a szépség és szerelem istennője Afrodité jelentette a tökéletes ideált, és mindenki rá szeretett volna hasonlítani. Őt a legtöbbször kerekarccal, nagy mellekkel és körte alkattal ábrázolták, így aztán azok számítottak a legszebbnek, akik hasonlóan nőies alakkal rendelkeztek. Az ókori Görögországban a vörös hajúakat a szépség megtestesítőjének tartották, a bátorságot és a becsületet, mint erényt társították hozzájuk, így aztán minden nő erre a hajszínre vágyott. Na de a lényeg, hogyan szépítkeztek a görög nők? Nem csak helyes táplálkozással és mozgással szerettek volna előnyösebb külsőre szert tenni, ott volt az oliva bogyó és az oliva olaj. Az oliva bogyót kővel összezúzták, és arcmaszként használták a radírozáshoz is, ezt használták. Magas ásványanyag tartalmú antibakteriális és gombaellenes tulajdonságai miatt, valamint az öregedés gátló hatása miatt is. Az ókori görög nők voltak az elsők, akik az olívaolajat használták.

A tejet széles körben használták Egyiptomban és az ókori Görögországban is bőrpuhító tulajdonsága miatt, mivel viszont luxus cikknek számított a tej is, a joghurt meg pláne, csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. A tej és méz kombinációját számos kozmetikai és öregedésgátló készítményben használták, készítményet, amit ők kevertek maguknak, mai napság is van ilyen. A görög joghurtot pedig csodálatos összetevőnek tartották, mert nyugtatta és táplálta a bőrt, elsősorban a bőr leégés ellen enyhítésére használták. A laktóz, a fehérjék, a vitaminok és az ásványanyagok pedig mind-mind megvannak benne, ez nyugtatja és eltávolítja az elhalt hámsejteket is. Ott voltak a virágok és a gyógynövények, amiből készítettek olajokat, készítettek vizeket, rózsavizet, rózsaolajat, levendula, kamilla, ciprus, körömvirág, lótuszvirág. Ott volt még közöttük a tengeri só, amit arc és bőr és testradírozásra használtak, illetve a bőr megfiatalítására is. A tengeri sót és a cukrot keverték össze olívaolajjal, ebből készítették el a hámlasztójukat, és mivel a tengeri só természetes méregtelenítő is, mert hogy a só felszívja a bőrből a méreganyagokat, ezért aztán ez még fokozta a keringést és fertőtlenített is, és a zsíros érzés is elmúlt, enélkül puhította a bőrt és csökkentette a folyadék visszatartást, úgyhogy ezeket a trükköket mind-mind be lehet vetni a mai napig is, például ugye, hogyha valakinek már a melegedő tavaszi nyár elő időben elkezd dagadni bokája, lábfeje, a periférián megszorul a víz, akkor egy ilyen sós olívaolajos pakolással, dörzsöléssel rendszeresen tud segíteni magán, például ebből a szempontból is.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Banán kenyeret fogunk készíteni. Szerintem most már, amikor egyre több helyen, egyre több platformon tudunk, egyre több, főként amerikai filmet nézni, nem ismeretlen számunkra sem, nagyon sokunk számára már egyre ismerősebb, inkább így fogalmazok. A banán kenyér, de mi is az a banán kenyér? A banán kenyér gyakorlatilag nem egy kenyér, hanem nyilván egy sütemény, egy kicsit olyasmit képzeljünk el, mint a gyümölcskenyeret, vagy mint egy nagyon finom, sűrű és nem folytós tészt piskótát, vagy mint mondjuk a kevert tészta például. Az a banánkenyér, amit már elkészítünk, az magyar okrémmel és joghurttal készül, úgyhogy különösen és extrán finom lesz. Érdemes ilyenkor, ugye olyankorra időzíteni, így helyes inkább a ban. Érdemes olyan időszakra időzíteni a banánkenyér készítését, amikor otthon van több darab megbarnult banán, mert a banánkenyérhez az a kifejezetten üdvös és hasznos. A klasszikus banánkenyeret most akkor felturbozzuk, úgy fogjuk elkészíteni. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni egyébként a banánkenyeret. Az alapreceptje sem bonyolult, de hogyha friss gyümölcsöt, aszalt gyümölcsöt, csokoládédarabokat, lekvárral keverve sütjük meg, mindenhogyan finom, egy tök jó délutáni kis, mondjuk úgy, hogy teázos, vagy piknik, vagy kirándulós, vagy szülinapi, vagy vendégségbe vívős süti lesz belőle. Most, ahogy mondtam, egy mogyorókrémes változatot készítünk el. Görög joghurt van benne, barna cukor van benne, kókuszolaj van benne, és egy nyilván banán, úgyhogy tulajdonképpen ez egy tök egészséges verzió. A barna cukor helyett kókuszvirágcukrot használunk, az lassan felszívódó szénhidrát cukorsága ellenére nem annyira rossz. Vagy hogyha ezt az igazán finom, ragacsos barna karamellás sűrű cukrot használjuk, a nádmelaszos barna nádcukrot, akkor pedig külön extrán finom lesz az íze. Horváth Kitti Gabriella receptje alapján haladunk, és akkor mondom is, hogy mi kell egy 12 szeletes darabkához. 3 darab közepes érett banán, a közepes az nem az érettségére, nem a méretére vonatkozik, ha 4, akkor sincs semmi, banánosabb lesz az íze. 30 g kókuszola, ez ugye a megolvadt kókuszsír, egy teáskanál vanília kivonat, 12 dek a görög joghurt, egy teáskanál szódabikarbóna, nem sütőpor, hanem a szódabiki fogja egy kicsit megemelni a tésztáját, 15 dek a étcsokoládé chips, vagy forgács, vagy fölkockázott étcsokoládé, lehetőség szerint, hogyha egészségesebb változatot akarunk, akkor minél magasabb a kakaótartalom, annál kevésbé hízlalós, és annál kevésbé lök ki meg a vércukorszintet a csokoládé, 6 dekas húzatlan vaj, és ebben az esetben is mindenképpen ragaszkodni kell a vajhoz. 15 dek a barna cukor, vagy annak a verziója, amiket már mondtam az imént. Egy nagy darab tojás, 22 dek a finom liszt. Ezt lehet egyébként helyettesíteni, hogyha még egészségesebbet és még kevesebb szénhidrátot szeretnénk fogyasztani. Lehet helyettesíteni 22 dek a darádióval, vagy dejóval, vagy 22 dek a darát mandulával, amit mandula lisztnek neveznek. Nem olyan nagy mennyiség, sokkal finomabb lesz tőle a tésztája. Egy nagy csipet só és 10 dek a mogyorókrém. No és akkor, hogy hogyan készül? Előmelegítjük a sütőt, először kibélelünk sütőpapírral egy, hát itt azt írja a recept, hogy 22x10 cm-es kenyérsütő forma, de akármelyik őszgerinc forma, gyümölcskenyér forma, vagy ez a sima vekni sütő forma is jó lesz. Finoman lisztezzük is be, a vajat és a kókuszolajat olvasszuk fel a mikróban, vagy a tűzön, ki hol szeretné. Hagyjuk őket szobahőmérsékletűre visszahűlni, a banánokat egy kis tálban törjük össze villával, nyilván előtte meghámozzuk, egy nagy tálba tesszük a banánpürét, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a kókuszolajat, a barna cukrot, a vanília kivonatot, már felolvasni is annyira finom, a tojást és a görög joghurtot, habverőben erőteljesen dolgozzuk össze a keveréket, és a száraz hozzávalókat pedig egy másik tálban keverjük össze, hogy ez a klasszikus sütemény készítés, liszt, szódabiki, só, csokoládé, figyeljünk oda mindenképpen arra, hogy friss szódabikarbona legyen, ne legyen szekrényíze, a kész keveréket pedig hozzáadjuk a nedves anyagokhoz, és óvatosan, szépen, folyamatosan összekeverjük őket. A cél tulajdonképpen egy szép, nem túl folyós tészta elkészítése. Ezt a kész tésztát, az egyik felét beleöntjük az előkészített tepsibe. A mogyorókrémet pedig 15 másodperc alatt felmelegítjük egy kis tálban, vagy a mikróban, vagy a tűzhelyen. Ezután ráöntjük a tésztára, de lehet olyan kacskaringósan jobban önteni, mint amilyen a babkának a tésztája lesz, hogy olyan szép kacskaringós, absztrakt, már-már vazarellis vonalakat alkossunk a mogyorókrémmel a tésztában, és aztán utána ráöntjük a második adag tésztát, elsimítjuk azt is, és a 170 fokra előmelegített sütőben 60-70 percig, vagy amíg a tűpróba nem igazolja, hogy a tészta belseje is megsült, addig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, és mint minden süteményt, ezt is hagyjuk a tepsiben kihűlni, ez nagyjából 15-20 perc, kifordítjuk a sütőrácsra, és készen van. Na és akkor itt jön az extrázás, mert hogyha valaki igazán nagyon finomat akar, akkor erre lehet azt a bizonyos, mondjuk a tésztába, ha keverünk egy kis cukrozott narancshéjat, akkor a cukormázba is lehet narancshéjat reszelni. Narancslé, narancshé, porcukor, és leöntjük a tetejét. Vagy fehér csoki, mascarpone, vagy görög joghurt, narancsreszelék, és leöntjük a tetejét. Szóval innentől kezdve, vagy simán csokival, hát az is milyen jó. Vagy azt, hogy úgy marad kopaszon, és megszórjuk, egy csipketerítőt ráteszünk, lopunk nagyitól, vagy otthon valahol van, ráteszünk a csipketerítőt, megszórjuk porcukorral, és olyan lesz, mint valami leggyönyörűbb, egészen különleges sütemény, ami az is egyébként az egyszerűségénél fogva még különlegesebbnek számít szerintem, de hogyha van ilyen kis csini dísz a tetején, akkor még inkább azt tud lenni egészségünkre.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Itt van 8 meglepő dolog, amit a forró levegő sütőben el tudunk készíteni, és 6 másik, amit nem, úgyhogy erről érdemes tudni egy kicsit. Hogyha az ember úgy vásárol forró levegő sütőt, hogy nem néz utána, mire és hogyan lehet használni, akkor bizony érhetnek meglepetések, ami az elkészíthető ételek körére is igaz. Hogyha kíváncsi az ember, hogy milyen szokatlan példák vannak, akkor itt van egy jó kis gyűjtemény. Például a forró levegő sütővel lehet sütni raviolit. Ugye ez egyik legjobb dolog, ami a raviolival történhet, mert a gép olyan kellemes és ropogós kérget ad ennek az olasz klasszikus tésztának, hogy többé nem is akarja az ember majd máshogy csinálni. Létezik természetesen ehhez recept is. Aztán a készülék, a forró levegő sütő tökéletes választás a tökmaghoz is. Már csak azért is, mert rengeteg időt megtakarít vele az ember, mert a tökmag pirítása megszokott módszerrel akár egy óráig is eltart. Itt viszont csak 15 perc az egész. Aztán vannak olyan sütemények, amik abszolút könnyedén, sőt, sokkal könnyebben elkészíthetők a forró levegős sütővel, mint a normál sütővel. Az amerikai cukros süti, a sugar cookie, vagy a láva süti, a csokis zapkex is elkészíthető. Arra érdemes figyelni, hogy ne a hagyományos receptet vegyük alapul. Mindegyikhez van külön kifejezetten forró levegős sütőhöz szánt változat, sőt, lehet keresni így süti recepteket is. Aztán ott vannak a csirkecsíkok. Egyaránt használható házi készítésű rántott csirkecsíkokhoz a forró levegős sütő, de a bolti fagyasztott csirkefalatokat is meg tudjuk sütni benne. Sőt, ha a készülékkel igazából mondjuk a csirkét bármelyik részét szeretnénk, bármelyik része megsüthető. Úgyhogy ha megforgatjuk a zsemlemorzsában, konkrétan is teljesen olyan lesz, mint a rántott csirke, csak egészségesebb formában, de a panír ettől függetlenül omlós, ugyanolyan a színe, ugyanolyan az íze, ropogós, finom csirkés fogásokat dobhatunk össze, bármit be lehet panírozni. Esetleg, hogyha valakinek egy kicsit hiányzik az, hogy nedvesebb legyen, ne legyen olyan száraz a hús, vagy bármi, ami be van panírozva, akkor ezzel kell a kis divatos olajsprékkel rá lehet spriccantani egyet-kettőt. Házi chipset is készíthetünk a forró levegő sütőben, talán ez a legkevésbé meglepő, a tapasztalatok alapján ugyanis a forró levegő sütővel rendkívül finom házi chipset tudunk készíteni. A lényege a dolognak egyébként csak annyi, hogy uborka szeletelőn szeleteljük föl a krumpli szeleteket. Ki lehet próbálni egyébként nem csak krumpliból, hanem répából, céklából, vagy akár kelkáposztából is, a haragosabb fodroskából. Készíthetünk kemény tojást is, megbirkózik ugyanis a kemény tojás készítéssel, és nem kell hozzá víz sem, úgyhogy tök egyszerű a dolog, nem vízben főzzük meg. Aztán a tojásos tekercset, azt az amerikait, ugye ez a bizonyos egg roll, ezt is simán el lehet készíteni. Amit viszont nem lehet forró levegő sütővel sütni, azok például egyes nyers zöldségek, bár a fagyasztott zöldségek kompatibilisek a forró levegő sütővel, a nyers formáról nem mindig mondható el, mert a gép gyakran fura vizenyős textúrát kölcsönöz a zöldségeknek. Aztán a leveles zöldségekkel sem mindig járunk jól, mert nem tudjuk pontosan, hogy milyen megfontolás indokolna, hogy valaha is spenótot vagy római salátát tegyen az ember egy forró levegő sütőbe, de hogyha egyszer mégis felmerülne ez az ötlet, akkor érdemes ezt elvetni, mert nem sikerül igazán jó. Tehát nem egy párolt zöldséget kapunk, hanem olyan furcsán meglottyad benne. Aztán a friss sajtot sem szerencsés sütni a forró levegő sütőben, a bundázott ételekről pedig, tehát a folyékony tésztabunta, mint mondjuk a palacsinta tésztába mártott, vagy sörbundás, az azért nem szerencsés, mert a forró levegő sütőben lecsorog az ételről, úgyhogy ebből a kombinációban nem sül ki igazán jó semmi, és a laza fűszerezésű ételek is olyanok, amik nem szerencsések, mert ezek a fűszerdarabkák nem fognak megtapadni az ételen, viszont jó esély van rá, hogy a forró levegő sütő apró kis zugaiban kikötnek, és ott megégnek, úgyhogy jobban járunk, hogyha az ízesítést ilyenkor a végére hagyjuk. Nagyobb mennyiségű étellel kapcsolatban is vannak aggályok, mert a forró levegős sütők ugyan többféle méretben kaphatóak, de még a nagyobb modellekben sem fér el több étel annál, mint ami 2-3-4 embernek maximum elegendő lehet. Úgyhogy ha népes a család, vagy vendégeket várunk, akkor többszöri alkalomra kell elkészíteni az ételt. Első nekifutása nem feltétlenül fogunk tudni vele kellő mennyiséget készíteni, de mivel gyorsan készül benne az étel, ezért a több adag hamarabb megsül, megfő. Úgyhogy ettől függetlenül, hogyha az ember kíváncsi arra, hogy mi mindent lehet még, és hogyan a forró levegő sütőben sütni, sokkal egészségesebben egyébként, mint a bőolajban sütésnél, akkor érdemes így rákeresni a receptekre, a net az ebből a szempontból is nagyon hasznos.

0: kutyák.
1: A 98 pontot Manna FM állatbarát rovatában most, ahogy ígértem, 10 olyan jelzés, amit a kutyánk felénk küld akkor, hogyha kimerült. Gondolhatjuk azt, hogy engedetlen, gondolhatjuk azt, hogy nem fogad szót, gondolhatjuk azt, hogy valami nem stimmel vele, ami igaz, csak nem engedetlen, hanem nagyon fáradt. A kimerültség az nem csak az emberek sajátja, nem kell azt gondolni, hogy ez csak a nekünk privilégiumunk. Kedvencünket is érintheti ez az igen súlyos probléma, mert hogy ez az, és komolyan kéne venni egyébként az embereknél is a kiégést, a kimerültséget. Úgyhogy itt vannak azok a jelzések, amik figyelmeztethetnek bennünket arra, hogy a kutya kimerült. Számos tünete van annak, hogyha ő kimerült, de a gazdik nagyon sokszor és nagyon gyakran félreértik ezeket. Vegyük sorra akkor ezeket a jeleket, hogy meg tudjuk jegyezni. Az egyik a túl sok alvás. Először is fontos tisztázni, hogy a kutyák alapvetően sokkal többet alszanak, mint az emberek. Az alvás igény függ az ebb korától, a fizikai állapotától, a napi rendjétől és a fajtájától is. De általánosságban azt mondható, hogy a napi 10-12 óra alvás jellemző egy egészséges felnőtt kutyára. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy a kedvencünknek a szokott alvás ideje jelentősen hosszabb lett, és az állat szemmel láthatóan fáradékonyabb, akkor azért el kell kezdenünk gyanakodni, hogy esetleg túl lett fárasztva. Ilyen esetben a legjobb, amit tehetünk, hogy hagyjuk őt pihenni, logikusan. Aztán ott van a túlzott izgatottság. Csak úgy, mint a gyerekek, a négylábúak esetében is jellemző, hogy a fáradtság meglepő módon felfokozott állapotot eredményez, túlpörögnek. Ilyenkor sok szülő és gazdi is a hiperaktív jelzőt használja, természetesen a hiperaktivitás egy orvosi fogalom. Sem gyerekre, sem állatra nem szabadna csak úgy ráakasztani ezt. Sajnos a köznyelvben is meghonosodott, és hát akarva akaratlanul és kelletlenül, kéretlenül is ráragasztják a gyerekekre és az állatokra is. Hogyha a kutyán a fáradtság jeleit tapasztaljuk, majd hirtelen elkezd felalá rohangálni, vagy össze-vissza ugrál, labdázik, bejárja a lakást, az ne tévesszen meg, a kutya valószínűleg extra fáradt, ugye? És ahogy mondtam, még egyszer mondom, túlpörgött. Aztán az önkontroll hiány is arra figyelmeztetett, hogy kimerült a kutya, mert hogyha a kutya kimerül, az gyakran azt eredményezi, hogy egyes cselekvések felett elveszti a kontrollt. Ugye ilyenkor hevesebben reagál bizonyos dolgokra, sőt, akár egy kicsit rosszabb kedvű, harapósabb kedvű, nem megharapós, csak harapósabb kedvű is lehet, ahogy a túl sok inger minket is feszültebbé tesz, úgy a kis pajtásunk is így reagál az őtért rengeteg stimulusra. Aztán ott vannak az egészségügyi panaszok, mert hogy a kimerültség nem csak az embereknél, hanem az állatoknál, a kutyáknál is gyakran okoz egészségügyi panaszokat. Ezeket főként a mozgásban és a légzésben láthatjuk és tapasztalhatjuk. Ugye, ahogy mondtam, a nagy fáradtság sokszor pont, hogy felpörgeti a kutyát, ami miatt aztán szív- és ízületi problémák is felléphetnek. Emellett pedig az állat légzése egy szaporává válhat, de le is lassulhat. Fontos, hogy minden megszokottól eltérő tünet esetén tessék konzultálni az állatorvossal. Az érdeklődés hiánya is felkeltheti a gyanút bennünk, hogy kimerült a kutya, mert sokkal kevésbé lesz érdeklődő, és ilyenkor még az általában rajongásig szeretett tevékenysége, de még az etetési idő, sőt, a tálak és a tápozacskó zörgés ezt sem hozza lázban, akkor már tényleg gyanakodni kell. A gyakori ásítás az például kifejezetten egy feltűnő jele a feszültségnek és a nyugtalanságnak. Természetesen helyzetfüggő, hogy mit üzen ezzel a kutya, de azért lehet gyanakodni, hogyha több ilyen tünet együttesen jelen van. Ha nem engedelmes és az egyébként szófogadó kutya hirtelen nem követi a parancsot, vagy nem fogad szót, akkor is lehet arra gyanakodni, hogy már elvesztette a fonalat, és pihenésre volna a szüksége, vagy amikor köröz, mint az őrült szarad körbe-körbe-körbe. Zoomiznak hívják ezt a jelenséget, amikor a kutya hihetetlen sebességgel elkezdi róni a köröket a lakásban, vagy a kertben, föl alá szalad, mint aki megőrült, és ez a pár perces fékevesztett etap aztán ugye úgy hat rá, hogy se lát, se hall, aztán utána egyszer csak kidől. Ez is a fáradtságot mutathatja. A koncentráció hiánya szintén, illetve a lihegés és a folytonos nyalakodás szintén gyanúkodhatunk már akkor, hogyha ezt látjuk arra, hogy az állat kimerült, úgyhogy figyeljünk a kutyusra. Mindig évszaktól és időszaktól függetlenül jó, hogyha látjuk, hogy éppen mi zajlik vele és hogy van. Pont úgy kell rájuk figyelni, ahogy figyelünk egymásra, vagy ahogy figyelünk a gyerekekre.

0: de több, mint amit vársz. Most én. A holnap éppen ettől lehet más.
1: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák. A mai kínálatban itt lesz a Talk Talk és a Such a Shame, a The Who-tól a Who Are You, Liquid Soul, Swingala Django és Lotfi Beggy közös a Gyémánt, a Stone Roses, Freddie Ellencrock, Train és Billy Idol a Cradle of Love-val indítja el a mai zenei finomságok óráját. Ezt az egyedülálló és különleges zenei órát kizárólag itt a Manna FM-en a friss hírek után.
2: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
6: Tavasz, napsütés! Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most! Half-Price. Great Brands.
7: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
3: Reklám hangzott el.
9: Több halálos áldozata is van az Ukrajnát ért orosz támadásoknak. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4 meghaltak és több mint 30 megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a Leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőr-onkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Társadalmi célú hirdetés.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
1: A mai kínálatban a finomságok között itt lesz a Talk Talk és a Such a Shame, a Who Are You, a The Who-tól jön, még a Liquid Soul és a Stop by Moniz. A Gyémánt című Kim Novák örökbecsű újra gondolt változata a Swing a Django és Lotfi Begi közös feldolgozásában. Itt lesz még a Stone Roses, Freddie, Ellen Clark, a Train és Billy Idol, ez a Cradle of Love. Vele indul a zenei finomságok órája most.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között. Most egy kis időutazás, de közben mégsem. Mert a fiatal ember, akinek a dalát halljuk majd, ő Ellen Clark, 79-es születésű, tehát azt sem mondanám, hogy annyira, hogy mondjam, csak hamvasan fiatal, de mégiscsak egy fiatal embernek tartom. Holland származású, egészen konkrétan holland arubai énekes, dalszerző és lemezproducer. Már az apukája is zenész volt, tehát az a hangulat, ez a 70-es, 80-as évek, talán 60-as évek vége hangulat is becsúszik, amit a dalban hallunk, a ritmusban hallunk, a stílusban hallunk, és látunk a videoklipben a szereplők öltözékét és a képeket tekintve, és ez mind-mind ezt az időszakot gyúrja össze, és ez nem véletlenül jelenik meg egyébként Ellen Clark stílusában legalábbis szerintem, mert hogy az ő apukája, akit úgy hívnak, a Dane Clark, aki a szózenét szereti, annak biztos ismerős a neve, ő egy szólénekes, akinek volt egy saját zenekara, a Dane and the Dukes of Soul, és ő volt az, aki elindította értelemszerűen a fiát. Egyrészt a zene felé, másrészt pedig a soul, a funky, az uptempo, és az R&B felé is, mert hogy tulajdonképpen, ahogy ő maga elmondta magáról, nem egy interjúban már mint Ellen Clark, ezeket a pop stílusú dal részeket kifejezetten is szándékosan ötvözi az R&B vonallal és hangzással, a funkival, és azzal a soul vonallal, amit az édesapjától, hát

fel. És ha már beszéltem a videoklipről, akkor beszéljünk egy kicsit bővebben róla. Azok a csau színű bőrcsekék, a lányok, akik szerepelnek, idősebbek, fiatalabbak, ahogy ülnek az utcán, ahogy ülnek a férfiak a Borbénál, ahogy robog a New Yorki vasút Queensen keresztül, és ezt is látjuk, azok a részletek, amik bármelyik filmben szerepelhetnének, és egyébként mondjuk bármelyik Lenny Kravitz klipben is szerepelhetnének, ezek mind hoznak egy olyan érzést, amitől az ember tök jól érzi magát. Amikor először meghallgattam ezt a dalt, akkor azt éreztem, hogy jó, most akkor akarom-e jól érezni magam, mert akkor felhangosítom, mert akkor tovább hallgatom, mert hogy nem tudja az ember nem jobban érezni magát tőle. Benne van az összes igazi régió hangulat, és nem csak a dalban, hanem benne van valójában a klipben is tök jó ránézni, visszahozni azokat az időket, amikor még ezek az úgynevezett meaning-driven dalok voltak főszerepben, nem csak az MTV-n, amikor ugye az MTV hőskorát éltük, hanem úgy egyébként is, de szerencsére mondjuk ez a stílus visszatér, de az való igaz, hogy a Blow Me Away-nek a hivatalos videója az, ami egészen elképesztően jól, hogy mondjam, csak húzza vissza az embert abba az időszakba. A trapéznadrág, és mondom, ezek a csau színű bőrcsekék, amikor egy kicsit azért jobb világ volt, én azt mondanám, úgyhogy nem véletlenül szól erről a dal maga is, hogy segítsetek emberek, valahogy hozzuk vissza a régi világot, hozzuk vissza a régi dallamokat, hozzuk vissza a régi ritmust. És ilyenkor én mindig egy kicsit tovább megyek gondolatban, és nem csak a zene ritmusára gondolok, hanem hozzuk vissza azt a ritmust, amiben élni tudtunk. Hozzuk vissza azt a ritmust, ahogyan a szívünk normálisan működni tudott azokban az időkben. Tudom, minden időszaknak megvolt a maga gondja, de azt hiszem, hogy az az időszak, amit mondjuk az akkoriban 70-es, 80-as években készült filmekben látunk, az mindig egy kis elvágyódást hoz. És ez a dal, ez nagyon szépen hozza ezt az elvágyódást, úgyhogy közben nem rosszul érezzük magunkat, hanem sokkal jobban. Úgyhogy aki egy picit is lógatja az orrát, az most hangosítsa föl nagyon a rádiót, mert szerintem sokkal jobban lesz a dal után. Ellen Clark és a Blow Me Away itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en, itt van a Stone Roses, egy 83-ban alapított angol alternatív rock együttes, hogy a papírforma szerint kezdjük. Manchester, honnan máshonnan származik a zenekar, és kijelenthetjük, hogy ők voltak az egyik úttörő zenekar a 80-as évek végének, 90-es évek elejének időszakában virágzó Madchester mozgalomnak, és bár az együttes két albumot jelentetett meg a több mint 30 éves fennállásuk során, de ezért lett róluk egy dokumentumfilm, és szintén nagyon érdekesen zajlott és végződött a dobos szempontjából, pláne azt majd el fogom mesélni. Ennek ellenére a legnépszerűbb albumok, az kétségtelen a 89-ben megjelent The Stone Roses című debütáló album. Onnantól kezdve ismerte meg őket a világ, és hát szerintem egyébként nem meglepő módon a stílusokat, a mondani valójukat tekintve, benne vannak ők is a Rolling Stone magazin által kiadott minden idők 500 legjobb album listáján, illetve az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Egyébként ez egy állati jó könyv. Érdemes mindenkinek, aki szeretne eligazodni a zenei világ nagyszerűségében, azokban a kiemelkedő valamiért, akár stílusban, akár szövegben, akár így az időbeli és kronológiai elhelyezkedésüket és nagyságukat illetően, szóval ezekre a zenekarokra kíváncsi, vagy róluk szeretne tudni és ismerni őket, akkor ezt a könyvet mindenképpen érdemes elolvasni valamilyen módon, vagy hát megvenni magunknak. Egyébként ez tipikusan egy olyan olvasmány, amit érdemes többször is elolvasni. Ez az az album, a 89-es debütáló névadó album, a Stone Roses című, ami rajta van az együttes legnagyobb slágere is, az I Wanna Be Adored, amit most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között. Emellett az I Wanna Be Adored és a Fool's Gold volt még az, ami a kettő, a nagy album többi dala mellett, ami ilyen óriási nagy siker lett, és tulajdonképpen, hogy kifejezzük ezt a nagyságot, ez azt is jelenti, hogy csak azt akarom, hogy imádjanak című dal egy olyan úgynevezett statement volt, nem csak a zenekartól, hanem az időszakra, arra a korszakra vonatkozóan is, hogy ez kétségtelen, hogy ez olyan nyomot hagyott az emberekben, amitől ez egyrészt nem csak egy zenei finomság lesz, hanem lesz egy olyan kapaszkodó is, amit hogyha az ember meghallgat, akkor pontosan jól tudja, hogy hányféle jelentése van. És ha már itt tartunk, akkor maga az énekes Ian Brown mondta azt, hogy ez a dal magáról a bűnről szól, és arról is, hogy az egyének önmagukban hogyan akarják azt, hogy báványozzák őket, hogy egy-egy vitában hogyan akarjuk elnyerni a másik energiáját, hogy egy-egy szituációban mennyire fontosnak tartjuk a saját igazunkat, az egónk nagyságát és nagyítását, és hogy mi mindent tesz meg az ember ennek a célnak az elérése érdekében. Egyébként a Welcome to Sarajevo című filmben is szerepel ez a dal, az I Wanna Be Adored. A Stone Roses volt a korábban már említett Madchester mozgalom, de egészen pontosan Madchester Showgazing zenekarnak az első tagja, és a 90-es évek egyik legnagyobb bandája, de aztán jöttek a belső viszályok, az akkori, hát, hogy mondjam, csak könnyed életmód, amikor mindent szabad volt, és mindent kipróbáltak, illetve az ego problémák, amik aztán tönkretették ezeket a lehetőségeket, amik a zenekar magában hordott, és 96-ban szét is váltak, aztán összeálltak később, de az ego problémákra visszatérve, pontosan erről szól a dal, az I Just Wanna Be Adored, szóval, hogy csak azt szeretném, hogy imádjanak, és milyen érdekes, hogy bár a dal mennyire régen készült, mégis vannak olyan dolgok, amik nem változnak a világban. Tehát, hogyha azokat a problémákat nézzük, ami egy személyiségből adódik, ami az önmegismerés és az önvizsgálat hiánya miatt alakul ki, az pontosan ilyen, amikor az ego csak nő, és megeszi aztán később magát az embert is. A showgazing mozgalomról egyébként érdemes azt tudni, hogy ez ugyanarra a műfajra utal, tulajdonképpen, mint a dream pop, az indie, vagyis az independent, és az alternatív rock zenei alműfaja volt, és a 80-as évek végén jelent meg ott az Egyesült Királyságban, ahol aztán a hangzásvilágot a hangszerek mögé utasított éneksáv, a torzító és egy csomó gitár effekt pedál használat jellemzett, és ennek volt az úttörő zenekara, a The Stone Roses. Ők jönnek most az egyik legnagyobb slágerükkel, ez az I Just Wanna Be Adored, itt a Mannán.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok

Egy újabb gyöngyszem a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Manna FM-en. Úgy hívják őt, hogy Nicola Capobianco, vagyis Liquid Soul, ez az ő művész neve, akiről azt írják, hogy ő a svájci pontosságú érzelemdús Psytrance egyik legjobb előadója. Psytrance, azt azért érdemes tudni, hogy ez a pszichedelik trance, ami a Goa Trance-ből fejlődött ki még a 90-es években, és aztán szépen a 2000-es évek elejére kinőtte magát egy önálló stílussá, és természetesen, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, ugye az utód felülmúlta az elődjét, úgyhogy még a rendes trance-nek, a Goa Trance-nek és a trance-nek, mint műfajnak a népszerűségét is felülmúlta. Ez a bizonyos pszichedelik trance egy olyan, hogy mondjam, csak a zenékkel kapcsolatban egy nagyon erős, jellegzetes, folyamatos basszus hangot ad, aminek különböző ritmusok adnak még színt, amik folyamatosan átfedésben megjelennek benne. Ez a bizonyos psytrance zene egy olyan összetett, több rétegű, szintetikus ritmusokkal és úgynevezett magas riffekkel ötvözött zene, amiben az a jellemző, és azt tudod megfigyelni, hogyha nagyon figyelsz, és nem csak átengeded magadon a zenét, hogy egy-egy zeneszám alatt általában az alaphang és a zenei rétegek, majd figyeljétek, még sokfélét lehet kihallani belőle, tehát hogy ez nem ilyen, nem kell ehhez zeneértőnek lenni, csak oda kell rá figyelni, szóval ezeknek a zenei rétegeknek az egymásra rakódása egyszer csak elér egy csúcspontot, és aztán ez szépen visszabontja. Gyakorlatilag új, afféle ritmikai mintákba kezd a basszusvonal. Felépíti, visszabontja, felépíti, visszabontja, és ez azért fontos, és mert hogy ez adja meg ugye a nevének az értelmét, mert ez ad egy olyan bizonyos fajta repetitív hangulatot, ami egyben megnyugtat, másrészt pedig ezzel az erős basszus hangzással és ezzel a ritmikussággal, vagy inkább periódikusságnak nevezném, tehát ezzel a periódikussággal pedig ad egy olyan hangulatot, amitől az ember egy kicsit le is nyugszik, meg valahogyan elkezd rá rezonálni a szíved ritmusa. Nagyon érdekes. Tehát egy kicsit olyasmi, mint amit, hogyha a működési mechanizmusát nézzük, hogy hogyan hat ránk ez a stílusú zene, egy kicsit olyan, mint amikor a magzatnak lejátszák az édesanyja szívhangját már itt kint a külső világban. Tehát, hogy ad egy nagy megnyugvást, miközben folyamatosan valamilyen fajta kíváncsisági szintet fenntart. Tehát, hogy mire gondolok? Tehát, hogy van benne egy ilyen izgalmi szint, miközben tök jól meg tud nyugtatni. Pontosan ettől ez erős basszus jelenlét az, ami ad egy kis megnyugvást, és egy bizonyos fajta kiszámítható ritmus, és közben az, hogy ezek a különböző zenei hangzások, meg ritmikák, ezek egymásra épülnek, és utána lebontódnak egy dalon belül, ettől pedig lesz egy furcsa izgalma az egésznek. Az eredeti pszichedelik trance-zene, az gyors volt nagyon, de az egyes változatai ettől eltérhetnek, és hát nyilván az alkotók a virtuális analóg eszközöket is alkalmazzák. A hangsúly nyilván itt a szintetikus hangszíneken van, és az az érdekes, hogy vannak benne olyan torzító hanghatások, amik úgy mondják, hogy agycsavaró, agytekerő képzetet váltanak ki, tehát azért is hívják pszichedelik trance-nek, mert egy kicsit le tudja nyugtatni az embert, és abban a pillanatban, ahogy nem a külvilágra figyelsz, meg nem arra, ami hátul fut az ember agyában, ugye szoktunk mondani, hogy cselekszünk, tesszük a dolgunkat, dolgozunk, stb., de közben hátul megy pörög a film, hogy mit kell befizetnem, milyen gondjaim vannak, elég a pénzem, kinek kéne segítenem, mi történik a világban, itt van a járvány, stb. Na ez leáll. Tehát amikor ilyen zenét hallgatsz, akkor ez a hátsó mozi, ez nem megy. És nagyon jól le tudja nyugtatni az embert, pontosan azzal, hogy az elején egy kicsit mégis felzaklat. Most ez értsétek jól, amit mondok, nem úgy zaklat, hogy ideges leszel tőle, hanem lesz egy ilyen különleges kíváncsiság az emberben. Na, ami pedig Nicola Capobiancót illeti, aki maga Liquid Soul, ugye, ő már 14 éves volt, amikor belecsöppent a trance világába, ő csak ilyen zenét hallgatott, bele is szeretett, és aztán 2001-ben fedezte fel ezt a pszichoprogresszív trance vonalat, és akkor született meg a maga művész Liquid Soul is. A név mellesleg egyébként enyhe utalás arra, hogy ő maga hogyan érzezte magát ezektől a zenéktől, meg amikor belekerült ebbe a közegbe. 2006-ban jelent meg az ő első albuma, az Iboga Recordsnál, ami valami óriás siker volt. Tehát azok, akik trance rajongók, azok is nagyon megszerették, és azok, akiknek fogalmuk se volt róla, hogy a trance, a goa trance vagy a psytrance az mit jelent, ők is megszerették, mert az benne a fantasztikus a Liquid Soul-nál, hogy ez a dal is például nagyon jól mintázza azt, hogy milyen
hétköznapi helyzetbe elhelyezhetően tök jól tud működni a trendzene. Ez a Stop by Moniz című dal Liquid Soul-tól, és az az érdekes különben, hogy az egész dal csak arról szól, hogy menjél az utca végére, a nagy háztömbhöz, a sorház végére, és nézd meg ezt a házat, hogy van benne valami furcsa, olyan, mint hogyha ilyen szellemház lenne, és kicsit úgy meg is ijed az ember, de mégiscsak kíváncsiak vagyunk, be akarunk menni, nem? Tehát ez a fajta kettősség, és ez a fajta felépítik a dalnak a tartalmát, aztán lehúznák, újra lebontják rétegekre. Ez még szövegben is megjelenik. Na most, hogyha ez bonyolultnak tűnt, amit én eddig elmondtam, akkor most meg is hallgatjuk a dalt, és érteni fogjátok, hogy miről van szó, és hogy milyen szépen beépíthető egy teljesen hétköznapi délelőttbe például hangulatilag a trendzene. Jön a Liquid Soul, és a Stop by

és megint micsoda zene jön itt a 98 mondat Manna FM-en a zenei finomságok között. Most megint egy álló csillag, gyerekek, aki ismeri a The Who nevű zenekart, és szerintem biztos, hogy mindannyian hallottatok már róla, ha nem, akkor tessék megkérdezni a szüleiteket. De hogy ez az a brit rock együttes, amit ez a legendás arc Pete Townshend alapított, és a Who Are You című dolog, amiket most meg fogunk hallgatni, az pontosan Pete-nek egy napjáról szól, hát egy kicsit macskajajos napról, ami macskajajjal fejeződött be, de ami egyébként valójában még emellett nagyon fontos üzenetet is hordozott, és hát egy olyan időszakban vagyunk jelen, amikor a Sex Pistols tagjaival összetalálkozik például. Szóval, hogy valami zseniális időszak. Na, ami őket illeti, Pete Townshend gitározik, énekel, és a billentyűs hangszereken is ő játszik egyébként, és hogyha még nézzük, csak hogy egy klasszikus kis ismeretterjesztés is legyen zeneileg és a zenekarral kapcsolatban. Roger Daltrey, aki énekel, gitározik, szájharmonikázik, és John Entwistle, aki basszusgitáros, részfúvós hangszereken játszik, és szintén énekel, hát ők alapították a The Who-t, és aztán később csatlakozott hozzájuk Keith Moon, a dobos, akinek egyébként a viselkedésére, a szenvedélyére, a furcsa fejpántjára, és a kis görbített hátára, ahogy dobol, arra külön felhívtam a figyelmeteket, érdemes megnézni a videoklipban, zseniálisak. Azt írják róluk mindenhol, hogy olyan energikus fellépéseket produkáltak, ami által ismertek lettek, tehát a zenéjük mellett még ugyanolyan erősen hozta fel az ismertséget számukra, vagy hozta meg az ismertséget számukra az, ahogyan ők fölléptek. A mozgásuk, a mosolygásuk, az az energia, ez az elképesztő vibrálás, ami a színpadon, még akár a klipben is átjön róluk. Zseniálisak. 100 millió példányban elkeltek a kislemezek, és aztán lett egy csomó slágerük az Egyesült Államokban is, az Egyesült Királyságban is. Imádták őket az emberek, és megmondom nagyon őszintén, hogy ez a mai napig így van. 1965. januárjában jelent meg az I Can Explain című daluk, ami igazából top 10-es kislemezek sorozatával tette ismerté az együttest, és onnantól kezdve mondhatjuk, hogy megindult a Who-nak a története. Nagyon vicces ruhákban léptek föl, hát ami ilyen 75-ös fellépés mondjuk, hát érdemes megnézni például az ehhez kötődő fotókat, az egyikük, mintha egy ilyen nagyon furcsa, hát erőteljesen az alsó fertályba beszaladó varrással elkészített, kicsit ilyen űrhajós szkafanderre emlékeztető kezes lábasban, az énekes Pete egy ilyen rojtos mellényben, szűk nadrágban, szóval hát a klasszikus, na, kicsit szerényebb srácok, azok csak pulóver, és de szintén ez a, hát alul egy kicsit azért túlságosan behúzott nyakig felrántott nadrág. Tehát akkoriban ez volt a divat. Különben ezek az arcok, ezekben a ruhákban, hogyha most megjelennének az utcán, ők lennének a legdivatosabbak, azt gondolnánk, hogy a Vogue-nak a címlapjáról léptek le. Na, ami viszont konkrétan a dalt illeti, hogy ne csak magáról, a zenekarról beszéljünk, a Who Are You című dal, az konkrétan egy napjára épül, Pete Townshend életének egy napjára. Egy nagyon hosszú találkozóval indul a napja, ezt meg is éneklés, nagyon szépen lehet megtalálni a különböző pontjait és időpontjait és cselekményeit a napnak a zene szövegének egy-egy mondatában. Például az első, ugye ez, ami nagyon hosszú találkozó, az a daloknak a jogdíjával foglalkozott, és azt énekli, ugye, hogy 11 óra egy bádoktában, Istenem, de hát lehetne más út is. Aztán utána a gyötrelmes találkozó után nagy csekk a jogdíjakért, elmegy egy bárba, ugye óriás összeget kap, gyakorlatilag ebből egy jó nagy összeget eltapsol, eliszogatja, berúg Pete Townshend, és bár a bárban találkozik Paul Cook és Steve Jones-szal a Sex Pistols-ból, akik imádják Pete-et és imádják a Who-zenekart, beszélgetnek, azt mondják, hogy a Who utat nyitott a punk rock zenének, és mennyire bírunk benneteket, és mennyire király ez az egész. Pete Townshend meg nem ért, hogy most tényleg a Sex Pistols, akik nekem báványaim voltak, így rajonganak értem, és akkor ezzel a teljes zavarral, meg a kis borgőzzel a fejében elindul haza, de elájul egy kapuajban a Soho-ban, London egyik részében, majd arra ébred, hogy egy rendőr ébrezgeti, hogy aki felismeri és mondja a nevét, hogy hello Pete, hogyha most fölállsz és el tudsz sétálni, akkor aludhatsz a saját ágyadban, és nem kell egy rendőrségi cellában aludnod, és akkor fölnézre, azt mondja, hogy ki a franc vagy te, felnéz azért a rendőr, és akkor ez egy visszatérő momentum a dalban is, és egyébként a rockzene világában is ez a mondat, ez megmaradt, és pontosan jól tudják, hogy milyen szituációra vonatkozik, és hogy kitől származik. Szóval legendás zenek és egy legendás dal. Azonnal, ahogy meghalljátok a refrént, tudni fogjátok, hogy miről van szó. Ez a The Who és a Who Are You itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset és hasznosat, és mindenkinek tudtam egy kicsit segíteni valamivel kapcsolatban, és érdemes kipróbálni, ezt mondom még egyszer, a banánkenyeret. Természetesen nagy tortát és sok ajándékot kívánok a mai születésnaposoknak is, ne feledkezzünk meg a névnaposokról sem, és ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, holnap találkozunk, jó utat hazafelé, puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszi!
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási app mutatkozott be New Yorkban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzet stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik vályár nővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimenekítették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteo Navigator. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hőszigetet hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül. Országszerte derült az ég. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve pedig plasztikai sebész, aki nem csak egy szakmát választott, hanem egy hivatást, ahol a precizitás és az esztétika az kéz a kézben jár. De vajon mi vezet el valakit ehhez az úthoz? Vajon egy gyerekkori álom, vagy egy meghatározó élmény, vagy egyszerűen az a vágy, hogy változást hozzon mások életébe? Vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Szervusz, jó reggel!
2: Jó reggel kívánok mindenkinek!
1: No, hát ez egy ilyen sorozatot fogunk csinálni, ezt most így elárulom a hallgatóinknak, ahol majd különböző esztétikai beavatkozásokról fogunk beszélgetni, viszont ezt az első műsort szeretném annak szánni, hogy egy picit téged mutassunk be, egyfajta kicsit ilyen portré műsor jellegű lesz ez az adás. Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen különbségeket látsz a görög és a magyar plasztikai sebészet között, többek között, hogyan változott a páciensek gondolkodása az elmúlt években, és hogy hol van a határ szépség és önazonosság között, szépség, önazonosság és túlzás között, ez is szóba fog kerülni. No, de induljunk a kezdetektől, hogy mikor döntötted el azt, hogy ezt a pályát választod, esetleg már a gyerekként, vagy valamilyen, vagy picit később jött neked ez a gondolat, hogy erre a pályára lépsz?
2: Szerintem nem volt nagyon nagy választás. Uh-huh. Én orvosi családból származok, a negyedik generáció orvos vagyok. Ez igazán úgy nőttem fel, hogy mindenhol ilyen orvosi kenyvek voltak.
1: Orvosi eszközök, igen.
2: Ez a játékon kevésbé ilyen volt, mint az orvosok.
1: Szóval, tehát ez volt neked a játék?
2: A többi gyerekek ilyen, uh-huh, voltak ilyen ezek játék, amit orvosok játszottak. Nekünk az eredeti szerszámokat játszottunk, szóval ilyen volt otthon. Szülők, nagy szülők, meg mindenki, ez a fajta élet, uh-huh, eltünk. Ezt akkor ezt megszoktunk, hogy ez normális.
1: De bocsánat, csak hogy a szülők is, vagy nagyszülők is a szépségi, tehát plasztika, nem?
2: Az orvosi pályát. Van egy másik forrás, mikor a szépségről beszélünk, vagy esztétikáról, mindenki rajzol.
1: Uh-huh,
2: szóval nagyszülők is, meg a szülem elnéz, a rajzolás ez egy ilyen hobbi, uh-huh, amit lehet, hogy valakinek kicsi profi módon csinálunk. Ez egyben jött az egész.
1: Uh-huh. Tehát ez a szépség iránti, tehát a rajz, azt gondolod, hogy a rajzolás
2: tervezés, a proptika, ha úgy tudunk mondani, ez az egész, ez egy ilyen, hogy mondom, ez egy ilyen teljesen más, hogy látunk a dolgokat. Mindig, uh-huh, van az esztétikaira, ez akar, mi figyelünk a természetben, vagy az ember arcát, vagy a testet, mindig tudunk ugyanilyen módon, ilyen artisztikus módon gondolkozni, meg átmerni.
1: Uh-huh. És de maga a plasztika, az honnan jött? Tehát, hogy ez a terület?
2: Orvos biztos mindenféleképpen akartam lenni. Meg sebész is akartam lenni, mert ezt tetszett, ez az akció.
1: Uh-huh.
2: Operálni, segíteni, ilyen nagyon úgy funkcionálni.
1: Uh-huh.
2: Nem szeretem a laboratórium orvosi szakmáját, nem szeretem dolgokat, amit nincs izgalmas. A, uh-huh, a sebészet izgalmas volt. Meg ez az artisztikus oldalon meg kellett valahogyan teljesíteni.
1: Uh-huh.
2: Szóval ez a plasztikai sebészet, ez egy ilyen, sok ember úgy gondol, hogy ez egy ilyen átlag felszintes specializálás,
1: uh-huh,
2: de igazán nem. Minden tudunk csinálni, amit a többi sebészeti szakmai külön csinálnak.
1: Aha.
2: Erre tudunk várni idegek, nagy ilyen rekonstrukciók.
1: Tehát bármilyen műtét utáni rekonstrukció?
2: Mikrosebészet, traumatológiával, szóval égész, meg az esztétikai rész. Szóval, uh-huh, ez az egész, ez egy nagyon komplet, meg komplex kezben szakma. Mindenki, mikor a plasztikai sebészről beszélünk, akkor mindenki azt gondolja, hogy csak az esztetikai botox, hiányos, szemhéj plasztika, vagy szálcplasztika, de igazán nem tudnak, hogy mennyi, mely tudás kell, meg tapasztalat, hogy tudsz szakmásodni.
1: Igen. Szakmásodni. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy plasztikai sebészet, és most itt említetted a botox, hialuron, uh-huh, azt is csak plasztikai sebész adhatja? Vagy azt, vannak ugye esztétikai orvosok is, ha jól tudom.
2: pillanatilag szerintem az egész világon plastikai szervezet meg bergyógyászok szoktak csinálni. Amúgy szerintem akármilyen kicsi, amit, amit invazív módon csinálunk, szerintem inkább olyan emberek, akinek van szervezeti tapasztalat. Ez egy nagyon érdekes téma, mert mindig hallgatunk az esztetikai orvos, vagy képzelt esztetikus, vagy medikus, vagy akármitek, nagyon sok mindent nevezes, megtitulus hallgatunk folyamatosan. A dolog az, hogy jogilag a plastikai szervezet, meg a bergyógyászok tudnak
1: teljesen
2: arcok kezelni. Németország, meg egy pár országban van ez a fejsebészet, aki az ENTS, szóval a fülörgégezi, aki operálnak, tudnak ezek is olyan dolgokat készíteni, meg fogorvosok, de csak a száj környék kerület tudnak beavatkozni, hivatalosan. Most minden országnak ez a szabályok változnak, vannak kis ablakok, amit tudnak játszani, meg kevern, de igazán ha valaki szeret olyan eredményi biztosítani, meg olyan kapni, akkor igazán egy tapasztalat plastikai szervezet vagy bergyógyász kell választani. Kockázatni, ez egy kicsi veszélyes dolog.
1: Hát hogyne. Hát meg az ember ugye, hogyha az arcát műtik, akkor azért az nem mindegy, hogy utána ki fog visszanézni a tükörből. Most meg fogunk állni. Egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szó.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. És egy kicsi ilyen portré jellegű műsort hallhatnak most a hallgatóink, ugyanis ugye Görögországból érkezett ide Magyarországra, itt praktizál, vagy itt dolgozik plasztikai sebészként. És az előző percekben beszéltünk arról, hogy hogyan jött neki ez a szakma. Megtudhattuk azt, hogy egy orvos családból származik, tehát mindenki orvos volt a nagyszülőkig felmenően, vagy visszamenőleg, úgyhogy nyilván adott volt a lehetőség, hogy ebbe az irányba folytasd az utadat te is. Bocsánat, az IVIMEDről beszéljünk egy picit, hogy mit jelent, mert itt említettél nekem valamit még a beszélgetésünk elején, hogy mondjuk el ezt a hallgatóknak, hogy honnan jött ez a név, hogy IVIMED.
2: Ez érdekes téma. Vagy történet? Hát úgy volt, hogy kezeltem egy vendégem Athenban, és akkor az a neve Ivi. Próbáltunk találni egy neve, hogy játszágunk, hogy nevezni fogunk, És akkor azt mondta az Ivi, tudod, hogy mit jelent ez a, honnan jön ez a nev. A fiatalság istennője. Hó, mondom, na, ez a neve, tetszik. És akkor medical, ilyen, de akkor Ivi Med. Ilyet az egész. Ez akkor pont ez érdem, ez az legideális neve.
1: Igen, mert arra is utal, hogy mit csinál a cég, illetve könnyen kimondható és érthető a magyar embereknek is, igen.
2: Hát nem mindenki tudja, mert az évvel szoktak kapcsolni egyben, vagy az év, vagy ilyen. De igazán az évi ez a fiatalság istennője. Ez nekünk is ugyanúgy, igazán ez a célpontunk, vagy a gondolkodás, az, hogy az emberek mindig próbálunk fiatalok tartani. Nem akarunk nagy változást okozni nekik, hanem szeretünk hosszabbítani, ami lehet a fiatalságok.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, igen, hogy megmaradjon, ez a természetes szépséget, azt szeretitek, vagy hogy is mondjam, azt ösztönzitek, mondhatjuk így is.
2: Igen, ez az igazság, hogy nagyon sok rossz példák meg látványok látunk folyamatosan a social media világban, rengeteg ilyen van, ez sok

0: amikor ez egy ilyen trend vagy divat hívunk, ez mindenki, igazán a fiatalok szoktak ezeket a dolgokat követni, de nem gondolkoznak komolyan, meg nem gondolkoznak, hogy milyenek következmények pár év múlva. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez a hosszú év, amit kezelek emberek, amit mint plastikesebbes, láttam majdnem mindent. Ez akkor mindig volt az legelején, ez volt nekem a célpontom, hogy mindig a legkisebb beavatkozás, ez a kombináció, amit tudnak a legtöbbet adni, de nem tudnak változtatni se a karakter, se a kinezet, se a tekintet, se a mimika. Szóval ez mindig volt ez a célpont. Ez az első pillanat, mai napig ezt folytatunk.
1: Akkor, ha már itt tartunk, hogy ez a cél és ez a fontos számodra, azt neked hol tanították? Tehát, vagy ez hol, nyilván ez egy alap indítatás, hogy a természetességnél maradni, de itt arra szeretnék utalni, hogy az egyetemet te azt kint végezted Görögországban, vagy itthon?
0: Hát úgy volt, hogy Magyarországon Szegeden kezdtem már az egyetem, egy pár évet itt eltettem, a szüleim döntöttek úgy, hogy mikor a tasom is került a külföldön, a Romániában, hogy jobban lenne, hogy mindig át egy országban legyünk. Akkor átmentem Románia, ott is fejeztem, ez utána különös vizsgát kellett tenni Görögországban. És utána volt megint egy kalandos út, akkor Görögországban több ilyen egyetemi kórház, katonai kórház, ilyen NATO-i kórház, voltam Angliában, voltam sok ide.
1: De akkor ott nem plastika
0: is, ott is? De. Sok mindent más is csináltam. Volt egy pár évet, amit a bariátria szebeszet csináltam, akkor volt erszebeszet is, meg ortopédia is volt kezben, és utána volt teljesen ilyen fókuszálva a plastikaiszebben. Szerencsés voltam, mert ezek a kórházok, meg az a tanárok, akik tanítottak engem, nagyon ilyen érdekesek voltak, meg nagyon előre voltak mindig. Ezek nem egy ilyen országi szinten voltak, hanem egy világszintű ismeret, meg tapasztalat volt nekik. Ezt tudtak nagyon sok mindent átadni.
1: És abban gondolkodtál, hogy visszamenni Görögországba és ott dolgozni, vagy ez egyértelmű volt, hogy maradsz itt Magyarországon?
0: Mindig gyakrabban szoktam lemenni, ez nem csak Görögország, hanem máshol is dolgozni. Szerintem 5 vagy 6 országban van engedély, hogy tudok gyakorolni. Ez ott is vannak vendégeim, úgy barátok már ennyi után. Ez mindig próbálok egy kis ide sporolni, és akkor ott is operálni. Csak már itt fókuszáltunk teljesen. Ezt, ahogy telik az ide, igazán egy minőség munka is kell teljesíteni, meg ugyanúgy minőség illet kell biztosítani.
1: Igen.
0: Szóval egy nap 21 óra van, pihenni is kell, meg minden más.
1: Igen. Na most újra megállunk most. Életörömzenei, jönnek még legfrissebb hírek is, és ezt követően visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Ilyen portré műsort hoztunk most a hallgatóinknak igazából egy picit ebben az órában. Természetesen beszélgetünk a plasztikai beavatkozásokról is, hiszen ugye nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Beszéltünk arról, hogy Magyarországon, tehát Szegeden végezted az egyetemet, és Kezdted, majd Romániában folytattad, és akkor az volt a után, igen, tehát Romániában folytattad, és hát több országban is dolgozol, természetesen itt Budapesten is, nem véletlenül vagy most itt velünk. Ugye a plasztikai sebészet az nem csak forma, hanem felelősség is, erről is már így picit érintettük ezt a részét is, ugye döntések sorozata arról, hogy például meddig érdemes elmenni, és sokszor ugye gondolom én, a páciensek nem igazán vannak ezzel tisztában, tehát itt jön jól az orvos segítsége, a plasztikai sebész segítsége, hogy mit érdemes, meddig lehet elmenni. Te hol húzod meg a határt egy beavatkozásnál? Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy hát szerintem eddig és ne tovább?
2: Nagyon-nagyon fontos, meg érdekes kérdés. Nem csak orvosok vagyunk, se plasztikai sebészek, hanem pszichológusok is. Mikor valaki legelőször jön hozzánk, akkor meg lehet látni, hogy milyen állapotban van, lelki állapotban, igazán. Ez mikor a kérdése van, hogy mit szeret csinálni, akkor egyben tudunk körülbelül állapítani, hogy milyen a karakter, milyen a pszichés a pacient. Ez úgy kezelünk, hogy ne legyen se túlzás, se bántás. Szóval nem akarunk igazán bántani, hanem mondunk valamit, ami valóban létezik, amit lehet, hogy nem eszik jól neki. Ez kezdben ilyen finoman kezelünk, úgy, hogy megérti pontosan ez a mi oldalunk. Nem az eredmény, hanem az vélemény. Vannak olyan fiatalok, aki jól néznek ki. Nem átlagos szépség, de mindet ember szép, amúgy saját módon.
1: Igen.
2: Így lehet mondani. Ez igazán, mikor figyelünk valaki, mindig az arcán szoktunk figyelni, ez a lelki tükör.
1: Igen.
2: Mikor valaki kicsi zavarban, ez nem annyira, nincs annyira saját önbizalom, akkor onnan kezdik ez a kicsi ilyen apanágy probléma. A mi oldalunk a probléma az etika. Sajnos minden szakmában vannak ilyen emberek, hogy az etika nem annyira fontos, amennyi nekünk. Ez nagyon sokszor kell irányítani az ember a rendes, egyenes úton.
1: A pacienst, hogy ha valami olyat kér, mondjuk, igen, ami esetleg nem. Mert ugye itt gondolom, arra is gondolsz, hogy amikor fiatalok, tehát hogy tényleg mondjuk akár rendben van minden rész az arcának, és mégis azért, mert látta valakin, hogy hú, milyen csodálatosan meg lehet ezt csinálni, mondjuk, akár legyen ez egy, nem tudom, egy arcplasztika, vagy akár most a szájfeltöltés, ugye az a nagy divat.
2: A dolog az, hogy mindenkinek van egy karakter, mindenki szeret játszani egy karakter, külön karakter. Nem tudunk teljesen beavatkozni, csak azt meg tudunk húzni egy vonal, amelyek a biztonság szinten tudunk dolgozni. Szóval egy hatalmas nagy szája például, sok ilyen kockázat is van benne. Mert van egy ilyen határozott mennyiség teltőanyag, amit meg lehet használni, de azután a kis mikrovérkeringés akadályozunk. Ez nagyon sok ilyen rossz dolgokat is tudunk biztosítani, mint egy ilyen nekrózis, amit lehet, hogy furcsa hangzik. Tapasztalt orvosok, aki ebben a szakma van a megfelelő gyakorlat, és tudnak ezek a szabályokat tisztelni, meg tartani.
1: Neked volt már olyan a te praxisodban, hogy valakinek azt mondtad, hogy nagyon kedves, hogy engem felkeresett, de nem fogom ezt a műtétet, vagy ezt a beavatkozást megcsinálni?
2: Sok van ilyen. Megmondom, hogy lehet, hogy 10% a vendégek, új vendégek ilyenek, erre az oldalon állnak. Ezt mindig próbálok finoman, meg okosan megmagyarázni nekik, hogy ez nem kell, vagy én nem leszek a megfelelő orvos, aki tudok kezelni. Sokszor egy másik szakma, orvosi szakma kell.
1: A lélekkel kell meg, igen, foglalkozni.
2: Igen.
1: El szokták fogadni egyébként? El tudják fogadni?
2: Szerintem szoktam kicsit több ide adni nekik. Próbálok a legfinom módon megmagyarázni. Ez mindig furcsa hangzik, de mindig próbálok a másik oldalon lenni. Mm-hmm. Szóval lehet, hogy ez van egy patológia hátul, de ez is be lehet, oda is kell belemenni, hogy meg tudsz egy kommunikáció kapcsolat alapítani, hogy tudsz dolgokat magyarázni rendesen.
1: Igen. Na most akkor újra zenét hozunk. Életöröm zene következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve plasztikai sebész, és nem csak egy szakmát választott, ugye, hanem egy hivatást, ahol a precizitás, az esztétika kéz a kézben jár, és hát az etika, ugye ezt is kihangsúlyozta itt a beszélgetésünkben, hogy ez is mennyire fontos számára. Arról beszélgettünk ebben az órában, hogy mi vezet el valakit ehhez az úthoz. Az is kiderült, ugye, hogy ez családi örökség, úgymond szülők, nagyszülők is orvosok voltak, és ő ezt a szakmát választotta, a plasztikai sebészetet Magyarországon, tehát Szegeden kezdte a tanulmányait, majd Romániában folytatta, és Görögországban fejezte be, több országban is dolgozik. Dr. Ioannis Stasinopoulos, a plasztikai sebész a vendégem, és az IVIMED alapítója, ezt is fontos tudni. No, rengeteg dologról beszéltünk, de folytassuk egy picit avval, hogy te ezt hogy látod, hogy a plasztika az igazából önbizalmat ad, vagy sok esetben inkább elfedi a problémákat?
2: Van még egy harmadik ok, vagy dolog.
1: Igen.
2: Az önbizalom biztos, hogy segíti, ahhoz, hogy most túl van gyorsítva a mi életünk, nagyon gyorsítva ahhoz képest, hogy mi volt 30 vagy 40 éve ezelőtt. Hát ha úgy gondolunk, mikor én 15 éves voltam, ezek, aki 50 évesek voltak már, úgy néztünk, mint tényleg nagyon erőgek, és úgy is kinéztek. A második világháború után ezek a legszenvedek, nem volt mint enni, meg minden.
1: Igen.
2: De most már, aki 50 meg 60 éves, már előre van.
1: Sokszor meg se lehet élet. Mondani.
2: Hogy igen, igen. Vagy akkor kezdi az élet igazán, mikor pénzileg jól szituált, meg tudnak dolgokat tenni magunkat, és akarnak jó kinézni. Most a fiataloknak ez egy másik téma, mert van ez a identitás kereses, meg próbálnak különbözni a többiekről. Mm. Ez nem mindig jó dolog, mert van a jó irány, meg a rossz irány. Ez mindig kell gondolkozni, hogy kaptunk egy ilyen ajándék az Istentől, az, hogy élünk, van kezünk, két kezünk, két lábunk, mindet működik, funkcionálunk, felkelünk reggel, úgy is fekszünk, vannak dolgokat, amit emberek nem is gondolnak, hogy minden napuk. Ezt respektálni kell, megkezelni, mint egy jó ajándék.
1: Igen.
2: Szóval az, amit mondom, hogy igazán az önbizalom meg tudunk segíteni, igazán egy tuningolás, egy kis tuningolás, egy pszichés tuningolás is lehet, mert ha valaki jó néz ki, meg kicsi fiatalosan, akkor mikor nézik meg a tükörben, van kutatás is erről, mindig jobban teszik a dolgokat, jobban viselkedik, jobban reagál, jobban kommunikál. Ez már annyira van gyorsulva az egész élet, meg a szakmai belül, nem csak az orvos, hanem minden szakma, hogy a 40 évesek úgy néznek, mint nyugdíjasok. A nagy cégek. És akkor ezeken is kell a fiatal kinézet. És akkor mindig kell egy pici a mi segítségünk. Az, hogy teljesítenek ez a keresünk.
1: Mit gondolsz arról, hogy mennyire befolyásolja a közösségi média azt, hogy a páciensek hogyan döntenek?
2: Ez a baj, hogy ennyire többet az emberek foglalkoznak a social media, meg több óra keresztül vannak a telefonok, vagy a számítógépelet. Ez a világ nagyon gyors, mint mi.
1: Igen.
2: Ez a nagyon gyors, amit amíg gondolkodtam, nagyon profik módon, neuropszichológia, neurobiológia, neuromarketingről beszélünk, ez ezek a dolgokat, amit az emberek, átlag ember nem is tud gondolni, de a mesterséges intelligencia is benne van, ez mikor van egy pillanat, amíg mi nézünk valamit több mint 10 másik perc, vagy valamit konkrét témáról keresünk, ez nem csak mi csinálunk, hanem több millió emberek az egész világon. Ez az algoritmus működik, ez kezelje ezek az adatokat, amit kap tőlünk. Ez olyan algoritmikus módon kezel, hogy tudja, hogy mit szeretünk, meg mit legyomán kívánunk. Szóval ezt már nem mi irányítunk, hanem egy gép. Ez néha kell kikapcsolni ebben a mesterséges világ, amit nem rólunk szól, mert van ez a biológia életünk, meg ez a biológia egzisztenciánk. Ez kell mindig tartani egy kis ünet, amit gondolkozunk magunkért, ezt beszélünk saját magunkat.
1: Igen, és most a mesterséges intelligenciát, hogyha említetted, akkor én most már azt látom egyébként ezeken a közösségi felületeken, hogy hát nem azt mondom, hogy mindenki, nyilván nem mindenki, de hogy nagyon sokan használják például a fotóknál. Tehát, hogy már nem a saját arcát látod az embernek, hanem rárak mindenféle. Tehát berakod a mesterséges intelligenciának ugye a fotódat, feltöltöd, és azt mondod, hogy csinálj rólam, nem tudom, modellfotót, és akkor kirakja a modellfotót. Na most, hogyha ezt látja saját magáról is, ezt látják az ismerősei, ez nyilván befolyásolja őt is visszafele.
2: Igen, de meg kell gondolni, hogy most ilyen igazi, valódi emberek szeretünk lenni, vagy avatarok.
1: Igen, mert ez a fontos kérdés, igen.
2: Sokszor szembe jövünk olyan emberek, akik ilyen nem tudnak tükörben nézni magunkat.
1: Igen.
2: Akkor mindig, mikor mondom neki, hogy nézd, milyen jó nézett ki, vagy milyen jó csináltunk, azt mondja, hogy nem. Mondom, miért? Azért, mert itt a fénykép, amit csináltam, de mondom, itt van egy ilyen program, ilyen Photoshop program, vagy Hollywood 5-ös, vagy 6-os, vagy akármit, mindet, ez akkor ez nem valódi. Homályos, nem látod, hogy azt mondja, hogy nem, ez a normális.
1: És olyan szeretne lenni. És olyan,
2: igen, de ez vannak szabályok, meg vannak ilyen határok, amit nem tudsz. Nincs ez a varaslatpálcika.
1: Igen.
2: Kérdez, hogy tudsz akármit csinálni.
1: Ezt egyébként mennyire látsz különbséget ebben a hozzáállásban? Ugye mondtam itt az imént, hogy több országban is dolgozol. Tehát a magyar, és a, nem tudom, görög, meg francia, nem tudom, milyen országokban vagy még.
2: Mindenkinek van, mindet országban vannak mindenféle emberek vannak.
1: Igen.
2: Mindenféle keresek, mindenféle stílusok, mindenféle trendek. De igazán például Olaszországban látod, hogy szép az emberek, férfiak meg mindig szép öltöznek, mindig szép próbálnak. Kicsit túlzásból hoznak.
1: Túlzásból? Azt mondod?
2: Hát mindig gondolkozunk a Donatella Versace például. Ez egy ilyen határeset szituáció. Ezek egy ilyen igazán értenek a szépségről, ez a franciák. Mert ott is vannak két fajta. Vannak ezek egy ilyen mindig csinálnak dolgokat, eddig, ameddig nem vesznek észre az emberek, meg a naturisták.
1: Hát a természetességet kedvelők, igen.
2: Aki, mit tudom, 50-60 évesek nem használnak szekre, meg szeszemé, ez akkor olyan ráncosak, meg olyan, de természetes, ez tetszik nekik, mert jól vannak ebben.
1: Igen. De ezzel sincs baj, nem? Tehát van, akinek nem. Azt tetszik, van.
2: Mediterrán országok kicsi úgy mondom, érdekesebb az arcok, jobban figyelnek, próbálnak fiatalok nézni. Igazán célpontosok, vagy mikor beszélünk egy ilyen témáról, hogy a korosztályok, ez fontos. Mikor szükségünk van egy esztétikai, egy pacient egy esztétikás beavatkozás, ilyen 30 év felett szokott lenni, igazán. 30 év alatt mindig van valamit ilyen probléma, aki meg kell oldani, egy nagyon kicsi mell, vagy egy diszfunkció, vagy ilyen diszmorfia, vagy valamit, amit nincs egyenes súlyos, vagy egy arc, meg valamit, amit kell korrekció tenni. A többiek ez egy ilyen 30 év felett, akkor kezdünk gondolkozni az, hogy szépítünk, hogy fiatalítunk, hogy tartunk egy szinten, hogy nem látszik a változás, meg az ide, ami telik.
1: Igen. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. És folytatni fogjuk akkor majd az arcplasztikával, majd egy legközelebbi műsorba. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az Ivimed alapítója volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Pósfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Véget ért a matematika írásbeli érettségi. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, írja az EduLine. A második rész volt a nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel, példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Itt van a tavasz, a jó idő. Ugye nem csak a természetet hozza újra mozgásba ez az időszak, hanem bennünket is. Ilyenkor jobban vágyunk az ízekre, az élményekre, az együtt töltött időre, vagy éppen a finom borokra. És pontosan erről szól az a különleges esemény, amiről most beszélni fogunk ebben az órában. Május 9-én érkezik a Gastrofolt és élménybőrze, majd mindjárt elmondják vendégei a pontos címét, amelynek helyszíne egy igazán hangulatos természet közeli tér, így is mondhatjuk, az én kis kertem, legalábbis a nevéből ítélve a természet, egy természet közeliséget sugal, de ezt is majd mindjárt kibontjuk egy picit. De vajon mitől lesz egy ilyen gasztro élmény, vagy gasztro esemény több, mint az evés-ivás, mitől válik élményi, erről is beszélgetünk. Itt vannak velem a stúdióban Bontovics Krisztina, a helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting Glass rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is az egyik szervezője, illetve főszervezője. Szervusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok,
1: Halina. Jól mutattalak be most már végre?
2: Igen,
1: ez
2: abszolút.
1: A két férfi név, ez valahogy így mindig...
2: De mindkettőre hallgatok.
1: Jó, akkor mindegy, Dániel Dávid, vagy Dávid Dániel, így már mindenki ismer úgyis. No, induljunk onnan, hogy honnan jött ennek az eseménynek az ötlete, hogyan találkoztatok, és miért éppen az én kis kertem a helyszín.
2: Lehet, hogy akkor ezt kezdem én. A maga Gastrofolt élménybőrze esemény sorozatot azt valamikor 2018-19 tájéken kezdtem el. Nagyon megtetszettek azok a szabadtéri nyári programok és esték, amikor nagyon lazán, nagyon kötetlenül, lelassulva sütögetünk, borozgatunk, eszegetünk, kiszogatunk, közben szól a zene, és éppen élvezzük a társaságot, meg a jó hangulatot. És ennek apropóján álmodtam meg ezt a rendezvény sorozatot. Legelőször azt hiszem, hogy Szentendrén rendeztem meg, ott egy három állomás le is nyomtunk egymás utáni években, viszont ott bejött a Covid valahol, és ott ez egy picit elhalt, de ugyanezt a rendezvényt átvittem Hódmezővásárhelyre is, szintén egy gyönyörű helyszínre, ahol igaz, hogy közbe szólt ott is a Covid, de utána igazából rögtön folytattuk, és olyannyira folytattuk, hogy amikor kiteszünk Hódmezővásárhelyen egy gasztrofolt eseményt, akkor írd és mond, nagyjából két, maximum három hét alatt teltházassá szokott varázsolódni, úgyhogy nagyon várják és nagyon szeretik. És hát most ide érkeztünk, hogy akkor itt vagyunk a belvárosban, vagy legalábbis a fővárosunkban, és megismerkedtem Krisztivel, az én is kertemnek a tulajdonosával még tavalyi év talán nyarán, és amikor odaértem a helyszínre, és bementem, akkor már formálódott a fejemben a gondolat, hogy itt azért mennyi mindent lehetne szervezni, és hogy milyen jó helyszín. Imádom azokat a helyeket, amik kívülről nem mutatják meg az igazi arcukat, de belépve ilyen kis ékszerdobozként így kinyílik előtted, és én már amúgy ott tudtam, hogy ide egy gasztrofolt eseményt amúgy meg kell szervezni. Hát rögtön ezzel ugye nem támadtalak le, mert más miatt érkeztem. Ugye én borokkal foglalkozom alapvetően, úgyhogy éppen borokkal és borászatokkal kapcsolatosan érkeztem akkor a Krisztihez, de azt gondolom, hogy jó kapcsolatot építettünk és ápolunk, és most pont amúgy rakjuk is össze a májusi nyitásra az új borlapot, de hogy egy szó mint száz, akkor megforrálódott bennem a gondolat, hogy akkor ezt a gasztrofoltot is meg kellene rendezni az én kis kertemben.
1: Amikor azt mondom, hogy természetközeli, mert nyilván a nevéből erre asszociál az ember, akkor ez igaz?
3: Hú, hát nagyon sokan mondják, igen, hogy ilyen varázslata van a kertnek, nem is tudom, és most így hallgattam oda, így ki is rázott a hideg, amiket így mondott, mert ez annyira jól esik, szóval, hogy fú, ennek... el is pityeredem itt mindjárt. Bocsánat, szóval...
1: Nyugodtan lehet sírni is, itt nevetni, sírni
3: igen,
1: minden.
3: Igen, na jó, még ilyenre nem volt lehetőségünk, hogy így ilyen kis új kis helyként mondjuk tényleg egy ilyen rádióműsorban szerepelhessünk, és ez egy ilyen fantasztikus dolog, mert egyébként mindig valahogy azt veszük észre, hogy így jönnek egymás után így az események, hogy olyan valahogyan szépen halad ez a kert.
1: Mióta vagytok ti?
3: Hát ugye 23-ban indult el maga az én kis kertem, és akkor ott még csak úgy ilyen nyár közepére állt össze minden, tehát ott még rengeteg teendőnk volt. Én tényleg nem vagyok vendéglátós, hanem teljesen más munkám van, teljesen mással foglalkozom.
1: De, és ez hogy jött a vendéglátós?
3: Igen, és akkor ez igazából úgy jött, hogy hát nekem egy elég Szerencsés vagyok, ezt kell, hogy mondjam, hogy van egy ilyen nagyon szuper baráti társaságom, és mi mindig járjuk a várost, valami új helyeket felfedezni, vagy akár így Európán belül nagyon szeretünk ugye ilyen városokat megnézni, és akkor mindig a gasztró élmények, uh-huh. meg ezt minden meg kell kóstolni, ugye ilyenek vagyunk, és tulajdonképp a...
1: Tapasztalatokat szereztek magyarul.
3: Hát igen. És ugye nálunk a 15. kerületben nem túl sok minden van, uh-huh. ezt így el kell mondani. Itt már, ahol ti vagytok itt a 14-ben, azért jóval több lehetőség van, de nálunk
1: bejjebb
3: a...
1: vagyunk talán.
3: Igen. Ott a kerületben ugye van egy póluscenterünk, meg van jó néhány hagyományos kocsma tulajdonképpen, van egy 2 vagy 3 étterem, de úgy igazából ennyi, ezeken kívül nincsenek ilyen különösebben jó helyek.
1: Bocsáss meg, most egy picit belét kell folytanom a szót. Életörömzenét hozunk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és kérlek, ne feledd a gondolatodat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Május 9-én érkezik a Gastrofolt élménybörze. Helyszín pedig az Én kis kertem. Vendégeim a stúdióban Bontovics Krisztina, helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, és ennek a rendezvénynek is az egyik főszervezője. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Krisztina mesélted, hogy hogyan jött ennek az egésznek az ötlete, a Gastrofolt és élménybörze ötlete, pontosabban a helyszínnek, az Én kis kertemnek a kialakítása, és ott hagytad abban éppen a gondolatodat, hogy nem igazán találtatok olyan helyet így a baráti társaságoddal együtt, ami hasonló lett volna, mint ez az Én kis kertem, mint amit végül te vagy ti megnyitottatok.
2: Úgy nekem is végül is a Covid alatt jött ez az ötlet, hogy tök jó lenne, hogyha nem mindig be kéne menni a belvárosba, ha valamilyen esemény van, hanem hogy valahogy a kerületbe hozzunk el valami kis színfoltot, valami olyan helyszínt, ahol tényleg ki tudnak kapcsolódni, jól érzik magukat, le tudnak tényleg csak sétálni, nem kell bebumlizni a városba. És egyébként is mindig volt egy olyan gondolat, hogy mivel ez nekem a nagyszüleim háza, és a papa mindig nagy figyelmet szentelt tényleg a kertre, meg a papa mindig olyan volt, hogy behívott az utcáról embereket, hogy kóstolják meg az aktuális borát, szóval a papa óriási fazon volt ott a környéken, és akkor...
1: Adta magát,
2: igen, hogy tök jó lenne ezt a kertet így másoknak is megmutatni, és aztán valahogy a Covid, ott ráírni az ember ugye gondolkodni, mindenféle dolgon, és akkor ez így összeállt tulajdonképpen, és akkor elkezdtünk ez irányban dolgozni, és aztán 23-ra tényleg így összeállt ez, és azóta meg így próbáljuk tényleg így, hogy az embereknek a mindennapjaiba ilyen pozitív élményekkel gazdagítva feldobni tényleg a hét.
1: Tehát itt a pozitív élményeknél itt főként az ilyen hasonló eseményekre gondolsz?
2: Igen. Tehát, hogy ugye nekünk van rendes, normál nyitvatartásunk, ami egy olyasmi, mint egy bármilyen más kávézó, vagy bár mindennapjai, de ugye azt látjuk, hogy az emberek ezen túl is vágynak, ugye,
1: igen.
2: Plusz dolgokra, és emiatt így minden évben próbáltuk ezt fejleszteni. Másrészt nekem meg nagyon fontos például, hogy a zene az kerüljön vissza a helyekre, mert például...
1: Az élő zenére gondolsz?
2: Igen. Nagyon, most erre is kirázottam. Mert egyébként, szóval a 15. kerületben, Rákospalotán, ott még így a papa mesélte, hogy ott rengeteg ilyen kerthelység volt még az ő idejükben, tehát ezekben a 70-es években, 80-as évek elején is még, de ezek úgy kipusztultak, vagy valami lett velük is, hogy elfáradtak, vagy már nem volt rá igény, nem tudom.
1: Igen, az is lehet, hogy nem volt rá igény, meg az is, hogy nem igazán tudták már fenntartani.
2: Igen, az is lehet.
1: Sok minden összetevője van.
2: És most viszont szerintem van igény arra, hogy ugye az emberek kapcsolódjanak, összeüljenek, dumáljanak, náluk például nincs wifi se, hogy tényleg beszélgessetek, igen, és látjuk is, hogy a telefont azt tényleg csak fotózásra használják, nem arra, hogy ott pötyögjenek rajta. Hú, de azt hiszem, nagyon elidőztem.
1: Egyébként valószínű, hogy ezért is volt az, Dani, hogy neked ez ennyire megfogott téged, tehát ez a családias, ez a, nem is tudom, családias,

0: környezet, vagy az, hogy ennyire tényleg, ahogy beszélsz róla, hogy a szíved lelkedbe, szívetek lelketek benne van ebbe a helybe.
1: Szerintem maga a Kriszti személye is ilyen, hogy szívélyesen fogadja az ember, talán lehet, hogy olyan vagy, mint a nagypapád, aki így befelé húzza az embereket, hogy gyere, kóstold meg, mondjuk te nem a bort kóstoltattad meg, hanem mondjuk egy finom kávéval kínáltál meg, de hogy tényleg a helyszín, a környezet az abszolút lehetővé teszi, hogy egy picit úgy megüljünk, lenyugodjunk. És ez a wifi történet tényleg igaz, én legutóbb elkértem Krisztitől a wifi kódot, és mondta, hogy nincs wifi.
0: Egyébként miért gasztrofolt? Mi a most az eseményre visszatérve egy picit? Honnan jött ez a név?
1: A név? Hú, én nagyon sokat szoktam töprengeni a neveken. Most is két rendezvényt akarunk majd létrehozni, és gondolkodok folyamatosan a neven, hogy mi legyen. Mindenképpen a gasztronómiát meg akartam jeleníteni benne, mert hogy gasztronómia orientált alapvetően az esemény. Kultúrának különböző ágai jelennek meg, de ugye nem tudunk mindent egy este megmutatni, ezért igazából csak egy foltot tudunk ennek az egészéből így a vendégek elé tárni, és akkor innen jött az, hogy akkor legyen gasztrofolt az esemény neve.
0: Szóval azt már megtudhattuk, hogy mi a gasztrofolt, és mindjárt az élménybőrzét is megtudhatjuk, hogy ez miben fog kimerülni ezen a rendezvényen. Jövünk a hírek és a zene után.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Gasztrofolt és élménybörze. Május 9-én érkezik ez a rendezvény, az Én kis kertem a helyszín. Vendégem a stúdióban Bontovics Krisztina, a helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is a főszervezője. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy gasztrofolt és élménybörze. A gasztrofolt, ez már ugye kiderült, hogy ez mit is takar, és akkor a maga az élménybörze, az miben fog ez kimerülni, milyen élményekben egészen pontosan?
3: Mindenképpen lesz az eseményen borkóstoló, ráadásul ez a mai trendek szerint egy sétáló borkóstolót fogunk tartani három kiváló magyar borászat közreműködésével. Jönni fog Kunságból az Eifert Borház, jönni fog Balatonról a Palkó Zsolti és Pincészete, illetve Villányból a Strétzágonyi borászat fogja kóstoltatni a tételeit. Mindemellett lesz bográcsozás. Az, hogy mi kerül a bográcsba, azt majd lehet... Hát, elmondjuk, majd akkor aztán elmondja a Kriszti, hogy, mert, hogy ők fognak majd
4: ezért... Mi vagyunk a felelősség, igen.
3: Ezért felelni. És hogy emiatt amúgy pont egy ilyen kis piknik hangulatot is szeretnénk teremteni, ahol lehet lazulni igazából a kertben. És mindezt megfejeljük még élőzenével, úgyhogy jönni fog egy hol duó, hol trió formáció, mert hogy majd egyszer ketten, egyszer hárman fognak a színpadon lenni, és egy nagyon ilyen kis ilyen latinosabb, temperamentumosabb hangulatot fognak egy részében előidézni, amire akár majd táncolni is lehet.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy tánctérre is van, tehát lehet táncolni is, van olyan tér.
4: Hú, hát ez nagyon izgalmas, ez ugye azért is én kiskertem, mert valóban egy kiskert, de tehát, hogy például a Daninak ugye az a másik rendezvény, amiről már beszélt, Hódmezővásárhelyen, ugye? Tehát, hogy az egy elég nagy kert tulajdonképpen. Egy...
3: Hát ott nagy, ott ilyen 170-180 fővel szoktunk lenni. Itt viszont a helynek a logisztikája és méretéből adódóan azért meghúztuk a határt, hogy mondjuk egy 80 főnél nem szeretnénk többen lenni, pont amiatt, hogy mindenki komfortosan érezze magát, és aztán majd építkezünk persze, mármint, hogy nem bővítjük a én kis kertemet, hanem meglátjuk, hogy ez a 80 fő, akik eljönnek ugye az eseményre, hogy azzal a 80 fővel amúgy elértünk egy totális tárházat, vagy amúgy még be tudtunk volna engedni embereket. Úgyhogy ez igazából az első eseményünk kicsit egy ilyen pudingpróba is lesz. Igen. De hogy bocsánat, csak félbe maradtam abban a szempontból, ugye, hogy gasztro és kézműves kiállítók, hogy jönni fog majd a MyConnect erdőkincseivel, gombákkal, és ezeknek különböző variációit fogja elénk tárni, hol szárítva, hol fűszerként, hol krémként, ilyen kenceként. Ezeket lehet majd kóstolni, meg persze meg is vásárolni, illetve a Lolabex Kreatív Klub is jön. Bogi hozni fog különböző anyagból készített tárgyakat, mint például bortartó, nyakbaakasztós, pohártartó, vagy egy nagyon designer táska.
2: De jó, ez egy nagyon színes programnak ígérkezik, viszont a bográsra muszáj visszatérnünk, mert nagyon kíváncsi vagyok rá.
4: Hát egy ilyen nagyon klasszikus, igazi, magyaros ennivalót terveztünk, ugye a hely adottságaiból adódóan, ez szerintem nagyon jól fog passzolni, hogy igazi jó kis bográs gulyást fogunk csinálni. Remélem, hogy arra vevők lesznek a vendégek, szerintem ott a bor mellé ez így nagyon-nagyon-nagyon jó lesz.
2: Itt ebben is akár törekedtek arra, hogy helyi termelőktől szerezzétek
4: meg? Azt mindenképpen, igen. Tehát ez különösen fontos nekem az egész kert kapcsán, hogy a kerületet erősítsük, és hogy az ottani a kerten magán is csak kerületi mesterek dolgoztak, akik nálunk vannak kollégák, ők is mind kerületiek, úgyhogy az alapanyagok kapcsán is egyébként ez nagyon fontos nekünk, hogy tényleg, amit csak lehet, van egy szuper jó piacunk, úgyhogy onnan szépen minden ott onnan jön.
2: Ugye azt én is itt a bevezetőben mondtam, meg így érintettük is azt a részét, hogy ma már nagyon fontos, vagy azt érzékelitek, hogy fontos az embereknek az, hogy közösségbe legyenek. Ugye azért nincs wifi is, hogy tehát ezeknek a helyeknek egyre inkább, egyre nagyobb az ázsiója, úgymond, egyre inkább szeretik, egyre inkább ki akarják használni, szükség van rá. Ez szerintetek egyébként minek köszönhető? Éppen az ilyen nagyon, nem is tudom, az internet által uralt világból egy kicsit így ki akarunk tekinteni, egy kicsit már kezdünk úgy visszamenni a régi dolgokhoz, a természet közeliséghez?
4: Hát szerintem biztos, hogy ebben van valami, amit mondasz, mert én mondjuk nagyon a másik véglet vagyok, mert én tényleg ilyen nem használok okostelefont, meg ilyen nagyon próbálom így visszafogni ezeket
2: a dolgokat. De is tudod is, mert próbálkozunk, de ez a kérdés, hogy az emberek sikerül-e.
4: Ja, hát nincsen, nekem nincsen ilyen telefonom, meg ugye úgy próbálok tényleg, amikor csak lehet, akkor így lelassulva lenni. De ugye ezt nehéz megvalósítani a mai világban. Az embereknek meg valószínű, hogy igen, megvan az igényük, hogy tényleg kikapcsolódni, és akkor tényleg számítógéptől, mindenféle internettől mentesen lenni. Csak még lehet, hogy nem mindenki jött rá erre, hogy ez mennyire klassz. De én szerintem afelé haladunk, sőt, tehát én nem vagyok valami nagy tudós, vagy nem tudom, szóval, hogy afelé haladunk.
2: De az ember látja a tapasztalatait.
4: Igen, hogy kezd fontossá válni egyre több embernek tényleg akár a sport, akár a szabadidőben eltöltött időnek a jelentősége, vagy egyáltalán az, hogy tényleg így beszélgetni másokkal. Igen. Sajnos ez maradt az utóbbi időben nagyon ki az emberek életéből szerintem.
2: Igen, ezt azt gondolom, hogy tapasztalatból, tehát hogy mindannyian hallgatóink is most erre csak bólogatni tudnak. Most viszont megállunk, életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gasztrofolt és élménybörze május 9-én az Én kis kertemben. Itt vannak velem a stúdióban a Én kis kertem tulajdonosa, Bontovics Krisztina, valamint Dávid Dániel, a Kulting Glass rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is a főszervezője. Úgy ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy észre veszitek az utóbbi időben, fontos kezdett lenni a közösség, az egymással való beszélgetés, tehát nem feltétlenül a telefonnyomkodás. Ugye azt is mondtad, Krisztina, hogy nálatok nincs wifi például, tehát hogy egy picit arra ösztönzitek az embereket, hogy egymással beszélgessenek, egymással legyenek, egymásra figyeljenek, és ne a mobiltelefon és a különböző felületek vegyék el az ember figyelmét.
2: Mi rengetegszer vesszük azt észre ott a kertben, amúgy tényleg nagyon sokszor, és ez olyan furcsa, és egyébként egyben nagyon jó érzés is, hogy vadidegen emberek ott elkezdenek valahogy beszélgetni, ugye akár a programjainkon keresztül is, hogy úgy tudnak kapcsolódni, de ha csak egy szimpla nap is van a hétközben, akkor is tényleg sokszor volt már, hogy lejönnek, nem tudom, két-három baráti társaság, úgy külön asztalnál ott ugye úgy ücsörögnek, és valahogy így a este végére így összerázódnak, és volt már sokszor, hogy tényleg a következő alkalommal együtt jöttek le. Szóval ez meg igen. Tök jó. Ez
1: kapcsolatok nagyon is születnek. Igen.
3: Két szót fogalmaztam meg, hogy minőség meg élmény, hogy szerintem ezt keresik mostanában legjobban az emberek. Óriási a zaj, óriási a rohanás, egyik lába mit, másik ott. Telefon, ha már csippan egyet, már rögtön veszük ki a zsebünkből, nézzünk rá. És ebbe a világba egyszerűen kellenek az ilyen helyek, mint az Én kis kertem is, meg kellenek az ilyen programok is szerintem, mint a Gasztrofolt, ahol nem kell semmivel sem foglalkoznod, megérkezel, és onnantól kezdve így bezárod magad mögött a külvilágot, és egy picit átszellemülsz, és átadod magadat ezeknek a minőségi időknek és élményeknek.
1: Tehát ennek az egésznek egyébként, ha csak ennyi az üzenete, már azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény. És nyilván ide, hogyha az ember bemegy, vagy elmegy ide hozzátok, akkor ezt szerintem mind észben kell tartani. Tehát mert ugye az, hogy nincs wifi, de van ugye a mobil internet. Tehát ha az ember, hogyha nagyon nem bír elszakadni, akkor még mindig elő tudja kapni a telefonját.
3: Hát lehet, hogy egy kis boxokat majd kialakítunk, mint az iskolába, ahogy be kell adni a belépésnél a telefont.
2: Hát szerintem meglátja. Tehát aki eljön hozzánk, az valahogy ez úgy olyan...
1: Nem jut eszébe elővenni.
2: Tényleg nem. Igen, eszébe jut azért, hogy lefotózza, nem tudom, azt a kis dekorációs elevet, ami van a kertben, vagy nem tudom, vagy magát az ennivalót, vagy az italt, amit ott felszolgálunk neki, de
1: ennyi.
2: Úgy,
1: igen. Egyébként hideg időkben télen is nyitva vagy, gondolom a kis kertem, én kis kertem, gondolom a kert rész az nem.
2: Igen, nem, nekünk csak a kert van.
1: Csak
2: tehát,
1: a
2: hogy
1: kert.
2: Nekünk nincs belső ilyen zárt terünk, és ez így is volt kitalálva, hogy valóban, és emiatt van az, hogy május 1-jel nyitunk, és szeptember végén zárunk. Aha. De ezen kívül ugye sok mindent csinálunk, mondjuk a szezon végétől karácsonyig tartó időszakban, tehát ott vannak nekünk, ott mondjuk csak hétvégre nyitunk meg ilyen forradborozós hétvégék, amikor ilyen hütteszerűvé válik a kert, azt is tavaly kipróbáltuk, és annyira tetszett a vendégeknek, hogy nem is tudom, imádták a gőzgombócunkat, rengeteg gőzgombócot adtunk el, nagyon finom, tényleg tök jó, a beszállítóink is fantasztikusak, nagyon örülök ennek, hogy annyira jó emberekkel dolgozunk együtt, valahogy ugye ilyen a Dani is, tehát hogy ilyen valahogy olyan, nem tudom, olyan kicsit olyan sorszerű ez a hely, hogy olyan szépen minden úgy jön, úgy alakul.
1: Igen. Hát ezt én azt gondolom, hogy ez, ahogy mondta is Dani, hogy a te személyiséged, tehát hogy általában az ember olyan embereket vonz, ugye maga köré, vagy olyan embereket hív oda, idézőjel. Akik hasonlóak, igen, és hasonlóan gondolkodnak.
2: Igen. És tényleg értékelik. Szóval, hogy például a kollégáim, akiket nagyon szeretem őket, annyira olyan kis család, vagy nem tudom, mi rengeteget járunk így össze ilyen csapat építeni, meg ilyesmi, és akkor is mindig valami ilyen jó kis közös programokat csinálunk, és És szerintem ők például tökre szeretnek bejárni dolgozni oda, szóval, hogy ők is így élvezik, hogy a magukénak érzik ezt a...
1: Ezt hát a én azt gondolom, hogy aki most ezt a beszélgetést meghallgatja, az is érzi. Tehát ebből a beszélgetésből is számomra is kiderült amúgy, tehát én nem voltam még nálatok, majd most meg fogok
2: látogatni. Hát most akkor már
1: de
2: igen.
1: Hogy ennek az egész helynek, meg ennek a rendezvénynek a szellemisége, ez átjön. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hallgatók számára is átjön. Akkor május 9-e, még egyszer hány órakor kezdődik?
3: Délután 4 órakor kezdünk, 8 óráig tart, 8 óra után amúgy nem szavarunk ki még senkit, mert hogy itt a tartási időn belül nyugodtan lehet végül utána maradni, de hogy maga a program az 4-kor kezdődik, 8-ig tart, május 9-én borkóstolóval, főzőcskézéssel, élőzenével, kézműves kiállítókkal, úgyhogy tényleg egy élménybőrzére készülünk.
2: Marha jó lesz. Nagyon jó lesz, mert nagyon várjuk.
1: És akkor a helyszín az Én kis kertem, ez nagyon-nagyon fontos, és igen. Információkat, hogyha valaki, akkor a Facebook oldalatokon, a Kulting lesz oldalon esetleg, vagy hol?
3: Így van, a Kulting lesz oldalunkon mindent megtudhatnak a kedves érdeklődők, illetve az Én kis kertembe is bátorítok mindenkit, hogy látogasson el. Egyrészt azért, mert helyszínen is van jegy árusításunk, meg mellette egy jó finom kávét, vagy bármi mást is el tud fogyasztani közben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor még egyszer május 9-e, a helyszín pedig az Én kis kertem.
3: Köszönjük.
2: Szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégeim voltak Bontovics Krisztina, az Én kis kertem tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, illetve a Gastrofolt élménybőrze főszervezője.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezren, emelt szinten pedig több mint 8 ezren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában, két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számokat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, Holnap napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello! A mikrofonnál Már István Dániel, kedd délutánban már is tartol a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádióztatunk együtt. Minden óra szokás szerint más, ma van a hollandok nemzeti ünnepe, hogy mi véget, azt nem sokára elmondom. Néhány mondatban csak nekünk, inkább ez egy remek apropó vagy dobbantó arra, hogy holland előadók érkezzenek, majd Laidback, Luke, Afrojack, Tiesto, illetőleg itt lesz velünk Caro Emerald. Aztán majd 2001 és 11 terítéken az időutazásban is ma ünnepli korunk egyik legmenőbb énekesnője a születésnapját, Adele, úgyhogy rögtön három dallal, összesen 6-tal ünnepeljük majd mi az ő születésnapját. John Legenddel indulunk, már is szól a dó.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Tök jó időnk van egyébként, és marad is. Némi-nemű hőmérséklet bezuhanást ígértek itt a hét második felére, de hát az is csak 22 fokos, és remélhetőleg csütörtökön már kapunk csapadékból is. Jön majd az első záporok, zivatarok formájában, nagy szükségünk van, ezt nem csak nekünk, hanem az tény és való, hogy egyébként a környezetnek is a Velencei tó szinte teljesen kiszáradt, úgyhogy jöhetne már az eső, remélhetőleg meg is érkezik majd. Közben a 0677098-os SMS és Viber számra jöhetnek a közlekedési információk. Várom ezeket, hogy merre felé induljanak a többiek, avagy sem, és ha valaki már járt Hollandiában, vagy van kézzelfogható élménye az országgal, akár Amsterdammal kapcsolatban, ossza meg velünk, hiszen holland előadók érkeznek már is hatan, egészen pontosan az első körben Caro Emerald, Tiesto, illetőleg majd Kenny Dalfour és Dave Stewart, hiszen ma van Hollandia nemzeti ünnepe, a felszabadulás napját ünneplik náluk, a német csapatok 1945-ös kapitulációja miatt. Nekünk ez egy remek dobbantó arra, hogy hollandok jöjjenek, hatan egészen pontosan. Hát már is Caroline Esmeralda van der Löw érkezik elsőként, vagy rövidebb nevén, ahogy említettem, Caro Emerald, és a Back It Up az első nagy slágerek egyike. Ő egyébként 81-es születésű, kijárta a Szamár létrát egyébként, képzett zenészről van szó, egyébként nagyon sokáig egy jótékonysági kórusban énekelt, a mai napig is űzi ebbéli tevékenységét, hogy gyerekeket segítsen vele. Egy lemezkiadó szerződött el egyébként karrierje kezdetén, ott mint recepciós dolgozott, és aztán egyszer csak addig-addig sündörgött a producerek környékén, míg nem meggyőzte őket, hogy egy japán formációnak ír dalt hadd énekeljen elő, és annyira meggyőző volt az előadás, hogy azt mondták, hogy jó, akkor legyen ez a te dalod, tényleg pont úgy énekled, ahogy mi ezt elterveztük. Nagyjából így indult a karrierje, később aztán bejárta a slágerlistákat, meg Magyarországot is többször, a Sziget Fesztiválon is fellépett többek között a Back It Up-pal. Aztán a korunk egyik legmenőbb DJ-je érkezik, DJ Tiesto és a Blue, aki egyébként a világ egyik vezető lemezlovasa, 2002 óta a DJ magazin top 5-jében, ott van jelen pillanatban is, a negyedik helyen áll. Tulajdonképpen minden elismerést megszerzett már, díjat, slágerlistás helyezést, amit el lehet érni ebben az érában. Mindjárt a Blue szól majd tőle, és aztán majd egy jóval klasszikusabb dallal folytatom. Itt lesz a Lily Was Here, ami eredetileg egyébként egy filmbetét dal volt Kenny Dalfour és Dave Stewart előadásában. 89-es a dráma, amiről beszélek, annak rendezője Ben Fairbank volt, tulajdonképpen de Cassier, a pénztáros, az volt a címe, ebben hallattuk először. A zeneszám sokkal ismertebb lett különben, mint a film. Maga Kenny Dalfour egyébként holland szaxofonos, 69-es születésű, 7 évesen kezdett zenélni, 14 éves korában a Funky Stuff zenekar vezetője lett, 19 éves korától pedig a nemzetközi zenei élet első számú jegyzett szaxofonosa. Hát egyszer fejfájdító felsorolni is, hogy ki mindenkivel dolgozott együtt: Chaka Khan, Larry Graham, Aretha Franklin, Jimmy Cliff, George Duke, Blondie, Jimmy Callum, Angie Stone, Tower of Power, The Time, tényleg hosszasan tudnám sorolni, imádják őt, és törte az utat egyébként a női szaxofonosoknak a nagyvilágban. Nagyjából ezt a műfajt, hogyha egy nőt látunk szaxofonnal, akkor vele tudjuk azonosítani. Dave Stewart csatlakozik majd hozzá a Lily Was Here-ben, de egyenlőre Caro Emerald-el indulunk, már is szól a Back It Up, és aztán majd Tiesto jön is a Blue, Hollandia nemzeti ünnepén, itt a 98 pontat mondnál fel.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke 077098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom az üzeneteket, akár Hollandiáról, hiszen holland előadókkal muzsikálunk, akár pedig a közlekedésről. Hát nagyjából napsütést is lehet számítani a hét folytatásában, marad ez a nagyon kellemes, már-már korai nyarat idéző időjárás, 26-25 fokkal, aztán majd csütörtöktől 22 fok várható, és talán némi nemű eső, de végig napsütésre is lehet számítani, úgyhogy szerintem most már a könnyed kabátok maradhatnak elő, vagy akár már csak a rövidújúak. Egyébként ma van Hollandia nemzeti ünnepe, ahogy mondtam, a felszabadulás napja a német csapatok 1945-ös kapitulációjának hírére, és pontosan ezért holland előadókkal muzsikálunk, most már az új hullámosok érkeznek, Late Back Luke, Afrojack, illetőleg Rehab hamarosan Lucas Grahammel és a Most People-lel. Late Back Luke érkezik elsőként, aki a Rolling Stone című dalával sajtállítása szerint arról szeretne énekelni, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a felelősségteljes apaság és a felelősségteljes DJ életmód között. Ezt el is hiszem egyébként, A-ból B-be mennek tulajdonképpen egész héten, főleg a hétvégén, úgyhogy a gyerekek nagyjából csak reggel látják az apjukat, akkor is úgy, hogyha alszik. Mindjárt majd ezt

mindjárt kifejti a Rolling Stone-val Laid Back Love, aztán majd Afrojack érkezik hozzánk, ő egy másik holland DJ, zenei producer, iskolai befejezése után pincérként dolgozott, aztán 16 éves korában lehetőséget kapott egy rotterdami klubban, ő lehetett ott a lemezlovas. 2006-ban 5 hónapot Görögországban töltött és több klubban zenélt, a Hellén tapasztalatokra építve hazatérése után kiadót keresett a saját dalaihoz. Az India Face a harmadik helyig jutott akkor a holland dance listán, itt még csak 18 éves volt Afrojack. 2007-ben vette fel ezt a nevet egyébként, stúdióban kikevert számait más ismert DJ-k is játszották, és ugyanebben az évben saját kiadót is indított War Records elnevezéssel, amelyel kiadta például a Don't Be Proper Education Thief című dalait. 2008-ban készült a Party Squad és a Drop Down Do My Dance című dalokkal, ez utóbbiban szinte minden hazai listán az első helyig jutott. És aztán majd szintén egy DJ érkezik egy bevált csapattal, a Lucas Graham formációval, ő lesz majd Rehab, a daluk pedig a Most People, ez is természetesen egy felvett név érdekes módon, a Rehab-ben az E-t fordított módon egy hármassal helyettesítve írja a nevét. Egyébként eredeti neve Fadia Gol, holland-marokkói származású DJ producerről van szó, 86-ban született április 2-án, úgyhogy nemrégiben ünnepelte a születésnapját. 2008-ban indult a karrierje a Hardware-rel közös dalával, stílusára legnagyobb hatással az Infected Mushroom zenéje volt saját bevallása szerint. Producerként és fellépőként is számtalanszor bizonyította már áttermettségét. Debütáló albumát 2017-ben adta ki Trouble címmel, majd egy évvel később jelent meg második nagy lemeze, a The Wave. 2018-ban a DJ magazin 100-as top listáján a 12. helyen jegyezték, saját alkotásai mellett számos remixéről és feldolgozásáról is híres. Most a Lucas Graham formációval közös Most People érkezik majd tőle, de egyelőre a során a következő Laid Back Luke és a Rolling Stone, aztán majd Afrojack is az Anywhere With You, és aztán a végére érkezik majd Lucas Graham, Rehab. Hollandia nemzeti ünnepén, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98 pontat Manna FM-en egy picit a tulipánok, a fa papucsok, a malmok hazájában időztünk, hiszen Hollandia nemzeti ünnepe van ma, ezért hat holland előadó muzsikált. A DJ vonalat nem engedjük el, ugyanis Ala Farben indít már is egy megállás nélküli zenefolyamot, jön majd a Bad Ideas.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 szematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, már is zúzzunk tovább a délutánban. Jó munkát kívánok mindenkinek, mindjárt 3 óra, úgyhogy a friss információk végén majd kapunk némi infót arról is, hogy milyen időjárásra kell berendezkednünk ezen a héten, annyira talán nem lesz veszélyes a május. És aztán majd a következő órában indul az időutazás, 2001-ben és 2011-ben kötünk majd ki, jön az R.E.M., itt lesz a Blue, a későbbiből pedig Janicsák, Veca vagy Jimmy Woo, de egyelőre az óra Maroon 5-val indul, már is szól a Payphone.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
7: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
8: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
10: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
11: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, great brands.
2: Reklám hangzott el.
12: Folytatódik a napos, száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában, két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, Emelt szinten pedig több mint 8000-en adtak számot tudásukról.
4: Időjárás.
12: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazást terveztem erre az órára, és aztán mindjárt meg is valósítjuk a terveket. 2001 és 11 terítéken, két évből 3-3 akkor is slágerista vezetővel idézzük meg az esztendőt. Jó, majd az R.E.M. is tulajdonképpen az egyik utolsó slágereik egyike, az Imitation of Life. 2011-et pedig majd Jani Csákvetsz, vagy Jimmy Woon képviseli azzal a dallal, aminek a klipje egyébként Budapesten forgott. Egyelőre a Maroon 5-val indulunk, az ő dalunk a Payphone. Jó szórakozást nekünk!
4: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, remélem jól sikerült mindenkinek az érettségi lassacskán ki lehet fújni. A levegőt a matek mindig a legnagyobb mumus, remélhetőleg ügyesen vették a gyerekek az akadályt, a többieknek pedig egyébként, hogyha jól számolok, akkor osztálykirándulós napok vannak, úgyhogy jó szórakozás nekik, igazán szerencsések a mai időjárással. Én ha arra gondolok, hogy osztálykirándulás, akkor mindig egy ilyen 15 fokos esős idő jut az eszembe, úgyhogy most szerencsések, akik ebben a két napban remélhetőleg a két napos osztálykirándulásokat töltik, hiszen az ott alvós az igazán nagy buli. 0-74-0-98-6, ez pedig az SMS számunk, ide várom a közlekedési információkat, miközben mi is közlekedünk, csak visszafelé az időben 2001 terítéken, onnét érkezik mindjárt az R.E.M., a Frank Pop Ensemble, illetőleg itt lesz majd a Blue egy-egy dala. Hát szeptember 11-e ugrik be 2001-ből, ugye terrortámadás érte New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, meg később össze is omlottak, azóta már egy új tornyot, a Ground Zero-t építették fel, és elég komoly emlékművet hagytak az eredeti tornyok pincéjében a maradványokból. Nagyon megrázó egyébként az a kiállítás. Október 11-én, hogy jó hírről is beszámolják, átadták a Mária Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Mihály Schumacher szerezte meg negyedik Forma 1-es világbajnoki címét a Ferrari csapattal, és a Ferencváros nyerte az NB1-et. Ez volt a klub 27. bajnoki címe. Már is az R.E.M. formáció érkezik, akiknek a nevük a Rapid Eye Movement rövidítése, ez tulajdonképpen az alvás egyik fázisának tudományos rövidítése. Bizonyára már észrevettük másokon, hogy amikor hirtelen elalszanak, vagy reggel még mielőtt ébrednének, akkor a szemgolyójuk, a személyük alatt ilyen furcsa tikkelő mozdulatokat ad, tulajdonképpen ez az R.E.M. Első kislemezük 81-es, és aztán utána tulajdonképpen elég komoly sikereket értek el a Losing My Religion-nel, vagy a Shiny Happy People-lel, ami egyébként majdnem a Jó barátok főcímdala lett, aztán végül is a szerkesztők úgy döntöttek, hogy adnak egy mancsot a Rembrandtnak inkább, úgyhogy nem a Shiny Happy People-t választották. Ez természetesen nem törte meg az R.E.M. karrierjét. Az Imitation of Life volt az egyik utolsó slágerük 2001-ben, már a formáció így ilyen formán nem létezik. Aztán majd egy 70 pluszos német DJ jön, Frank Pop Ensemble és a You've Been Gone Too Long, ami azóta egy töretlen, örökzöld klubslágerré vált. A végére pedig majd egy fiú csapat köszön be hozzánk, ők lesznek a Blue és az All Rise-zal érkeznek 2001-ből, ők a mai napig léteznek, megfogyatkozva, de turnéznak. Tavaly például még Magyarországon is felléptek. A Blue legelső dalát egyébként 2001-ben mutatták be, és elsőbbső sikert aratott világszerte, nem csak Angliában, több európai országban is bekerült a toplistás slágerek közé, és a banda híre egészen Ausztráliáig eljutott. A számhoz készült kisfilmet épp az egyik tag Simon Webb születésnapján forgatták le, március 30-án. A videó az akkori zenecsatornák egyik legkedveltebb klipjévé vált, sikerüket pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a dalt mai napig előszeretettel játsszák a külföldi és a hazai rádiók is. Én is pont ezért választottam 2001 nagy mementójaként az All Rise-ot. Az érkezik majd harmadikként, de egyelőre az R.E.M.-mel indulunk, és nem sokára majd 2011-ben megyünk többek között Jalicsák Vecával. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó utat, hogyha hazafelé. A 0-74-098-aton várom az üzeneteket, hogyha valaki küldene a többieknek segítségképp, hogy merre felé induljanak, avagy sem, akkor ide várom ezeket, akár Viberen is. 2011-ben kötünk ki 2001 után, akkor március 11-én a Japánban valamiért legnagyobb 9-es erősségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét, melynek epicentruma 125 kilométerre volt az ország keleti partjaitól. A hatóságok

10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el. Azóta egyébként már egy sorozat is feleleveníti ennek a szörnyű eseménynek az emlékeit. Április 29-én kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminster apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte, élő egyenes adásban Magyarországon is. Már is zenékkel kapjuk el az évet, az mindig jobban sikerül úgy helyre hozni minket az idősíkon. 2011-ből jön majd Selena Gomez, és a 20-hez itt lesz Jani Csákveca mindjárt, és majd Jamie Woon is. Hát Selena Gomez sokkal korábban volt színésznő egyébként, mint énekesnő. Eredetileg Janna szerepében mutatkozott be a Barney és barátai című sorozatban. Aztán már ezekben az alkotásokban kiderült, hogy remek ének hangja van, úgyhogy elkezdett fókuszálni az ebbéli karrierére is. Jöttek is szépen egyébként a sikerek. Az első stúdióalbuma a When the Sun Goes Down volt 2011-ből. Erről hozom egyébként hamarosan majd a 20-est. Az első siker egyébként arról a Love You Like a Love Song volt, és hát itt még ezzel a bizonyos dallal, amikor szerepelt, akkor megemlítette a csapatát is. Az volt a Scene, tehát Selena Gomez is a Scene, és a 20-ez érkezik hamarosan. Aztán majd Jani Csákveca is benéz hozzánk, aki többszörösen szerepelt az RTL tehetségkutatóiban, eredetileg a Csillag születikben bukkant fel, de az igazi nagy sikert az X-Faktor hozta meg számára, ahol egyébként döntős volt, nagyon szépen szerepelt, azóta már fonogram díjat is nyert. 2007-ben volt a Csillag születik, és aztán 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, onnan ismerjük például a Most múlik pontosan feldolgozását, és azóta már bőven önálló slágereket is szerzett, ilyen volt például az első nagy átütő sikere, a Labirintus. De végre pedig majd Jamie Woon érkezik hozzánk, aki március 29-én született, még 89-ben Nagy-Britanniában érkezik hozzánk, 2006 óta zenél aktívan. A 2011-es Lady Luck című dalával ért el nagy sikereket, ami érdekesség, hogy Magyarországon forgatták a metrón és a 47-es villamoson, úgyhogy érdemes megnézni a videoklipét, nagyon kellemes képeket hozhat a fővárosunkról. Aztán utána jött a Suda, ami egy kellemes és nyugtató zene, a YouTube-os közösség az újra remixelt dalait is imádta. 2011. április 18-án jelent meg első remeze Mirror Writing címmel. Hát azóta nem túl aktív, azt gondolna az ember, hogy valaki ilyen átütő sikereket írt, akkor meglovagolja ezt a hullámot, lehet, hogy ő annyira ezzel nem szeretne foglalkozni. Kipróbálta, meg volt neki pipa. Egyébként azt látom, a közösségi oldalain azért fellépeget, csak ilyen nagyon zajos hangos siker. Azóta nem nagyon került ki a stúdiókból a neve alatt, de hát van miből táplálkozunk 2011-ből például a Lady Luck-kal. Hamarosan indulunk a 20-ezzel, és aztán majd jön a Labirintus, itt a 98 pontat Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM-en Ákos érkezik hamarosan. Hát számtalan slágert adott az utóbbi időkben Ákos, is nagyon aktív előadóról van szó, tehát ő nem úgy, mint Jamie Woon, nem vonult vissza, hanem abszolút aktív, nemrégiben még filmet is rendezett, magáról is megjelentett dokumentumfilm és zenél folyamatosan. Mindjárt jön a nem

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felhúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékel. Jó munkát kívánok, vagy jó pét, hogyha már az érkezett el, mindjárt délután 4 óra. Jutott az a felé, ha van információ, azt is szívesen veszem az utakról, leginkább 0-74-0-986-ra jöhetnek ezek. Közben pedig korunk legnagyobb énekes nője, Adél ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy vele együtt ünnepelve 6 dalt hozok majd az ő karrieréből, miközben Teddy Swims-el indulunk, az ő slágere a Bad Dreams.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Tavasz, napsütés! Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
7: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik a napos, száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rágcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom az újabb órát, én István Dániel vagyok. Ma ünnepi korunk egyik legmenőbb és legnépszerűbb énekesnője a születésnapját, 38 lett Adél, úgyhogy már is ő érkezik majd 6 dallal, mi így ünnepelünk, hogy ő énekel nekünk. Itt lesz majd a Rolling in the Deep, az első nagy átütő siker, de hozom majd például az Oh My God-at vagy a Can I Get It-et is. Egyelőre Teddy Swims-el indulunk el, ez a Bad Dreams.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Ez a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, 0-77-0986, ez pedig az SMS-ünk, Viberre is be van kötve, tárom a közlekedési információkat. Hát a kifelé vezető utak dugulnak, sajnos, M1-M7 kivezetője, M3-as, M5-ös, 10-es, 11-es, de mindjárt jönnek majd a pontosabb részletek. Ha valakinek más infója van, és elküldi nekem, akkor azt továbbadom a többieknek. Közben a főszerepben Adél, aki már elég régóta tolja, hát igen, még annak idén a Hometown Glory-val ismertem meg a nevét, teljesen más alkatú csaj volt, de akkor még ugye Amy Winehouse, Duffy voltak az igazi nagy sztárok. Adél mindig ilyen csendesebb, azt lehetett hallani, hogy nagyon jó hangja van, de hogy ilyen visszahúzódóbb volt. Mivel a Hometown Glory-nak van egy nagyon kellemes hangulat, azt egy ilyen angliai háztetőn vették fel, és emlékszem, hogy egyszer láttam egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen díjátadó volt, vagy egy ilyen gálaműsor, ahol Amy Winehouse előtt lépett fel, de ilyen rövid etapok voltak, hogy beugrott, úgy elénekelte a dalát, mezítláb volt, és aztán ki is ment, és aztán jön Amy Winehouse, ő volt akkor a nagy sztár. Hát később aztán Adél megdöntött minden rekordot. Egyébként 88-as születésű Tottenhami származású 4 éves korában kezdett el énekelni. Első dalát, a Hometown Glory-t, amit emlegettem, 16 évesen írta. Ő is a híres Brit Schoolban tanult, ahol Leona Lewis osztálytársa volt. Iskolai évei alatt éjjendel igazgató szeretett volna lenni, és azt remélte, hogy majd beindítja néhány ember karrierjét, aztán 2006 májusában érettségizett le. Hát nézzük a kezdeteket. A 19 éves Adél felvett egy 3 dalos demót egy iskolai projekt keretein belül, amit aztán odaadott egy barátjának, aki feltette a MySpace-re, ahol igen népszerű lett az anyag. Ezek után keresték meg az XL lemez kiadótól egy ajánlattal. Adélnak voltak kétségei ezzel kapcsolatban, ugyanis csak a Virgin lemez kiadót ismerte, így a találkozóra egy barátjával ment el. A sztori szerint 2006 júniusában Jonathan Dickens kezdte legyen az énekesnő útját, aki a September Management alkalmazottja volt. Ebben az időben szintén ő menedzselt Adél egyik kedvenc előadóját, Jamie Teet, ami végül meggyőzte a lányt, és 2006 szeptemberében le is szerződött. Aztán a Hometown Glory-n kívül a Chasing Pavements ment tőle nagyot, de ezek még mindig nem azok az igazi átütő sikerek voltak, pedig aztán 2009-ben az 51. Grammy Gálán megnyerte a legjobb új előadó és a legjobb női pop vokál előadás kategóriáját, de aztán ami robbant, az Adél második stúdióalbuma volt, a 21 című. Ez 2011. január 24-én jelent meg Angliában, majd február 22-én Amerikában, szinte az összes dal sláger lett róla. Az album első kislemeze, a Rolling in the Deep, Angliában a második helyig menetelt, érthetetlen. Február középén egyébként fellépett a Brit Awards-on a Someone Like You című számával, a dal azonnal a lista elején nyitott, albumához hasonlóan, ezek mellett pedig a 19 is feljött a lista második helyére. Ezzel Adél lett a Beatles óta az első olyan előadó, akinek az angol listákon 2 top 5-ös albuma is slágere is volt egyszerre. Az album Amerikában első helyen debütált, 352.000 példányt adtak el belőle. 2011 májusában a Rolling in the Deep felkerült a Billboard Hot 100-as élére, ahol több hétig vezette a listát. A Someone Like You című kislemeze szintén vezette a Billboard Hot 100-asat, 5 hétig állt az élen. Aztán 2011 március 24-én kezdte el a sikereken felbuzdulva Adél Live nevezetű turnéját. Hát egyelőre itt kapcsolódunk ki az ő sztoriából, vagyis folytatjuk zenékkel, aztán majd tovább érkezik a születésnapos, hiszen 6 dalt készítettem tőle, de az első körben jön a Set Fire to the Rain, a Someone Like You és a Rolling in the Deep Adél születésnapján. Most a 98 pontat Manna FM-en, nem sokára pedig tovább mesélek.

98.6 Manna FM életörömzenéke, jó utat kívánok hazafelé. Működik SMS számunk 0677986, jöjjenek az infók, segítsük a többieket. Miközben egyébként, hát talán megérkezik a csapadék, nagyon várjuk már, nem csak mi, hanem az egész természet. Májusi eső aranyatér, klasszikus és most abszolút teljes mértékben helytálló gondolat.

hiszen nagyjából másfél hónapja nem volt eső, talán csütörtökön megérkezik majd, addig pedig ilyen 26-25 fokos hőmérsékleti értékekkel lehet számolni. Adél születésnapja a mai napon van, úgyhogy ezt ünnepeljük, az előbb három dallal is ezt tettük, és a folytatásban is majd jön az Under the Bridge, az Oh My God, illetőleg a Can I Get It. Hát jelen pillanatban egyébként élete legdögösebb formájában van Adél, elárulta, hogy mi az 50 kilós fogyásának titka, ami megváltoztatta az életét. Tulajdonképpen ő megtestesíti az igazi brit nőt, elegáns, kifinomult, szarkasztikus humorát és stílusát pedig nem lehet nem szeretni. Azért is példaképnek tekintető, hogy a fiát nyíltan feministának neveli. Legutóbb pedig Harry Styles 21. születésnapjára küldött vicces ajándékával hívta fel magára a figyelmet. Az énekesnő meglepte a One Direction egykori frontemberét a 21 című albumának egy dedikált példányával. A tottenhami születésű sztár keményen dolgozott a sikereiért, nem véletlenül került fel a leggazdagabb 30 év alatti listájára Nagy-Britanniában. A 15-szörös Grammy-díjas énekesnő az utóbbi években sokat változott, nem csak jellegzetes frizuráját és szemceruzáját cserélte le, de a pletykák szerint több mint 50 kilótól szabadult meg, amiről ő azonban nem szívesen nyilatkozik. Nemrég egy interjúban ismét szóba került a téma, és ő rövidre is zárta a kérdést azzal, hogy változtatott az étrendjén, több időt fordít a mozgásra, és lemondott a kedvenc forró italáról. Mint a legtöbb brit, úgy Adél is igazi tearajongó hírében állt, és bevallása szerint ezen kellett változtatnia ahhoz, hogy beinduljon nála a fogyás. Régebben napi szinten megittam legalább 10 csésze teát dupla cukorral, napi 20 adag cukrot elfogyasztottam. Ennek vége. De ezen kívül nem vagyok hajlandó másról lemondani, például arról, hogy a barátaimmal ebédeljek egy jót, vallotta be az énekesnő, aki azt is hozzátette, hogy amióta nem iszik, ennyi cukros tehát sokkal több energiája van, mint valaha. Szeretek önmagam lenni, mindig is az voltam, aki vagyok, nem leszek egy megrögzött diétázó, akinek elveszi az életkedvét az, hogy állandóan számolgatja a kalóriákat, mert vékony akar lenni, mint egy modell. Nem vagyok hajlandó ilyen nyomással élni az életemet, fogalmazott az énekesnő, aki csak úgy ragyog, és most csúcsformában érzi magát, és valljuk be, kifejezetten jól is áll neki. Mondjuk képes egy másik interjúban azt olvastam, hogy a PR-ról is teljesen lemondott, mert volt, úgyhogy 11-kor délelőtt már megivott 4 üveg bort, de hát valószínűleg ez egy másik forrás volt. Közben egyébként újból eljegyezték, úgyhogy igazából most nagyon boldog korszakát éli, vissza is vonult, hosszasan koncertezett Las Vegasban, most egy kis pihenője van, saját bevallása szerint, aztán majd remélhetőleg újból jelentkezik, bár azt is elmondta, hogy nagyjából az ihletet akkor szokta kapni, a szakít, mivel most friss kapcsolata van, nem kiváltunk neki ilyet, meg remélhetőleg ez egy tartós dolog lesz, de remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem hallunk felőle jó sokáig új dallal. No, hát már is három slágerrel érkezik Adél, akinek innen is boldog születésnapot kívánunk. Elsőként jön az Under the Bridge, aztán majd az Oh My God, a végre pedig Can I Get It, az Adél hármasban most, a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98 pontot Manna FM élet örömzenékkel, és megállás nélkül jönnek ezek mindjárt a programajánlatok után, majd Rita Ora jön hozzánk, és az egyik nagy-nagy sikere az I Will Never Let You Down.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója. A budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondtat magáinak. Havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nikos Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mint közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni, másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mint a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Ali Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis kedd délutánunk volt, jó lesz a szerda is, majd holnap találkozunk legközelebb délután 2-kor. István Dániel viszont most búcsúzik, de érdemes maradni, hiszen maradnak az életöröm zenék is, és a jobbnál jobb műsorok. Ezekhez kívánok jó szórakozást!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable Csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbház az ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimi tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még légtező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávögyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
7: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
9: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: Reklám hangzott el.
10: Folytatódik a napos, száraz idő. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki Pósfai Mihály. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök azt írta, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszaka kezdődik, az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot, és meg akarja szüntetni a védett energiaárakat. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot.
1: Időjárás.
10: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good all the time.

0: volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagy játékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna Dudás Viktor filmszakértővel.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Towle with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3-an is meghaltak a fertőzésben. Az egészségügyi világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. Mai epizódunk vendége Bartucz Éva, író, cégvezető, de elsősorban nő és anya. Vele beszélgetünk könyvekről, életről és a lelassulás fontosságáról. Szia, köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Szia Éva, én is üdvözöllek téged.
1: Én köszönöm, és engem tisztel meg, hogy rám gondoltatok.
2: Engedd meg, hogy egy-két gondolatot megemlítsek rólad. Te egy olyan alkotó és vezető, aki érzékenyen és hitelesen kapcsolja össze a női szerepek, a vezetés és a személyes fejlődés témáit. Munkájában fontos szerepet kap az önazonosság, az értékteremtés és a közösségi szemlélet. Megszólalásaival olyan gondolatokat képvisel, amelyek egyszerre inspirálóak, emberiek és elgondolkodtatók. Könyveket is írtál. A könyvei a nőként vezetőként, az ajtónyitogatók és a csajok a piacról. Ezekről is beszélgessünk, mert itt mielőtt elkezdtünk beszélgetni, akkor én említettem neked, hogy akkor, amikor olvastam, hogy csajok a piacról, hát mondom, nem tudom, hogy milyen lehet az a könyv. Én is járok piacra, de róla még könyvet nem írtak. De aztán, amikor elolvastam, hogy tulajdonképpen ez a könyv miről is szól, akkor megértettem, hogy miért ez a címe. De ha már így felvezettem, akkor mondjál egy pár szót erről a könyvről, légy szíves.
1: Nem tudom, hogy mondhatom ezt, de a címe az tényleg kicsit elgondolkodtató. Ugye a férfiak általában másként szokták értelmezni ezt a címet, de ezt én a kedves férfi olvasók fantáziájára bíznám. Én nagyon szeretem a helyi termelői piacok. És ezt gyakorlatilag ezek a helyi termelői piacok inspirálták, hogy olyan sokféle, olyan fantasztikus emberrel ismerkedhetsz meg, és ugyanakkor ezeknél a beszélgetéseknél meg nagyon sok mindent tanulhat saját magadról.
2: Még nagyon sok olyan történet van, ami vissza tud vinni minket egy kicsit a nyugodtabb korszakba, nem? Gyerekkorunkba, abba az időbe, amikor még a mamával tudtunk együtt sütni, dédivel, vagy a nagymamával, ahhoz az igazi régi világhoz, ami most a szemünk láttára tűnik el. Én szoktam mondani, hogy ez elég fájdalmas, mert nagyon gyorsul a világ, ennek a gyorsulásnak is mi vagyunk a szemtanúi, és a régi világ eltűnésének is, a hagyományoknak, a piros zománcos edényeknek, hogy csak mondjak párat.
1: Igen. A legfontosabb lenne a mai világban az optimizmust vissza találni.
2: Igen, azt mondtad magadról a bemutatásnál, hogy ami legfontosabbnak tartasz, nő és anya is örök optimista.
1: Igen, én azt hiszem, hogy minden napban és minden dologban van valami szépség, ami igenis tovább tud minket vinni akkor is, hogyha mondjuk nem annyira kerek és nem annyira szép minden. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tanuljuk vissza azt a fajta szeretett nyelvet, amit a természethez való kapcsolódás és kicsit a lelassulás jelent. A természethez való lelassulást én értem az egy-több paradicsom a balkonontól, egészen a nagyon komolyan összeállított konyhakertig, a befőzésig, és egészen addig, hogy a barátainknak, szeretteinknek főzünk valami finomat, vagy megajándékozzuk őket a saját magunk által készített kis termékekkel. És amit nagyon fontosnak tartok, hogy ez nem feltétlenül a pénzről szól, hanem tényleg a szándékról, meg arról az odafordulásról, ami a mai világból nagyon hiányzik.
2: Ezek tényleg olyan értékek, amiket muszáj ápolni, mert szerintem a legfontosabb értékei a közösségnek. És közösség nélkül nagyon elveszettek vagyunk. És ezt, ahogy te mondod, talán ez lenne a legfontosabb, amit meg kellene tanítanunk a mostani gyerekeknek, aztán majd azok a gyerekek, ugye az ő gyerekeiknek, és ezt tovább vinni valamilyen formába. Gyors értelmet nem fogják tudni tovább vinni, és ott nem tudnak közösségek kovácsolódni. De van egy másik könyved is, ugye ez az ajtónyitogatók. Ez is nyilván egy bizonyos gondolat, egy bizonyos szemlélet miatt született. ez a könyv.
1: Igen, hát az ajtónyitogatók az azért született, mert a Covid alatt ugye én végignéztem, ahogy a nagy cégem tönkre megy. És akkor nekem vezetőként találnom kellett a mentális egészségem érdekében valamit, ami elviszi a fókuszomat a rosszról. Tehát amit mondtam, hogy minden rosszban kell találni valamit, ami az optimizmus irányába tudja a dolgokat elvinni. És ugye én nem sokkal előtte írtam meg a nőként vezetőként könyvemet, és rájöttem, hogy nekem ez az írás tulajdonképpen megy. Nem tanultam írni, nem tartom magam igazi írónak, én inkább hobbi írónak tartom magam, és mivel egy nagyon feszes napi rendet határoztam meg magamnak, ami arról szól, hogy sétálunk, 1 órát írunk, 2 órát tornázunk, 1/2 órát, én úgy gondolom, hogy engem ezen a folyamaton ez segített át, és az ajtónyitogatók az egy ilyen kis ráismerő könyv, ami arról szól, hogy vannak ajtók, amiket mi nyitunk ki valakinek, vagy mások nyitnak ki nekünk. Egy a kérdés, hogy meglátjuk-e a mögöttük lévő lehetőséget. Uh-huh. És besétálunk-e rajta, vagy nem sétálunk be rajta, mert nem az az igazi ajtó, ami nekünk tetszik, majd a másik, a következő lesz.
0: Eltéveszthetjük az ajtókat, Éva? Olyan van, vagy ami a miénk, azt úgysem tudjuk.
1: Természetesen. Tehát az ajtókon való besétálás is egy tanulási folyamat, hogy tényleg látod-e azt, ami mögötte van. Uh-huh. És ez mindenre igaz. Ez a párkapcsolatra, az üzleti életre, a gyereknevelésre, ez mindenre igaz lehet az életben.
2: Ebben a folyamat van, amit te mondasz, ugye ez egy tanulási folyamat. Nyilván nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy én éppen milyen életszakaszban vagyok, engem milyen környezeti hatások értek, mit sugal nekem a környezetem, hogy ez egy támogató környezetben vagyok, vagy éppen ugye egy lebeszélő környezetben, mert hát valljuk be, azért ilyen is van. Mennyire fontos az, hogy én ismerjem magamat? Tehát én tudjam azt, hogy én ki vagyok, és én nekem legyen egy határozott elképzelésem, hogy én mit szeretnék elérni, és mi az én célom? Tehát mi az én utam?
1: Hát igen, ahogy mondod, a világon a legfontosabb a helyes önismeret. Az, hogy mire vagyok képes, mik a képességeim, a lehetőségeim, és hova szeretnék eljutni. Tehát, hogyha ezeket én jól meghatározom, akkor lerövidül ez a tanulási időszak, uh-huh. és viszonylag gyorsan látom meg, hogy most a kék, a zöld, a piros ajtó az én ajtóm, vagy melyik lehetőség az, ami hozzám igazán közel áll, vagy amit választanom kell. Tehát, ha nincsenek vezetői képességeim, ne akarjak cégvezető lenni, hanem igenis fogadjam el, hogy én egy nagyon jó szélszes vagyok, mondjuk egy adott cégnél. És abban teljesedtek.
2: Hát vagy egy adminisztrátor, vagy
1: bármi.
2: Igen, vagy egy háttérmunkát ellátó. Igen.
1: Egy a lényeg, hogy az a munka, amit végzek, az elégedettséggel és örömmel töltsön el. Ne a folyamatos stressz, ne a folyamatos megfelelési kényszer legyen az életem. Nagyon nehéz, mert ez, hát én mondhatom azt, hogy már nem vagyok mai lány, de ezt nemrég sikerült nekem is igazán.
2: Na, látod, ez is egy önismereti folyamat, tehát eljutottál oda, hogy ezt bemered magadnak vallani.
1: Igen, igen. Tehát én is hoztam nagyon sok olyan rossz döntést, ami pénzügyileg, ami emberileg, igenis odavágott, és azt mondta, hogy hello, hát ezt sokkal hamarabb föl kellett volna ismerni, mert ezt a végén forintban, meg egyéb dologban mérik.
0: Az a baj, hogy ez a mai világ nem nagyon segíti ezt a folyamatot. Tehát minden nagyon gyors, minden azt diktálja, hogy legyél látható, legyél kiemelkedő, legyél különleges, mint hogyha csupa influencert és sztárt akarna nevelni mindenkiből, miközben a világot nem az influencerek és a sztárok, meg a televíziós személyiségek tartják életben, hanem a pékek, a kukásautósofőr, az autóbuszsofőr, az, aki biztosítja nekünk a hétköznapi életet. Mert hogy azok nélkül, akiket előbb soroltam föl, tovább megy az élet, de azok nélkül, akik ezeket a munkákat végzik, amik a mindennapi életünk alatt tartják a hálót, nélkülük nem. mégis mindenki nagyon fancy akar lenni, és nagyon franki akar lenni, és híres akar lenni, és nagyon gazdag akar lenni, lehetőleg minél kisebb erőbefektetéssel, mert ő majd kattingat, és akkor majd kiteszi ide-oda, és akkor majd koppintanak rá, meg küldik neki a pénzt.
1: Ó, ez nagyon fontos, amit mondtál. Én elnézést...
0: Minden... Igen, lehet, hogy én sem leszek népszerű ezzel, amit mondtam, de hát igen. Ez van, ezt gondolom.
1: Én is elnézést kérek, de én rosszul vagyok ezektől egyik napról a másikra híres lettem, és nincs hozzáadott értékem emberektől.
0: Nincs mögöttes tartalom.
1: Igen. Tehát olyan jó lenne, amit mondtál, azt látni, mert ugye például minden fiú szeretne kukás lenni. Tehát olyan jó lenne...
0: Én is azt szerettem volna lenni.
1: Olyan jó lenne például azt látni, hogy egy ilyen ember mitől elégedett, mitől boldog, mi adja azt, hogy ő kerek egész ebben, és jól érzi magát ebben a világban. Igen, én is ugye itt a könyveim kapcsán próbálkozom ezzel a mindenféle social médiás dolgokkal, de én annyira nem érzem odavalónak magam, amennyire csak lehet.
2: Ehhez kapcsolódik még az, amilyen könyvek még itt az asztalon vannak, amiket hoztál. Tehát ez a pocsék főnök. Idiótákkal körülvéve, ez nagyon-nagyon ide kapcsolódik ehhez a témához. Persze most mondhatja egy-két hallgató, hogy most mi megpróbálunk ugye bele beszélni ebbe a beszélgetésbe ilyen címeket, de én úgy gondolom, hogy már mögöttem is van azért egy pár év élet.

0: és tovább lépek.
1: Igen, ugye én abban hiszek, hogy a tanulás az egy örökös folyamat. Uh-huh. Azt sosem lehet abba hagyni. Ha nem is effektív valami új képességet, készséget hozunk ki magunkból, de hogy magunkról tanulnunk kell, az biztos. Én azért hoztam ezt a két könyvet, ugye ez Thomas Erikson könyvei, mert ez a hát diszkalapú személyiség elemzés, de ez ugye a színek szerint sorolja be az embereket, ami szerintem a legkönnyebb dolog a világon, hogy ha megismerem magam, hogy én ugye egy milyen típusú ember vagyok, akkor rögtön fogom tudni, hogy én kivel fogok tudni együttműködni, és kivel nem. Tehát ugye a piros a vezető, a kék a megoldó, a sárga, aki mindent is elad, a zöld meg, aki mindenkit örökbe fogad. Tehát én például egy piros típusú ember vagyok, én meghatározom, hogy oda megyünk, így kell csinálni, és nekem magam köré kell gyűjtenem azokat a többi színű embereket, akik segítenek abban, hogy ezt végigvigyék. De csak megfelelő szintig kell velük együttműködnöm. Mert én például ugye azokat az embereket, mivel cél és feladatorientált vagyok, aki oda jön hozzám, és azt mondja, hogy Úristen főnök, beteg a kiskutyám, el kell vinnem az állatorvoshoz, szeretnék elmenni, nem értem. Ha azt mondja, főnök, volt egy feladatom, elvégeztem, szeretnék elmenni egy órával előbb, már is mondom, hogy mehetsz. Tehát ezt kell megtanulnunk egymásról, hogy ugye kivel, hogyan tudunk kapcsolódni, kommunikálni. Tehát nekem, ha például egy ilyen mindent eladok szélszes típusú ember odajön, és elkezdi a második világháborútól a történetet, nem értem. 5 perc után le.
2: Nem értem, mit jelent? De ha elveszted a fonalat, nem érdekel a sztori, akkor nem érdekel.
1: Nem érdekel. De ha nekem
2: mondja a lényeget.
1: 3 percben összefoglalja, és azt mondja, hogy ez van, értem. Uh-huh. Ugyanúgy a kékeknél. Ugye a kék típusú embernek nagyon sok kapaszkodóra van szüksége. Keretekre, szabályokra, ők ugye jellemzően a pénzügyesek, és ez jó. Tehát nekem például ezt kellett megtanulnom, hogy hagyni kell, mert tőlük működik az a gazdasági rész, aminek működnie kell. Uh-huh. Meg azt a stratégiát velük lehet megvalósítani. Tehát amikor én neki kiadok egy feladatot, akkor elegendő információval kell ellátnom.
2: Meg keretekkel,
1: hogy ő abban biztonsággal tudjon működni. Tehát én ugye azért szeretem ezeket a könyveket, mert ez pont erről szól, hogy hogyan alakítsuk ki magunk körül az embereket.
3: Hát mert ő nélkülük meg nem tudunk dolgozni, és hogyha már egy cégvezetésről beszélünk, mindenféle típus kell ugye a cégbe, mert mindenkinek megvan a helye abban a cégben, amiben ugye azt a hozzáadott értéket azt oda tudja adni. Az, hogy egy cég vezető mennyire piros típus, az nyilván egy bizonyos szempontból és egy bizonyos ideig nagyon jó.
1: Igen.
3: De lehet, hogy eljön az az idő, amikor egy picit hátrébb kell lépni.
1: Ezt meg kell tanulni.
3: Igen.
1: De ez egyébként a családon belül is működik.
3: Igen.
1: Tehát ha elmondom nektek, hogy az én egyik fiam az egy ilyen közgazdász kék típusú, megőrülök tőle. Tehát ő annyira precíz, annyira következetes, és mindig ugyanoda jutunk, csak ő ugye sokkal körültekintőbben jut oda, ahova én jutok. A másik fiam, ő egy sárga típusú ember, aki meg aztán lyukat beszél bárkinek a hasába. De ő is ugyanoda jut el, csak ugye ő más folyamatban. És nekem, ugye anyaként például ezt kellett megtanulnom, hogy nem azt mondom a sárga fiamnak, hogy fejezd be, nem érdekel, hanem hogy megtanuljam őt úgy irányítani szeretettel, hogy találjuk meg a lényeget abban, és mondjuk fél óra helyett 12 perc alatt tudjuk megbeszélni azt, amit meg kell.
3: És hoztál még egy könyvet, ami homlok egyenest ugye ellentéte annak, legalábbis a címe alapján, amiről eddig beszéltünk, amit itt a beszélgetésünk elején már egy pár szót említettünk erről a könyvről, de szerintem egy picit beszéljél róla részletesebben, ugye ez egy magyar író nőnek a műve.
1: Hát ugye ez kicsit kapcsolódik az ajtónyitogató könyvhöz, mert a Bali Edina Zsanna,

0: aki író és forgatókönyvíró, az én életemben egy ilyen ajtón keresztül érkezett be. Ugyanis a Palatinus Sóskata volt, aki az ajtónyitogatók borítóját megtervezte.
1: Akivel az előző epizódokban találkoztatok.
0: És amikor készítette a grafikát, fölhívott, és azt mondta, Bartucz Éva, ez a történet jár a fejemben, csináljunk ebből filmet. Hát mondom, Kata, csináljunk, de fogalmam sincs, hogy kell. És ugye akkor elindult egy közös gondolkodás, egy közös munka, kellett keresni egy forgatókönyvírót. Először egy férfi írta a forgatókönyvet, ami szörnyű lett az ajtónyitogatókból, és akkor mondtam, hogy én egy olyan nőt szeretnék találni, aki korban hozzám illik, aki érti ezt a történetet, és én így találkoztam a Bali Edina Zsannával, és a Zsannának kiderült, hogy fantasztikus könyvei vannak, és az én kedvenc könyvem címe egybeírva az a nő. Ez, ugye beszéltünk erről, hogy a magyar nyelv milyen szépen tud fogalmazni, ez ugye nem az a nő, hanem az a nő, aki tönkretette a családunkat, mert szerető, mert második feleség, mert harmadik feleség, tehát egy megkérdőjelezhető státuszban lévő nő szemével mutatja be a különböző kapcsolatokat, mikor maradunk és mikor megyünk.
2: Hogyha a eddigi olvasmányait közül ki kellene emelned egy vagy két könyvet, mi lenne az? Ez az egyik kérdésem, és a záró kérdésem az az, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot?
0: Hát igen, nekem örök problémát jelentett az, hogy a vezetői szerepemet, az anyaszerepemet és a női szerepemet jól tudjam ötvözni. 18 évesen kérdeztem meg a fiamat, hogy figyelj, én jó anya voltam? És azt mondta, hogy igen, mert amikor szükségem volt rád, mindig ott voltam. Ugye a másik probléma mindig az volt, hogy amikor a gyerek elkéri a jó autómat, akkor jár-e neki csak úgy. És ez most nagyon érdekes lesz, de nekem az egyik kedvenc ilyen könyvem, az Ivana Trump könyve, az Így éltünk mi. Ugyanis aki elolvassa ezt a könyvet, az megtudja abból, hogy a nagyon gazdagok a gyerekeiknek nem adnak meg mindent, hanem mindenért nagyon keményen meg kell tanulni, meg kell dolgozni, és eredményt kell felmutatni. Tehát számomra például Ivana Trumpnak ez a könyve egy olyan könyv, amit minden anyuka, aki elkényezteti a gyerekét, az példaértékűnek tartaná. Uh-huh. Én a lehetőséget a Bali Edina Zsannának adnám át, okay. mert úgy gondolom, hogy vele nagyon érdekes beszélgetést tudtok folytatni.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én köszönöm. Nagyon jó volt veletek, fantasztikus élmény volt, és engedjétek meg, hogy az én nem tudom perverzióm a piacra járás, hogy megköszönjem, hogy ilyen témával is foglalkoztok, és elmondjam, hogy piacra járni pedig menő.
1: Menő is, meg kell is, egészen más hangulatot kap az ember lelke. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: A mai epizód vendége volt Bartucz Éva, író, cégvezető, de elsősorban nő és anya. Vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványiedikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszívhez szólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni, másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mint a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló virágzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Ali Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS.
0: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
4: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását. jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt.
0: Időjárás.
5: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Kis György, okleveles villamosmérnök, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, és ugye a mesterséges intelligencia lesz a témánk. Az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modelljét, a GPT 5.5-öt, amit már nem egyszerűen egy okos chatbotként, hanem egy újfajta intelligenciaként valódi munkához pozícionálnák, illetve pozícionálták, tehát hogy akkor ez már gondolom a hétköznapokban is elérhető, de majd mindjárt erről is beszélgetünk. Vajon ez mit jelent a gyakorlatban, mire tudja használni majd ezt egy átlagember, és miért mondják egyre többen, hogy az AI használata a jövőben drágább lesz? Ezeket a kérdéseket igyekszünk körbejárni. Szervusz, jó reggel.
2: Szervusz, Gabi, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nem mondtam a fontos titulusodat, hogy mesterséges intelligencia szakértő, ugye? De hát most már bízom benne, hogy a hallgatóink is nagyon jól ismernek. No, kezdjük az alapoknál. Mit jelent az, hogy az AI a valódi munkához? Miben nem más ez, mint amit eddig ismertünk?
2: Hát az AI-ról azt kell tudni, hogy a tavalyi évben az AI projektek 95%-a veszteséges volt, és mindenki csak azért használt AI-t, mert hogy muszáj volt, meg a sajtó annyira tolta, és a végén mindenkinek kicsit kezdett ebből elege lenni, és ez elég súlyos üzenet volt a cégek részére is, és most már egyre több cég, sőt már a cégeknek a döntő része igyekszik olyan AI fejlesztéseket csinálni, amik valóban használhatók, akár pénzt takarítunk meg velük, nem csak költünk rá, mert ezek komoly pénzeket lehet kiadni a licenszekre és mindenféle egyéb költségekre, és ez már egy piaci kényszer is volt, és ennek a jegyében szinte az összes cég erre az útra lépett. Mi Ecobit Kft. Olyan projektet viszünk véghez, ahol vállalkozásoknak effektíve pénzt tudunk megtakarítani AI rendszerek segítségével. És amikor egy 15 fős cégnél meg tudunk takarítani mondjuk 10 millió forint munkabért, akkor az elég sikeresek az ilyen projektjeink. Hát és ma már van lehetőség. Van lehetőség, és pont erről fogunk most beszélni, hogy ez egy nagy változás a tavalyi évhez képest is. Itt ugye az OpenAI-ba iszonyatos infrastruktúrális beavatásokat fektettek, ugye tudjuk azt, hogy az előző műsorokban is beszéltünk arról, hogy óriási pénzeket fektettek be a cégekbe, most fogunk szintén beszélni erről. De tudom, még azt is el kell mondani, hogy az 5.5-ös modell előtt pár nappal korábban, tehát április 21-én a ChatGPT Image 2.0. Tehát gyakorlatilag ez is egy munkára fogható modell, ez a képalkotást segíti, és a ChatGPT Image 2.0 kifejezetten jobb szövegmegjelenítést, több nyelvűséget és az összetettebb képszerkesztésre emelkedik ki. Ráadásul ez az összes ChatGPT csomagban elérhető volt. Aha. Majd fog kiszínnék, és fogunk beszélni.
1: Hogy a szövegmegjelenítés, jobb szövegmegjelenítés, ez hogy értsem?
2: Hát, tulajdonképpen az ChatGPT jellemző volt, hogy nagyon-nagyon átlagos és ilyen simulékony szövegeket írt be. Beírtunk valamit, és akkor mindig ilyen, hogy is mondjam, ilyen ízletlen, szaktalan válaszokat adott, és néha eléggé problémás is voltak.
1: És ez változni fog?
2: És ez már most megváltozott, igen. Folyamatosan változik, tehát a fejlesztés az folyamatos. Ez azért nagyon fontos hír mind a kettő gyakorlatilag, mert azonnal meg fogják kérdezni mindenki, aki ezt elkezdi használni. Én ma reggel megnéztem az OpenAI-nak a weboldalát, tele van mindenféle grafikonokkal, mi vagyunk a legjobbak, nincs olyan grafikon, ahol ne lennünk a legjobbak, de ez mindig így szokott lenni, ha valami újdonság megjelenik. Tehát egy folyamatos fejlesztés, hogy hardware oldalról, az infrastruktúra irányából, és persze a szoftveres oldalról is. És azt fogjuk, hát egyre jobb válaszokat fogunk kapni, egyre értelmesebb válaszokat fogunk kapni, és egyre fog fejlődni. Tehát egy folyamatos fejlődésnek vagyunk a tanulói.
1: És aki most használja mondjuk a ChatGPT-t, annak már annak automatikusan a legújabb verzió fog betölteni? Vagy
2: ez mindig így van. Ez mindig
1: tehát
2: így
1: akkor
2: van.
1: Ma már, ha én használtam a ChatGPT-t, akkor én nekem így már, az 5.5.
2: Így van.
1: Tehát akkor észre kellett, hogy vegyem a változást.
2: Hát majd a válaszokban gondolom észre fogod venni a változást. Nagyon sok minden, főleg a képi megjelenítés, amiről fogunk beszélni gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy jobb AI képgenerálás, ez gyakorlatilag berobban a hétköznapi felhasználásokban, főleg a képgenerálás az, ami most itt nagyon nagy újdonság. A szövegekben a ChatGPT-nek a hagyományos funkcióiban lehet, hogy nem fogsz olyan nagy változást észrevenni, de a képgenerálás, amit az emberek nagyon nagy része használ, és ha felmész a YouTube-ra és mindenféle Facebook-ra, mindenki teli van AI képekkel, mindenki ezt imádta, én soha nem csináltam ilyet, elmondom idén. Akinek sok ideje van, az nagyon imádja ezeket a képgenerálásokat, azoknak ez most nagyon hasznos lesz.
1: De egyébként ma már meg is kell jelölni, hogyha AI képet töltesz fel bárhova. Ha nem, akkor a rendszer. Én egyszer megtettem azt, hogy feltöltöttem egy képet, és ki akartam menni a háttérből, mert egy volt valami nagyon ronda, valami, ami belógott, és gondoltam, hogy akkor az AI-jal fel. És közben beraktam neki, tüntesse, szépen eltüntette, feltöltöttem, és kiírta, a képemhez, hogy ez egy AI fotó.
2: Igen.
1: Holott nem volt AI, mert valós volt, csak annyi volt az AI benne, hogy eltüntetett valamit. Tehát onnantól kezdve egy picit beavatkozott, már felismeri a rendszer.
2: Igen, igen, ez egyre inkább elvárás. És szerintem ez nem, egyáltalán nem baj.
1: Nem baj, én is azt gondolom, nem baj. Tudja az ember, igen, hogy mi az, amit lát, az valós, vagy éppen mesterséges. Megállunk, életörömzene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kiss György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És ugye arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellét, a ChatGPT 5.5-öt. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ezt már aki használja, az már észre is vehette a mai naptól, hogy már jobb egy picit, tehát a képgenerálásban lesz, ugye? És akkor mikbe lesz még, vagy miben láthatjuk még
2: így
1: a különbséget?
2: Így van, ez a Google. A Google-nél is az a fő sztori, hogy gyakorlatilag az AI-t egyre inkább válti platformként, mindennapi termék rétegként kell használni. Tehát ugyanez, hogy a Workspace-be felmegyünk, a Gemini funkciók bekerültek, a Docs, a Sheet, a Slides és a Drive környezetben is. Tehát igazából az AI-t most nem csak közvetlenül használjuk, hanem közvetve úgy, hogy a régi funkciókat használjuk, és ezek mind fel lettek okosítva, ezek már sokkal hasznosabbak. A harmadik ilyen nagy cég, akiről szintén beszélni kell, mondjuk a hármasnál, az Anthropic. Az Anthropic, ha valaki ma a legismertebb AI szereplőket sorolja, akkor az első az OpenAI, utána Google, utána Meta, és a negyedik általában az Anthropic. Ez mindig ott van. A céget 21-ben alapították, korábbi AI emberek kiléptek, dobbantottak a cégből, és 26 áprilisára gyakorlatilag a világ egyik legértékesebb technológia cége lett. Gyakorlatilag a Cloud, ez az Anthropicnak a fő terméke, és hogy hol találkoztunk vele, az amerikai hadsereg, ez az Anthropicnak a Cloud eszközét használta az Iránnal kapcsolatos hadműveletek előkészítéséhez. Tehát nagyon komoly hadipari és titkosszolgálati megbízásai vannak az Anthropicnak, és ezért fejlődik ennyire Amerikában. Csak hogy jól is egy hírt mondjunk, az Anthropicnak egy nagyon erős hónapok teltek el szintén az elmúlt hónapokban, és április 16-án, szintén most nem régen, általánosan előre tették a Cloud Opus 4.7-est, és az április 17-én elindították a Cloud Design nevű új termékeit, tehát nagyon sok újdonság jelent meg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az AI elkezdett valóban hasznos lenni. Uh-huh. Eddig mindig kereste, hogy oké, nagyon jó, ez nagyon fontos, meg muszáj csinálni, mert mindenki ezt mondja, de sokszor csak a baj volt vele, de most már valóban elkezdett hasznos lenni, akár költséget tud megtakarítani, és a gyakorlati helyzetekben, és nem csak beszélgetés, nem csak csetekben, hanem mindenféle más töltekben. Nagyjából így lehetne összefoglalni itt röviden csak a fő híreket, hogy a jobb képgenerálás lett, az nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokan használják és nagyon-nagyon szeretik. Az AI megszokott appokban háttérfunkciókat lát el, amit eddig is használtunk, és AI mint gyakorlati segítő lépett be. Ezek mind olyan tendenciák.
1: Akkor csak az érthetőségként, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy az appokban a

0: elhasználtad. Tehát ezek a funkciók is jelentősen javultak, és nagyon-nagyon sokat lépett előre. A másik nagy terület az írás és a tanulás. Tehát azt jelenti, hogy átlagember használhatja beadható vázlatokhoz, önéletrajzhoz, mindenféle hosszú anyag összefoglalásához, vagy prezentáció felépítéséhez. Mondok ilyen példákat, csak hogy még közérthetőbb legyen, hogy foglalod össze ezt a 12 oldalas anyagot, mondjuk 4 pontban, vagy 8 pontban. Régebben is lehetett ilyet tenni, de ez most sokkal jobban elkészíti. Írj egy udvarias e-mailt a tanáromnak, diákok részére. Készíts 5 diás vázlatot egy ilyen adott témából, amit meg tudunk neki adni. Állíts össze egy egyszerű költségvetést. Tehát ezek már mind olyan funkciók, amik a régi rendszerekben nem igazából voltak.
1: Nyilván ennyi nem elég, ennyi prompt neki, tehát azért meg kell,
0: egy picit után rá is fog kérdezni. Tehát hogyha nem, most már azért tudjuk a rendszereknél, hogy ha ilyen kérdést teszünk fel, akkor mindig feltesz 4-5-6 kérdést. A végén, amikor már az ember az összes kérdést megválaszolta, akkor lassan meg is csinálta a munkát, volt már nekem ilyen nem is. De ha jobban promptulunk persze, akkor sokkal jobb válaszokat kapunk. Ilyen is például, hogy mutasd meg azokat a helyeket a közelben, ahol lehet tanulni egy diáknak például, ilyeneket is fel lehet tenni, vagy te meg az délutáni programot esős időre, amikor valaki elmegy kirándulni a Balatonra. Keres olcsó kajás helyeket a környéken, szintén diákoknak fel lehet ilyen kérdéseket tenni.
1: De ezt az eddigi ChatGPT is tudta.
0: Tulajdonképpen valamilyen módon tudta, csak nem voltak jók a válaszok. Kifejezetten gyenge, elterelő, leginkább ez a szintelen, szaktalan, mindenkinek megfelelni akaró válaszokat adta, és az végül nem volt jó semmire. Ez szintet lépett, és nagyon-nagyon sokat fejlődött. A negyedik ilyen terület az üzenetküldőkbe beépülő AI, amiről beszéltünk, hogy most már nem közvetlenül, hanem a háttérben vannak ezek a rendszerek, megfogalmaznak rövid üzenetet, gyakorlatilag gyorsan összefoglal valamit, hogy az előbb is néztünk, hogy változtasd meg a megírt szöveget valamilyen más stílusban. Tehát a lényeg az, hogy egy átlagember hogyan tudja használni az AI-t, nem közvetlenül, hanem valamilyen módon, olyan módon, hogy hétköznapi feladatokat gyorsabban elvégezni, és ebben segít, és itt segítenek ezek az új rendszerek.
1: Most akkor megállunk, egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni nem sokára a beszélgetést, maradjanak velünk!

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kiss György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az egyik elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellit, a ChatGPT 5.5-öt, ezt a mindennapi felhasználók már tapasztalhatták is, vagy láthatták is, hogy hirtelen 5.5 lett a ChatGPT. Hát nyilván ez jobb minőségben, jobb dolgokat csinál, például a képgenerálás, meg nagyon sok példát hozott itt a Gyuri. És ugye azt is mondtam, hogy ez drágább is lesz. Ez mit jelent egyébként egy magyar ember pénztárcájának? Mennyivel?
3: Igen. Hát minden elemzés arról szól, hogy a nagy AI cégek egyre inkább pénzzel akarják tenni a szolgáltatásainkat. Megszoktuk, hogy általában ingyen használják ezeket a rendszereket, ez tudjuk, hogy nem tart örökké. És most már minden cég ebben az irányba kezdett elmozdulni. Nem biztos, hogy holnaptól, vagy egy hónap múlva, de rövid időn belül mindenképpen ezt szok tenni. Tehát a működésük borzasztó drágává vált. Ez azt jelenti, hogy a most olcsó modelleket vagy ingyenes funkciók részét egy idővel vagy korlátozzák, vagy pedig fizetni kell. Erről fogunk egy pár szót beszélni, és úgy gondolom, hogy ez elég fontos. Három nagyon fontos dolog, ami ez irányban működik, és ez az első idejévről beszélünk, amit most mondok, hogy egyrészt az első és a legfontosabb a brutális infrastruktúra költség. Erről sokat beszéltünk már a műsorainkban, erről most nem fogunk beszélni. Tehát fontos, hogy az AI mögött nem csak szoftver van, hanem adatközpontok, csippek, elektromos áram, hűtés, felhőkapacitás, felhőszolgáltatás, ezek rettetesen megdrágulnak. A Reutersnek volt egy ilyen felmérése az idei évről, hogy 2026-ban a nagy tech cégek, erről beszéltünk, erről a 3-4 nagy cégről, 2026-ban együtt körülbelül 630 milliárd dollárt költöttek AI infrastruktúrára. 630 milliárd dollár. Hogy ez mit jelent, az egy picit szeretném kifejteni, meg megéreztetni. Tehát 630 dollár, azt mondja, hogy 630, és mögötte 9-0. Csak hogy 6,3 × 10^11. Mit jelent ez egy átlagembernek? Ha te egy átlagember lennél, és minden nap elköltenél 1 millió dollárt, még egyszer mondom, minden nap elköltenél 1 millió dollárt, akkor 1,7 millió évig kéne költeni, hogy ezt a pénzt 1,7 millió évig kéne élned, hogy ezt a költeni. De hogyha ezt forintosítjuk, hogy már Magyarországon vagyunk, ha minden évben elköltenél 1 milliárd forintot, tehát minden évben 1 milliárd forintot, akkor 230 ezer évig kellene élned.
2: Ezt felfogni se lehet,
3: pontosan ezért mondtam a példaként, hogy ezek micsoda, és ez csak az idei évben. És ezek óriási összegek gyakorlatilag, tehát ez mindenképpen ez indokolni fogja, hogy ezek az ingyenes lehetőségek nagyon meg fognak változni, és hogy hogyan erről fogunk egy kicsit beszélni. Szintén van egy másik fontos ok, hogy ezeket a pénzeket, amit beinvestálnak befektetők, mert ezek mind befektetői pénzek, valamilyen módon vissza kéne jönni. Ezért vagy szűkítik az olcsó hozzáférést, egy több fizetős csomagot vezetnek be, bejönnek a drágább szintek, és próbálják teregetni a felhasználókat ebben az irányban. És a Reuters januárban arról írt, hogy az OpenAI éppen ezért kezdett hirdetéseket berakni a ChatGPT-be, a januári műsorunkban beszéltünk is el, a free és a go csomagokban, kifejezetten azért, hogy egy kis pénzt hozzon vissza ezzel a befektetésével. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez, és milyen árak vannak most. Tehát most is már ebben az OpenAI-nak több előfizetés csomagja van, ugye van a free, van a go, van a plus, van a business enterprise, és a Go csomagot mondjuk 8 dollárért, a plusz csomagot 20 dollárért, és mindenféle egyéb csomagot meg 200 dollárért lehet már most is előfizetni, és ezért ezek az árak valószínű, hogy jelentősen meg fognak változni.
2: 200 dollárért?
3: Igen. A legnagyobb csomag az 200 dollár, és ez azért fontos, mert ott igazán professzionális szolgáltatások vannak a háttérben.
2: És akkor ez melyik csomag? Csak hogy ez a business, amit mondtál, ugye?
3: Igen, a 200 dollár ez a pro.
2: A pro.
3: Igen.
2: Ez mondjuk
3: igen.
2: Az nem kevés összeg, igen. Mondjuk magyar forintba átszámolva semmiképpen.
3: Igen, ezt már csak a nagy felhasználók engedik meg, de az Anthropicnál is vannak egyébként szintén free, pro, max és teams és enterprise programok, ott a havi 20 dollár körül indul a felhasználói szint, és ez mindenképpen jelentősen meg fog emelkedni, erre számolnunk kell.
2: Tehát ugye azt mondtuk, hogy a képgenerálásban lesz ez kifejezetten sokkal jobb, ez az 5.5. Egyébként, hogyha összehasonlítjuk, tudod egy picit, a Gemini, meg a ChatGPT, meg még nem is tudom, mik vannak, van még néhány, akkor a ChatGPT az most hol van a sorrendben?
3: Hát a ChatGPT pontosan ez az 5.új modellel most mindenkit vel.
2: Mindenkit vel, aha.
3: Mindenkit vel, hát ha most felmész a weboldalra, akkor ott látsz, én megnéztem legalább 20-30 grafikont, mindenféle tesztek voltak, és mindenhol ők voltak a legjobbak. Nyilván ezt egyrészt segíti az óriási infrastruktúra, amit az utóbbi időben nekik mögéjük tettek, és nyilván iszonyatos, szinte korlátlan pénzt kapnak a fejlesztések. Tehát nekik ez most nagyon fontos, hogy ők legyenek az elsők és a legjobbak.
2: Ennyi pénzből meg lehet csinálni. Ennyi most megállunk meg viszont, lehet. Igen. Bocsáss meg, a zene erejéig, de zene után visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője a vendégem ebben az órában. És hát mi másról beszélgetnénk, ugye, mint a mesterséges intelligenciáról. A legnagyobb hír az utóbbi napokban, hogy az OpenAI legújabb modelljével előrukkolt, a ChatGPT 5.5. Sok mindenről szó volt itt eddig ebben a beszélgetésben, hogy milyen változást is tapasztalhat a hétköznapi felhasználó. De egy picit menjünk bele részleteibe is, hogy ezt ugye arról is beszéltük, hogy árban is észre fogjuk venni, hogy, tehát, hogy drágább lesz nyilván értelemszerűen. Mi mindenben láthatjuk még a változást?
2: Igen, három fő modellel készülnek. Egyike többféle modellek, ami az előbb beszéltünk. A másik pedig a korlátozás. Ugye ezt megszoktuk más termékeknél is, ez nem jelent áremelés feltétlenül. Sokszor nem az történik, hogy ugyanazt a csomag drágább lesz, hanem hogy az ingyenes verzió, az olcsó verzióba kevesebb üzenetet, kevesebb képet, kisebb memóriát és kisebb modellel fog járni. Ezt hol észreveszünk, hogy nem. Az OpenAI-nak a saját áldási oldalán már most is különbséget tesz a csomagok között. Üzenetszám, képkészítés, memória és különféle kutatási szinteket már csak a fizetős csomagokban lehet tenni gyakorlatilag. A következő forma pedig a reklámok megjelenése. Ugye erről januárban beszéltünk, és a Reuters szerint az OpenAI már januárban elkezdte tesztelni a hirdetéseket a Free és Go csomagokban, és gyakorlatilag március végére az első negyedében 100 millió dollár bevételre tett szert ebből. 100 millió dollár, csak azért, hogy gyakorlatilag betette a hirdetéseket. És ugye beszéltünk, hogy ez meg fog jelenni előbb-utóbb Magyarországon, és most még nem tapasztaljuk, de beszéltünk arra, hogy valószínűleg az év közepén ez be fog szűrődni. Tehát ezek a reklámok megjelenése, ez nagyon. Ez azért fontos, mert a szolgáltató nem tud, vagy nem akar már költséget nevelni a díjjal, akkor nem a pénzeddel fizetsz, hanem a figyelmeddel fizetsz. Uh-huh. Ugye itt semmi sincs ingyen, csak nem, legfeljebb a devizának a módja változik, a pénz helyett a figyelmünkkel kell fizetni. És még csak azért jó hírt is mondjuk a végére, hogy Amerikában ez zajlik, ugye látjuk ezek az óriási befektetéseket, Kínában viszont majdnem ellentétes folyamatot látunk, és azt látjuk, hogy vannak ellenhatások is, és szintén a kínai AI cégeknél gyakorlatilag nem költségeket csökkentettek, hanem a modellek hatékonyabbá tételével gyakorlatilag a költségek emelése helyett költségeket csökkentenek, és itt ugye egyrészt vannak a szabad felhasználású modellek, és ezért valószínűleg a verseny miatt, illetve a kínai erős jelenlét miatt azért nem lesz ilyen egyszerű ezeket a modelleket ilyen drágában eladni. Úgyhogy ezek a várható hatások, és összefoglalva, hogy mit is jelent a hétköznapi nyelven, hogy fog ez kinézni. Tehát az egyszerű chat marad olcsó és ingyenes. Tehát az a jó hír, hogyha valaki ezt megszerette, csak tele lesz reklámokkal, és hogy látjuk a YouTube-ot és mindenféle más, vagy a Spotify-t, ha a Spotify-n elhallgatok magam, megkezdek hallgatni, akkor ez teljesen meggyilkolja a tartalmat, ez sajnos ide is be fog jönni, még nincs, de nagyon hamarosan itt lesz. A másik, hogy a jobb modellek, agentek vagy ügynökök a képkészítés, videó, hang és hosszú memóriás funkcióknál inkább fizetős irányba lesznek eltolva, különféle csomagokban, erről beszéltünk. Az ingyenes csomagokban több limit lesz gyakorlatilag, és mindenképpen meg fognak jelenteni a reklámok. És ez egy olyan változás lesz, ami fel kell készülnünk, és ez a negyed év, ami elszert nem telt el sok időben az idejéből, látok, milyen iszonyatos pénzeket investáltok, ezeket vissza fogják hozni valamilyen módon, tehát nem fogjuk ezt megúszni, mi sem Magyarországon.
1: Persze, de mondjuk erre számíthattunk is, tehát, hogy minden így van, tehát ingyen semmi nincs. Most fizetünk érte, viszont az, hogyha maga a szolgáltatás úgymond sokkal jobb lesz, már pedig ezek alapján, amiket elmondtál, nagyon sokat fejlesztenek folyamatosan nyilván rajta, tehát ha egy normális, tehát felrakok neki egy kérdést, vagy adok neki egy promptot, és kapok egy normális, egy olyat választ a kérdésemre, amivel én mondjuk sokkal többet profitálok, akkor megéri.
2: Igen, a YouTube-nál is ugyan indultam az ingyenes YouTube-ból, és most már én is előfizetek, mert egyszerűen nem nincs időm kivárni azt a rengeteg reklámot.
1: Igen, de folyamatosan megszakítja, igen, a különböző tartalmakat is, jaj.
2: Jó hír is.
1: Jó hír is a végére, ez teljesen jó volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft.-je volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberi nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ahogyan azt ígértük előző héten, itt van velem a stúdióban újra Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Ugye a Fülöp-szigeti utunkról számolunk be. Előző adásunkban, vagy előző utazási magazinban Cebu volt az, amiről beszélgettünk. Most pedig átmegyünk Boracayra. Ugye ez a hely, amit sokan egyszerűen csak úgy emlegetnek, hogy a tökéletes strand, ez tényleg így van egyébként, vakítóan fehér homok, türkiz víz, pálmafák és egy olyan hangulat, ami igazából egyszerre luxus és lazaság. A Fülöp-szigetek egyik legismertebb szigetéről van szó, de vajon tényleg olyan-e, mint a képeken? Na hát erről fogunk beszélgetni. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel!
1: És azt hiszem, ezt mondhatjuk is, hogy igen, pontosan olyan, mint a képeken, ezt tapasztaltuk, ezt láttuk. Mi tette Boracayt ennyire világhírűvé?
2: Hát mondjuk azt, hogy a média. Tehát a szerepünk óriási, ezt is ismét konstatálhatjuk. Ugyanis egy teljesen ismeretlen kis szigetről beszélünk, tényleg nem nagy, sokkal nagyobb szigetek vannak magán a Fülöp-szigeteken belül is, akár csak a mellette levő Panay-sziget, amihez ahhoz a régióhoz is tartozik. Hát a média, illetve a 70-es évekig néhány száz lakosa volt a szigetnek, még a spanyol hódítás idején is teljesen parciális volt a szerepe, a mellette levő nagy szigetnél ott építkeztek, tehát ezek a csodálatos spanyol építészeti remekek is vannak, itt semmi nem volt, tehát ugyanúgy maradtak kókusztermelők, halászok, illetve tengeri só termelők, és a 70-es években, ahogy Goát is Indiában, meglátogatta néhány hátizsákos turista, vagyis hippi, akiknek nagyon megteszett, az egyébként tényleg valóban gyönyörű szép partszakasz, és onnan datálódik az, hogy akkor még se utak nem voltak, áram nem volt a szigeten, az égvilágon semmilyen infrastruktúra, hotelek semmi, és akkor a 2000-től lehet azt mondani, hogy a média hatására felkapták a szigetet, és hype-olták, lehet azt mondani, olyan szintig, hogy most már nem csak, hogy hirtelen pár ezer lakosa lett, hanem 30-40 ezer ember él ott.
1: Ahhoz képest pedig pici a sziget, ugye?
2: Igen, pici. Igen. 10,3
1: 26 éve csak, tehát a 2000-ben.
2: Igen, igen. Tehát erre képes a média, ezt lehet mondani. Úgyhogy láttam én erre példákat egyébként máshol is, konkrétan Sri Lankán, ahova visszajártam többször. Ott is volt olyan, hogy még ilyen teljesen érintetlen terület, ahova mindig-mindig visszatérek, és felkapta a média, hogy onnan nem tudom milyen a naplemente. Az összes hegyről, dombról ugyanolyan a naplemente, de hogyha ezt kezdték el felkapni, és utána lehetetlené tették a helyi lakosoknak az életét, akik ott éltek a parton, mert ilyen turista csapatok járnak át rajtuk. Most szerintem Boracayjal is ez történt. Valóban nagyon szép, tehát csodaszép, de vannak az országnak ugyanilyen gyönyörű szép részei is, tehát azt lehet mondani. Tehát varázslatosan szép, azt mi is láttuk.
1: Ez abszolút, igen.
2: De inkább ebben az érintetlen formájában, inkább a hajnali órákban vagy a naplementekor talán látható, mert egyébként tömegek vannak, tehát bele lehet futni, mi is belefutottunk azért többször elég komoly tömegekbe.
1: Azt mondhatjuk, illetve pontosabban először beszéljünk arról, hogy milyen változások történtek még ezentúl a szigeten, amit mondtál így az utóbbi időben, az utóbbi években.
2: Hát ugye kialakult az infrastruktúra, az utak, a szállodák, egészen magas, tehát a high-end szintű hotelek is ott vannak, de a szálláshelyeknek, a kereskedelmi szálláshelyeknek mindenféle típusa megtalálható, tehát ha valaki bele szerelmesedett a képek, fotók, filmek alapján, akkor megcélozhatja mondjuk nem egy luxus szállodában, ha lakik, az is ugye szállodaépítések, infrastruktúra, és hát óriási tömegű turista mennyiség, aki látogatja a szigetet. Tehát nagyjából ezek, tehát minden, ami turizmusra jellemző, és az ott élőknek, ami 30-40 ezer ember, 80%-a függ a turizmustól.
1: Ugye az, hogy ez egy luxus hely, vagy luxus úti cél, vagy egy megfizethető út is lehet akár, erre mit tudunk mondani a hallgatóknak? Mert én azt gondolom, hogy is.
2: Igen, tehát ahogy beszéltünk róla, bármilyen szintű szálláshely megfizethető itt, de vannak a luxushotelek is, a szolgáltatások általában egy ilyen középkategóriásak, ha úgy összeadjuk, a wellness, a masszázsok, bármi, éttermek, tehát elérhető, Én azt javaslom, ha valaki ezt kitűzte magának, ugye beszéltünk erről a múltkor is, hogy ez nem egy helyszínes úti cél.
1: Igen.
2: Akkor mindenféleképpen egyeztessen olyannal, aki legalább ismeri a helyszínt, ha már saját maga akarja megtervezni, de én mindenképp javaslom szakembernek a bevonását, aki nagyon jól meg fogja neki mondani, hogy ezek azok a helyek, ami téged érdekel, ha szórakozni akarsz, akkor melyik, nagyjából a partnak melyik szakaszára menjél, mennyi időt akarsz ott tölteni, mi a kereted, időkereted, pénzkereted, és akkor ő javasolni fog megfelelő megoldást.
1: Most életöröm zenét hozunk, megállunk egy zene erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező ebben az órában, és a Fülöp-szigetek a desztináció, amiről beszélgetünk, ezen belül pedig Boracay. Ugye nem régen jöttünk vissza, éppen ezért most szentelünk ennek több műsort, mert bőven van miről beszélni. Ugye előző héten Cebu volt a téma, most pedig Boracayról beszélgetünk, és azt ugye itt elmondtuk, hogy nagyon sokan úgy tekintenek erre a szigetre, vagy legalábbis úgy az a híre, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy ilyen luxus sziget, hiszen, és tényleg ahogy ott voltunk, és ahogy beszéltünk is erről, Boracay az egy csodálatos hely, tehát tényleg az, ami ahogy a fotókon látjuk, ahogy ezeken a kis videókon, ahogy a különböző influencerek, meg mindenki ugye csinálja ezeket a videókat, meg a hallgatóink is megnézhetik, nem sokára majd felkerül egy kis videó erről a helyről is, tehát Boracayról, Cebu-ról is van egyébként fönt a Manna FM YouTube oldalán, tehát meg lehet nézni ott is azt is, hogy milyen Cebu, és de Boracayról is fog felkerülni, tényleg csodálatos, csodálatos látvány és csodálatos érzés ott lenni is. Nem csak luxus úti célként lehet ezt ugye, hanem megfizet úti célként is el lehet oda akár utazni. Hogy a szigetnek vannak csendesebb részei is, meg kicsit zajosabb részei is, mondhatjuk ezt? Ugyanis ugye arról már itt szó volt, hogy például milyen sok már a turista, egyre több, és az egész Fülöp-szigeteken valójában.
2: Igen, szerintem is kicsit több a turistait, mint amennyit elbír. Hát a helyszínét ilyen stationökre van osztva, mi az egyes station a White Beach-en, ugye az ikonikus 4 kilométer hosszú White Beach-en, amiről annyira híres Boracay. Ott voltunk mi is, ahol különböző programokra lehet befizetni, onnan indulnak a programok. Az egy ilyen nyugodtabb, szélesebb part, ennek a Station 2 a nevezető, vagyis az a partszakasza, az inkább ez a bulizós rész, ahol bárok vannak, koktélpartikat rendeznek, tehát ez a bulizós rész, azt lehet mondani. Az északi part az nyugodtabb, illetve van a kitesurfösöknek a paradicsoma, a Bulabong Beach, amely egy szélesebb partszakasz, de szeles, az a szelesebb része, és itt strandoló is kevesebb van, tehát ez inkább a sportolóknak, és az ilyen butik hotelek azok pedig az északi részen találhatók.
1: Tehát akkor itt igazából a vízisportot kedvelőknek ajánlott ez a rész.
2: Igen, a civilek is, tehát ahogy mi is mentünk vitorlázni a naplementébe, tehát ez is az egyik kifejezett kedvenc programot, illetve a vízisportok, tehát aki sportoló, tehát azok a kemény fiúk, ők is megtalálják a szórakozásukat a megfelelő partszakaszon, úgyhogy igen.
1: És egyébként azt is elmondhatjuk, hogy mint ahogy Cebu esetében is elmondtuk, hogy a vendégszeretet és a kedvesség az ugyanúgy jelen van, bárhol, a Fülöp-szigetek bármelyik részére megy az ember.
2: Igen, hát ez a sajátjuk, ez a velük született kedvesség, és itt ugye, ahol a turizmus, a vendéglátás, ipar legfontosabb, ezen a szigeten mindenképpen ott ez jól is jön, azt hiszem.
1: Az éjszakai életről is beszéljünk egy picit, mert azt gondolom, hogy a fiatalokat az is érinti, vagy érdekli, hogyha mondjuk ilyen messzire már elutazik, hogy milyen az éjszakai élet. Én nem tudom, hogy te mennyire tudtál ebbe belekóstolni, vagy mennyire láttál bele. Mi ugye kimentünk egyik este, tehát lehet, hogy nekem ebben több a tapasztalatom, de

0: késő esti életet tudtuk megtapasztalni, de nagyon élt a sziget, tehát hogy tényleg, vagy a part, volt olyan, aki még bement a vízbe is este 10 órakor, szóval nagyon jó hangulatú, és hát én fiataloknak kifejezetten ajánlom ezt az úti célt egyébként.
1: Igen, és nem csak nekik, hanem én is azt hiszem, hogy mindenki megtalálja itt a szórakozását, tehát mondjuk idősebb házaspárok, rooftop bárok vannak, tehát az ilyen elegánsabb éttermek, elegánsabb szállodák éttermei külön, tehát mi is voltunk azért több helyen, ami tényleg azt mondhatom, hogy a legfelsőbb kategória, és a fiataloknak is a bulizós helyek megvannak.
0: Itt voltunk abban a gyönyörű hotelben, ugye a Shangri-La hotelben. Meséljünk erről egy picit a hallgatóknak, mert az egy olyan csoda, hogy ez konkrétan egy dzsungelben van az egész egy dzsungel.
1: Igen, ott megőrizte a tervező, egyébként is a legfelsőbb kategóriás hotelláncok egyike a Shangri-La, és itt is megőrizte a színvonalat, azzal együtt, hogy a természetet is. Tehát én ott is kérdeztem a szállodának a vezetőit, hogy ki az, aki ezt erre ennyire ráérzett. Hogy a helyszín nem csak hogy megtartotta az egzotikus, gyönyörű növényzetet, hanem gyakorlatilag egy ilyen spirituális kisugárzása van, az ember azonnal érzi, már ahogy a közelbe megyünk, ahogy mentünk fönt a hegyen, és úgy leláttunk, ahogy kezdtünk Igen. beérkezni a szállodába. Nem tudom ezt, hogy csinálták, nem tudom, tehát ehhez valaki nagyon-nagyon ért, tehát olyan spirituális volt a hangulata, és akármelyik szobába, a lakosztályba bementünk, lementünk a partra, föntről láttuk, ez végig érezhető.
0: Igen, ez a lecsendesedésnek a helye, mondhatjuk. Igen, tehát
1: igen, luxus színvonalon.
0: Luxus színvonalon, tehát tényleg minden zöld, és hát a különböző állathangok, a madárcsirip, tehát hogy tényleg annyira fantasztikus. Az ember, ahogy bementünk úgy az egész helyre, így nyugodott. Én legalábbis ezt éreztem, igen. hogy egy ilyen nyugodtság ült rám, és ez így végig tartott, amíg ott voltunk. Szóval tényleg egy csoda hely. Most viszont csodálatos életöröm zenét fogunk hozni. Legfrissebb hírek következnek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező vendégem ebben az órában. A Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Boracay a témánk. Szó esett itt ugye a csodálatos Shangri-La nevű luxushotelről, az, hogy mennyire fantasztikusan megcsinálták az egészet, tehát van egy ilyen spirituális hangulata, sugárzása az egész, kisugárzása az egész helynek. Ugye itt hagytuk abba a beszélgetést. Most itt beszélünk luxusról, de milyen utazóknak, vagy kiknek ajánlanád leginkább? Akár a Fülöp-szigeteket, vagy akár ezen belül Boracayt, de ugye azt is elmondtuk, hogy ha valaki elmegy oda, akkor érdemes több helyre elmenni.
3: Igen, hát mindenféleképpen több helyre. Akik erre a rendkívül szép, egzotikus, tengerparti, dzsungeles, növényzetű környezetre vágynak, mondjuk az első ilyen élményük, tehát aki mondjuk nem látott még ilyen helyszínt, és ezzel találkozik először, óriási élmény lesz nekik, tehát pároknak, fiatal párok, nászutasok, akár családoknak is, bár gyermekkel azért ilyen messzire utazni, mondjuk annyi, attól függ, mennyi idős. De nekik mindenképpen, tehát az első ilyen élmény, hát nekik ajánlanám legfőképpen, és ha már megyünk, akkor az egyik állomás legyen csak, tehát vagy a leginkább a vége. Én annak javasolnám ezt a tengerparti helyszínt. Feltöltődés, ez a csodaszép természet, előtte meg inkább a városokat nézzék meg, tehát a kulturális élményeket tapasztalják meg.
2: Itt most azon gondolkodom, de nem emlékszem, hogy itt volt templom.
3: Volt templom, de viszonylag újabb volt, én úgy emlékszem. Tehát nem azok a klasszikus történelmi épületek, amit akár többször láttunk, hogy mentünk a szigeteken úton, útfélen, kisebbeket, nagyobbakat, de láthatóan régieket. Itt újabb templom volt, arra tisztán emlékszem, és de viszont máshol fognak látni régebbieket, középkoriakat.
2: Igen, hát ez nem az a hely, a Boracay.
3: Ez nem, ide nem investáltak be az egykori hódítók, sem a spanyolok, sem az amerikaiak, senki, aki meghódította a szigeteket, úgyhogy egy olyan kis csendes nyaraló sziget maradt. Hát most már nem annyira csendes, de...
2: Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye itt mondtuk azt, hogy egyre többen vannak Boracayon, de hogy egyre több a turista egészen pontosan. A zsúfoltságról mit tudunk mondani? Én most nem, azt sem tudom, amit én érzékeltem, ott azon a fehér homokos part részen, ott azért elég rendesen voltak turisták.
3: Most is nagyon felkapott az a helyzet, hogy most is nagyon felkapott, de ez odáig fajult, hogy 2018-ban le kellett zárni, ugye ezt több forrásból is hallottuk, és ezt el tudom képzelni. Tehát volt, hogy lépni nem lehetett most, de vannak azért nyilván nyugodtabb részei, vagy akkor voltak, pont az összes programot akkor szervezték, tehát le kellett zárni, mert tisztaságilag semmiféle szempontból nem volt kezelhető már a helyzet, és eltávolították az ott szórakozókat a parton, tehát ilyet már nem lehet csinálni. A tisztaságra jobban odafigyeltek, tehát a szennyvízelvezetés és a többi ilyen infrastruktúrális dolgokat végeztek le, beszabályozták az építkezést, és utána nyitották meg újra ezt a felkapott partszakaszt. Ugye a White Beachről beszélünk, az a 4 kilométer hosszú, és valóban lisztfinomságú, hófehér homokkal fedett part, és azok a pálmafák, meg az tényleg egy egészen rendkívül szép helyszín, tehát joggal felkapott.
2: És ha már itt tartunk, akkor azt is mondjuk el hallgatóknak, hogy mikor érdemes menni, hogy a legszebb arcát mutassa Boracay.
3: Hát van ugye, mint minden ilyen egzotikus helyszínen, két évszak van, az esős és a száraz. A száraz időszaknak mondjuk a január-március a legjobb. Előtte ugye nyilván a szilvesztert, ha ott töltik, az a sokkal drágább, másfél-kétszerese szoktak lenni az árak ezeken a helyeken. Január-március talán a legjobb, ami nekünk. De annyira nem kell komolyan venni ezt az esős évszakot is, mert jön az eső, elmegy, mondjuk akkor jó nagy szokott lenni, de azért ki lehet bírni. Tehát ha mondjuk olcsóbb helyeket kapnak akkor, valaki akkor, vagy akkor ér rá, akkor tudja kivenni a szabadságát, ez nem kell visszatartani a magát. El lehet menni az esős évszakba, kicsit megázik néha aztán.
2: Azt is ki lehet bírni, igen. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mondjuk mi száraz évszakban voltunk ott, igen. De hogy ez egyáltalán nem is esett az eső, amíg ott voltunk. Talán egyszer mondták, hogy éjszaka volt, de mire reggel lett és felébredtünk, addigra már nem volt eső.
3: Nem volt, mi nem kaptunk belőle. Voltam már én úgy, esős évszakban több ilyen helyen is. Hát,
2: na de akkor mit jelent ezt, mondjuk már el a hallgatóknak, mert nyilván sokan, van, aki mondjuk nem tudja megengedni magának, hogy száraz évszakban menjen, mert ugye tudjuk, hogy akkor ott az a főszezon, tehát ez drágább. Van, aki kevesebb pénzt tud rá áldozni, és inkább bevállalja mondjuk az esős évszakot. Mire számítson?
3: Ez változó, tehát én megéltem ilyet Maldív-szigeteken, Kenyába, Tajföldön is volt, hogy az épületből nem tudtunk kijönni órákig, hiába volt szervezett program, ott bent maradtunk például Tajföldön. Kenyában azon imádkoztunk, hogy elálljon az eső, mert ha még esik egy napig, akkor nem tudunk kijönni, mert 3 kilométerre volt a legközelebbi betonút, tehát ilyen is volt. Maldív-szigeteken volt olyan, hogy jött az eső, ment az eső, tehát ilyen kisebb, de olyan is volt, hogy beszorultunk mondjuk egy szigetre, és alig tudtuk elhagyni, tehát hogy éppen, hogy elértük a repülőt utána ugye a fővárosba, Maléba.
2: De ez ilyenkor olyan eső, amiben tényleg az ember nem tud kimenni?
3: Lehet annyira erős is. Tehát kikaphatunk egy olyan időszakot, Sri Lankán is volt olyan, hogy ott például lehűl a levegő, ha jön az esős évszak, és akkor van, hogy napokig nem áll el. De ezek inkább a szélsőséges esetek. Ilyenkor, ha valaki ilyenkor tud csak utazni, hagyjon rá plusz napot, én mindig azt mondom. Ne szoruljon be a Maldívon egy szigetre, elérje a repülőjét, maradjanak jó napok is, tehát plusz napokat hagyjunk rá mindenképpen.
2: És most újra zenét hozunk, életöröm zenét. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazást szervező a vendégem ebben az órában, az úti cél pedig a desztináció, amiről beszélünk, az a Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Boracay. Nagyon sok mindenről szó esett, egy nagyon pici helyről van szó, ugye, amit most már turisták elleptek, elég sokan vannak, tehát hogyha valaki, épp azt mondta Szilvi is, hogy pici gyerekkel nem biztos, hogy a legjobb hely, attól függ nyilván, mekkora a gyerek, de nagyon pici gyerekkel azért meggondolandó, nagyobb gyerekkel már sokkal inkább érdemes utazni. Mondhatjuk azt, hogy ez egy családbarát úti cél?
2: Szerintem igen. Nincsenek nagy távolságok a szigeten, nagyon jó az infrastruktúra, fillérekért utazhatnak ezekkel a kis tuktukokkal, úgyhogy szerintem igen. A fürdésre alkalmas sekélypartok is vannak, tehát amiről beszéltünk, nem csak a kitesurfösöknek a partszakasz, hanem tényleg abszolút gyerekekkel lehet itt nyaralni, de tény, hogy azért messze van.
1: Természetileg ugye jön akkor meg csodálatos, tehát nem csak a víz, a szép, gyönyörű vízre és a hófehér homokra kell gondolni, hanem azért itt van mindenféle más is, meg hát egy gyönyörű zöld.
2: Igen, dzsungelnövényzet, vízesések vannak, tehát lehet ilyen túrákat tervezni oda, úgyhogy az island hopping is egy népszerű program, a környező pici szigeteket meglátogatni, ott ilyen kis barlangok vannak, tehát hajókirándulás gyerekekkel is el lehet menni, tehát ezek nem olyan nagy távolságok.
1: És ugye nagyon fontos az is, ami mi hajókáztunk egyébként.
2: Hajókáztunk is, vitorláztunk is, tehát több ilyen vízi program van, ami gyerekbarát is, tehát nyugodtan lehet velük menni.
1: És hát ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, ez a rengeteg kókusz, amit ugye ott a parton is lehet, sőt behozták a vízre, amikor a hajóval mentünk, bejöttek a vízre, mellettünk csónakba hozták a kókuszokat.
2: Hát ez ott megterem, tehát abszolút a egyik legnagyobb kókusztermelő vidék, ez a sziget, tehát ugye, ahogy beszéltünk is róla, az őslakosoknak ez volt az egyik alap terményük, termékük, kókusztermesztés.
1: Hát ilyen finom kókusz, szerintem nem is tudom, hogy szerintem még soha nem ittam, ugye főként nyilván ittuk a finom kókuszlevet ott helyben, a friss kókuszlevet. Ha valaki egy szigetet választ a Fülöp-szigeteken, akkor a Boracay az egy jó választás lehet?
2: Jó választás, más-más szempontok vannak, elemezgethetjük, de van Palawan is, ami sokkal nagyobb, és szintén nagyon felkapott El Nido például, de az természetileg, erről pont akartam beszélni, hogy másképp szép, tehát például Palawan az olyan, mint a Phuket régió Tajföldön, vagy a Halong Bay Vietnámban, tehát ez a mészkő típusú ilyen az eső szél által lekoptatott ilyen hegyszerű hegyek vannak benne a vízbe, és azok között lehet hajókázni, ami természetileg teljesen más élmény, mint Boracay. Tehát ez a klasszikus, hogy mondjam, ez a klasszikus trópusi vízpart, az inkább ez, de nem lehet rossz helyre menni, csak mondom, másképp szép, mindegyik másképp szép. Tehát előtte kell megnézni, hogy mi az, amit én látni akarok, tehát melyik az az élmény, amire vágyom, és hát ugye a látogatottság is, tehát mennyi ember van ott, a szigetnek melyik oldalára menjek, tehát ugye időjárás, szélviszonyok, anyagi helyzet, stb. Ezek mind-mind szempontok, és ezért egyeztessünk valakivel, aki ismeri a helyszínt.
1: Egyébként a magyar turisták, ugye azt említettem, hogy például mi az éjszakai életben mondjuk nem nagyon találkoztunk, vagy nem hallottam nagyon magyar szót, bár lehet, hogy pont Boracay volt, ahol találkoztunk magyarokkal.
2: Valahol találkoztunk.
1: Igen, ezen gondolkodom, hogy Cebu volt, vagy Boracay, vagy Manila.
2: Én Cebu-ra emlékszem. Itt én itt nem emlékszem magyarokra.
1: Csak hogy mennyire szeretik a magyarok, hogy mennyire ismerik egyáltalán a magyarok. Nyilván most mi is ugye ebben segítünk, hogy minél közelebb hozzuk a Fülöp-szigeteket, tényleg érdemes ellátogatni oda.
2: Hát szerintem abszolút benne van a magyaroknak a célkeresztjébe a Fülöp-szigetek.
1: Az államutak
2: között, igen, benne van. Hát amit hallottunk a szakemberektől, konkrétan a turisztikai hivatal egyik vezetőjétől, hogy 16,5-17%-kal majdnem nőtt a magyarok utazása egy év alatt, tehát ahogy a Maldív-szigeteket már elértük, most messzebbre vágyunk, és sokan mennek. Azt nem tudom, hogy milyen szintű szállásokra, milyen utakra, de tény, hogy elindultak a magyarok afelé, igen.
1: Tehát felfedezték, mondhatjuk azt, hogy...
2: Igen, tehát már nem csak a térképen nézik, hanem meg is látogatják. Hát egyre jobbak ugye a feltételek a kiutazáshoz, tehát azért...
1: De lehet, hogy ez volt egy ilyen gátló tényező, többek között nyilván más is lehetett, de hogy az, hogy nem volt olyan egyszerűen elérhető.
2: Hát azért ez nem a szomszédban van, tehát, hát és tőlünk azt tudjuk, hogy olyan nagyon sok közvetlen járat nincs a távol-keletre.
1: Igen.
2: Tehát azért az alapvető az volt nálunk mindig is, ugye, hogy a közel-keleti, közel-kelet és a légitársaságok ott, akik oda mennek és ott szállunk át, ahol most vannak azért gondok.
1: Igen.
2: Lehet menni török légitársasággal is, ami ahol ott azért próbára teszik a fenekünket, mert ugye 1-3/4 óra Isztambul, és onnan azért még egy nagyobb szakasz van, tehát amit sokszor beszéltünk, hogy azért jó elmenni a közel-keletig, mert akkor azért egy nagyobb részét már, egy nagyobb részén túl vagyunk az útnak.
1: Igen.
2: És nem kell annyit kibírni. Ezek messze vannak ezek a helyek, ezt tudomásul kell venni, ha elmegyünk, de nem hónapokig hajózunk, hanem egy napig törődünk valamelyik repülőn.
1: Igen, nem mindegy.
2: Igen, de hát igen, messze van.
1: Egyrészt szerintem a távolság, másrészt meg valóban az, hogy nem igazán van róla tudása az embereknek, hogy milyen is pontosan a Fülöp-szigetek. Én például nagyon sok olyat hallottam, mielőtt ugye kimentünk volna, hogy nagyon vigyázzatok, és nagyon a közbiztonság nem jó, és figyelni kell az értékekre, és nem menjetek ki éjszaka, és hallottam én mindenfélét. Nyilván, mint mindenhol, az ember figyelje magára, és főleg, hogy egy idegen országba mész, akkor mindenképpen figyelj ezekre a dolgokra, de hogy ezt nem kell, hogy is mondjam, nem kell ilyen görcsösen erre figyelni.
2: Persze, hogy nem, semmilyen félelmérzetem nem volt nekem sem, meg szerintem senki másnak.
1: Nem,
2: abszolút. Akár ha este kint voltunk, vagy kint a parton éjszaka,
1: igen.
2: Tehát egyáltalán nem, a fővárosban sem, Cebuban sem nem volt ilyen félelmérzetünk sehol, tehát ez egy kicsit talán túl van dimenzionálva szerintem. Hát jó, hát az ember vigyázzon a dolgaira, meg egyedül azért nem mászkáljon éjszaka, olyan helyeken vannak különböző negyedek, tehát ott is vannak veszélyesebb helyek, ahogy nálunk is. Tehát
1: persze,
2: most,
1: persze.
2: De ez nem egy olyan desztináció, mint most nem akarok példákat mondani, ahol az európai vagy fehér turista célpont. Tehát
1: szóval érdemes ellátogatni.
2: Igen, mindenképpen, természetesen.
1: És hát még mindig van Manila, ugye, amiről fogunk beszélgetni, majd egy hét múlva következő utazási rovatban, majd Manila kerül terítékre, és akkor hát azokat a helyeket mind bejárt, ezeket a helyeket természetesen mind bejártuk, és hát meg is osztjuk akkor a hallgatókkal. Miért érdemes oda menni, meg hát milyen élményeket lehet ott szerezni? Köszönöm szépen, Szilvia, a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegent

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilliumok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Profits. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: Hits. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hits.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you give all my praise. Jesus, only you give all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the
2: beginning. Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az Urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis. Be blessed.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Senki szava nem olyan erőteljes, mint az Isten beszéde. Szóval kivel leszel egyetértésben, Istennel vagy emberekkel? Ma arról fogok beszélni nektek, hogy a szavaink miként hatnak a jövőnkre. Az Ézsaiás 6-ban, az első verstől, ez áll: Uzzia király halála évében láttam az Urat egy látomásban, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Ez arról szól, ahogy Isten dicsősége betöltötte a templomot. Szeráfok, vagyis angyalok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Nos, ez elég nagyszabású eseménynek tűnik, igaz? Angyalok, az Isten dicsősége betölti a templomot. Mindenhol füst, és az angyalok azt kiáltják: szent, szent, szent. Ekkor megszólaltam: jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Nagyon tetszik, hogy amikor Ézsaiás az Isten fenséges jelenlétében volt, akkor az első számú dolog, amire rádöbbent, az az volt, hogy tisztátalan ajkú ember volt, hogy sok olyan dolgot mondott, amit nem kellett volna. És én hiszem, hogy ezen a területen sokkal jobban fel kellene ismernünk a hibáinkat, jobban, mint ahogy a legtöbben felismerjük, és ez csak úgy fog megtörténni, ha ilyen tanításokat hallunk, ha tanulmányozzuk magunknak ezt a témakört, és ráébredünk, hogy mennyire fontosak a szavai. Isten minden látható dolgot a szavaival teremtett. A szavakban teremtő erő lakozik, de romboló erőt is hordozhatnak. És hozzám repült az egyik szeráf, egy mennyei lény, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: íme ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Van itt valaki, aki örül annak, hogy amikor felismerjük a bűnt az életünkben, akkor Isten jön, és megtisztít minket tőle, és teljesen újat kezd velünk. Szóval vannak olyan alkalmak, talán sok is egy év során, amikor a beszédem miatt imádkozom, és azt mondom: Istenem, küldj hozzám egy angyalt, hogy hozzon parazsat az oltárról, tisztítsd meg vele az ajkaimat, bocsásd meg a bűneimet, és hadd kezdjek tiszta lappal. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki megy el követségünkben? És én azt mondtam: itt vagyok, küldj el engem. Emlékszem, amikor régen évekig egy tradicionális gyülekezetbe jártam, és évente egyszer missziós vasárnapunk volt. Amikor misszionáriusokról volt szó, és missziós témájú dalokat énekeltünk, és mielőtt még igazán tudatában lettem volna jóval azelőtt, hogy felismertem volna az Istentől való elhívást az életemen, emlékszem, hogy felemeltem a szívemet Istenhez egy ilyen missziós vasárnapon, és azt mondtam: itt vagyok, Istenem, küldj el engem. Szerettem volna tenni valamit Istenért, de neki előbb mindenképpen dolgoznia kellett a beszédemen, hogy alkalmassá tegyen erre. Itt vagyok, Uram, küldj el engem. 9. vers, ő válaszolt: menj és mondd a népnek. Nos, amit én leszűrök mindebből, az az, hogy Isten elhívta Ézsaiást profétának, hogy sok emberhez beszéljen. Isten azt kérdezte: kit küldjek el? Ézsaiás pedig menni akart. De amikor belépett Isten jelenlétébe, akkor meg kellett történnie egy dolognak. Az ajkának meg kellett tisztulnia, mielőtt Isten szolgálatába állhatott volna. És szeretném, ha ezt komolyan vennétek ma, mert Isten közületek sokaknak adott elhívást. Lehet, hogy valamilyen nyilvános szolgálatot. Lehet, hogy azt akarja, hogy erős kenetet hordozva tanulja légy az iskoládban, vagy a szomszédaid között. De Isten mindannyiunkat elhívott. A Szent Szellem minden keresztényt felkent, és ez azt jelenti, hogy elkülönített téged egy különleges célra. Nem a saját magadé vagy. Istenhez tartozol. Áron vett meg téged. Amen.
2: Amen.
1: Istennek szüksége van rád, de meg kell szabadulnod az életedben lévő kettősségtől. A Jakab levél ezt mondja, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Nos, én azt akarom, hogy erő legyen a szavaimban, amikor hozzátok beszélek. Erős kenetnek kell lennie a szavaimon, ha azt várom el, hogy itt üljetek és meghallgassatok, aztán még vissza is gyertek újra és újra, meg hogy nap mint nap megnézzétek a tévéadásokat. Muszáj, hogy kenet legyen a szavaimon. De nem lesz kenet a szavaimon, hogyha itt... A nyilvánosság előtt megpróbálom az Isten igéjét prédikálni, de otthon... Zárt ajtók mögött meg mindenféle istentelen célra használom a beszédemet. Ezért kérve kérlek benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert Istennek szüksége van rátok, szeretne használni benneteket, szeretné növelni az életeteken lévő kenetet, a Szent Szellem erejét az életetekben. De nektek kell együttműködni vele. A Filippi 2-ben Pál apostol azt mondja a 12. versben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Aztán a 13. versben azt mondja, nem a saját erőtökből, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Mit jelent ez, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket? Nos, az üdvösségért nem kell megdolgoznunk. Ezt tudjuk, kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetek. Amikor megtérsz, Isten hatalmas dolgot tesz a szellemedben. Isten beköltözik a lényed legmélyébe, te újjászületsz, és újjá leszel a szellemedben, szenté válsz a bensődben. Ezért mondja a Biblia, hogy szent vagy, szentek vagyunk. De meg kell tanulnunk szent életet élni. És az újjászületést követően, miután elfogadtad Krisztust megváltódnak, az életed hátralévő részét azzal töltöd majd, ahogy én is, hogy növekedünk Istenben. És félelemmel meg rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket. Vagy talán jobb úgy fogalmazni, hogy előhozzuk a bensőnkből mindazt, ami ott van, hogy a külvilág számára is szemmel látható legyen. Az emberek nem látják a szellememet, de hallhatják, hogy mit mondok. Nem látják a szellememet, de látják, hogy miként viselkedem. Látják a cselekedeteimet. Látják a testbeszédemet. Hallják a beszédem hangsúlyát. Érzik, hogy felemelem-e, vagy inkább lenyomom őket. Ezért aztán meglehetősen haszontalan, ha matricát ragasztunk a lökhárítónkra, ha keresztény ékszereket viselünk, ha megtanuljuk a keresztény szófordulatokat, és egy bizonyos módon viselkedünk egymás között, aztán meg kimegyünk innen, és ugyanúgy élünk, mint bárki más. Isten arra hív minket, hogy fényesen világítsunk egy sötét világban. Amen. Ezért kérve kérlek, hogy tanulmányozzátok ezt, amikor hazamentek innen. Mert hiszem, hogy amikor meghallgatod valakinek a prédikációját, az csak az első szintje a tanulásnak, és bizonyos módon csak a nagyon alapszintű, alsó foka a tanulásnak. A korai éveimben olyan sok tanítást meghallgattam, rengeteg kazettát. Elmentem minden szemináriumra, rengeteg könyvem és tanítássorozatom volt. Gyülekezeti alkalmak töltötték ki az életemet, ami mégis egy nagy káosz volt, teljes káosz. Hallottam Isten ígéreteiről, de nem tudtam, hogy miként működhetnének az életemben. És az egyik dolog, amit megtanultam mindeközben, az az volt, hogy ha új dolgot tanulok, akkor menjek oda Istenhez, és kérjem meg őt, hogy ő rakja azt össze, és tegye működővé az életemben. Ne gondold, hogy én meg tudlak javítani téged. Egyedül Isten képes arra, hogy megtegye ezt. Én megtanítom neked az igazságot, és hiszem, hogy a tanítás ajándéka nagyon fontos. Ha meghallgatsz egy felkent üzenetet, az mindenképpen megváltoztathatja az életedet, de általában úgy történik ez, hogy az üzenet megújítja a gondolkozásodat, te pedig odamész Istenhez, és megkéred, hogy az új információt tegye kijelentésé az életedben, és higgyetek el, amikor valami kijelentésé válik az életedben. Tegnap a panaszkodás veszélyeiről beszéltem nektek, és tudjátok, néhányan megértették. Néhányan meg úgy voltak vele, hogy ez tényleg ilyen fontos lehet? Általában látom, hogy hogy fogadják az emberek az üzenetemet. Lehet, hogy hisznek nekem, de ha nem vigyáznak, akkor hazamennek és elfelejtik az egészet, és tovább panaszkodnak. Te tudjátok, mi történik ilyenkor? Ha hazamész és elkezded tanulmányozni, hogy mit mond a Biblia panaszkodásról, akkor innen ide fog kerülni az üzenet. A Szent Szellem pedig, kérd meg őt. Istenem, kérlek, azonnal szólj, amikor olyasmiket mondok, amelyek rombolják az életemet. Azonnal figyelmeztess, amikor olyasmiket mondok, amivel megbántalak téged, ami káros a te céljaidra vagy másokra. Úgy gondolom, hogy sokszor, amikor sietve tesszük a dolgainkat, akkor megbántunk másokat a szavainkkal, és még csak észre sem vesszük. Le kell lassítanunk. Óvatosabban kell élnünk, és óvatosabban kell beszélnünk másokkal. Az első terület, amiről beszélni szeretnék ma nektek, ami hatással lehet a jövőtökre, mert a szavaitok hatással vannak a jövőtökre. Ha akarod, szó szerint megprofétálhatod a jövődet. Hányan vagytok vele úgy, hogy szeretnétek bizonyos dolgokat megtörténtnek látni a jövőtökben? Szeretnétek több kenetet hordozni a jövőben? Hányan szeretnétek több jó indulatot élvezni? Hányan szeretnétek előrelépni az életben? Nos, Isten nagyszerű dolgokat tartogat nektek. A Biblia világosan elmondja, hogy jó terve van a jövőnk számára, de ez nem történik meg automatikusan. Csak mert Isten eltervezett valamit, az még nem történik meg automatikusan. Ő elmondja nekünk, hogy ő mit szeretne, aztán pedig azt szeretné, hogy mi együttműködjünk ezzel. Ő megteszi mindig az ő részét, ha mi megtesszük a miénket. Nos, az első dolog, amiről beszélni szeretnék, annak érdekében, hogy teljes mértékben abban a csodálatos jövőben élhessetek, amit Isten nektek tartogat. Ez az, hogy meg kell tanulnod, hogyan beszélj magadról. És hogyan tedd ezt helyesen. Hogy mit mondasz magadról, saját magadnak, és más embereknek. Az valószínűleg az egyik legfontosabb dolog az életedben. Tudod miért? Azért, mert soha nem fogod túlszárnyalni a magadról alkotott véleményedet. Hányan mondotok magatokról negatív dolgokat a saját szavaitokkal? Nos, fejezzétek be. Komolyan beszélek. Többet ne tegyétek, mert ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Jobban teszed, ha elolvasod a 139. Zsoltárban, hogy Isten mit gondol rólad. A saját kezével alkotott téged az édesanyád méhében. Csodálatosak a te alkotásaid, Istenem, tudja ezt az én lelkem. Szóval, ha mondani akarsz valamit, akkor mondd azt, Isten csodálatosan alkotott meg engem. Nagyszerű dolgot tett bennem. Természetesen nem mondogasd ezt mások előtt, de tudod mit? Hangosan mondogathatod ezt magadnak, amikor egyedül vagy otthon, amikor a kocsiban vagy, és ha nem kezded ezt tenni, akkor nagy hibát követsz el. Ha már úgy is beszélsz magadhoz, mondj olyat, amit jó hallani. Szóval hadd kérdezzek valamit. Szerinted mi hangzik jobban? Szállj erre néhány percet reggelente. Akár le is írhatod őket egy általam megvallás listának nevezett papírra, hogy el ne felejtsd őket. Naponta néhányszor vedd elő a listádat, Isten szeret engem. Minden nap növekszem, felkent vagyok, áldott vagyok. Bármere is megyek ma, jó indulatra találok, jó gyümölcsöt termek. Ma valami jó fog történni velem, és valami jó fog történni általam. Isten előbbre juttat az életben. Isten igazsága vagyok, Jézus Krisztus által. Isten nem haragszik rám. Isten kedvét leli bennem. Nem tetszik neki minden, amit teszek, de tudja, hogy növekszem és fejlődöm. Áldás vagyok mások számára. Isten betölti minden szükségemet. Amikor így beszélsz magadhoz, amikor mondasz valamit, akkor a szavaid itt lebegnek. Bejutnak a füledbe, és eljutnak egészen a szellemedig. Meg kell tanulnod, hogy miként beszélj magadhoz. Ha megtanulod ezt helyesen tenni, akkor nem fog számítani, mit mondanak neked, vagy rólad más emberek. Amen. Egy nő feltett nekem egy kérdést a minap. Egyike volt a hallgatóságnak valahol, ahol tanítottam, és mi megengedtük, hogy kérdéseket tegyenek fel, és ő azt kérdezte. Mit tennél, ha olyan házastársad lenne, aki folyamatosan lehúz téged? Nos, először természetesen imádkoznod kell. Megpróbálod megbeszélni vele, de ha ez nem használ, akkor megtagadod mindazt, amit mondott neked, azzal, hogy átmész egy másik szobába, és megvallod az ellenkezőjét. Tele vagyok bölcsességgel, Isten gyermeke vagyok, ő szeret engem, bölcs vagyok, sok mindent jól csinálok, tehetséges vagyok, és Isten szeret engem. A gyerekkorodban neked mondott romboló hatású dolgokat is semlegesítheted azzal, ha azokat mondod ki, amiket Isten szeretné, hogy kimondj. Az én apám évekig mondogatta nekem, hogy semmire sem viszed majd. Soha nem viszed semmire, semmire kellő vagy, blablabla, soha nem viszed majd semmire. Nos, tudod mit? A szavai egészen addig hatással voltak rám, amíg meg nem tanultam kimondani azt, amit Isten mond. Senki szava nem olyan erőteljes, mint az Isten beszéde. Senki szava nem olyan erőteljes, mint az Isten beszéde. Úgyhogy kivel leszel egyetértésben? Istennel vagy emberekkel? Szeretném, ha figyelnétek rám a két fületekkel és a szellemi füleitekkel is. Amiről ma beszélek nektek, az a teljes igazság. Be tudom bizonyítani nektek az igéből, és én is élő bizonyítéka vagyok annak, hogy ha hangosan megvallod az Isten igéjét, és a beszédeddel egyetértésbe kerülsz, az Isten életedre vonatkozó tervével, az a legelképesztőbb változásokat eredményezi majd, amiket valaha láttál. Szóval ne legyetek erre lusták. Olyan furán érzem magamat, ha a házamban jár magamban beszélek. Nos, furcsának akarod érezni magadat, vagy inkább legyőzöttnek? Vagy ha akarsz, akkor tőlem így is beszélhetsz. Senki sem szeret engem. Tiszta káosz vagyok, soha nem változom. Tiszta béna vagyok. Bármihez kezdek, mindig rosszul sül el. Mindig én rontok el mindent. Nincsenek különleges képességeim. Semmi különöset nem teszek. Nincsenek ajándékaim, nincs tehetségem. Soha semmi jó nem történik velem. Senki nem kedvel. Mindig mindenből kihagynak. Mindig csak a végén kullogok mindennek. Annyira fegyelmezetlen vagyok. Nincs önuralmam. Mindig csak halogatok. Nem tudok döntéseket hozni. Nem hallom Istent. Soha nem léptetnek elő, soha nincs pénzem. Nos, mindannyian tudjátok, hogy ez rossz. Örültök, hogy végre befogtam. Szinte érzed, hogy... Szóval rajtad áll a dolog. Azt kell mondanod, fegyelmezett vagyok. Van önuralmam, nem halogatok. A tettek embere vagyok. Hallom Isten hangját, a Szent Szellem vezet engem. Nem gondolom, hogy minden a tied lehet, amit kimondasz. Nem a vold meg és tiéd lesz tanításról beszélek, amitől mindenki kiakad. Na, te is egy vold meg és tiéd lesz tanító vagy? Én arról beszélek, hogy a tiéd lehet mindaz, amire Isten azt mondja, hogy a tiéd lehet. Nem az, amit te kimondasz, hanem amire Isten mondja, hogy a tiéd lehet. És ha nem egyeznek a szavaid Istenével, akkor ne is számíts rá, hogy a tiéd lesz, amit ő neked szánt. Ha közületek ketten egyetértésben vannak, amit csak kérnek, az megadatik nekik. Csak légy egyetértésben Istennel, és nézd meg, mi történik az életedben. A Lukács első fejezetéből való igével kezdtem, ahol Zakariásnak és feleségének Erzsébetnek nem született gyermeke, és már idősek voltak, de sokat imádkoztak ezért. És megjelent nekik egy angyal, aki azt mondta, oké, meg fog történni, lesz egy gyermeketek, aki nagyszerű lesz. Tehát Erzsébet épp készült teherbe esni keresztelő Jánossal, aki Jézus előfutára volt. Szóval ez az angyal csak profétál és profétál nekik. Nagy lesz ő az Úr előtt, és ő lesz a Messiás előfutára, és a többi, és a többi. Erre Zakariást azt mondja, nos, miből fogom megtudni, hogy mindez igaz? Én idős ember vagyok, és a feleségem is idős asszony. Erre az angyal azt felelte, mivel nem hittél nekem, Isten természetfeletti módon bezárja a szádat, és nem fogsz tudni beszélni egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik. És ebben óriási lecke van, mert Zakariás az egész tervet tönkre tehette volna hitetlenségével és kétségeivel. Ezért Isten természetfeletti módon bezárta a száját. Valószínűleg mindazt gondoljuk, bár csak az enyémet is bezárná természetfeletti módon. Most lehet, hogy nem tetszene az annyira. 9 hónapig semmit nem tudott mondani. Én inkább megtanulnám a helyes beszédet, és megtartanám a hangomat. De van itt egy lecke. Hányan ismeritek fel a leckét? A kétség, a hitetlenség, a negativitás nem szerzi meg számunkra Isten akaratát. 1. Korintusi levél, 3. fejezet. 1. és 3. vers. Pál, én szerintem egy nagyon érdekes dolgot mondott a korintusi hívőknek. És úgy egyébként ezek a hívők Szent Szellemmel kereszteltek voltak, és a Szent Szellem ajándékaiban működtek, mégis éretlenek voltak. Ezért, ha valaki a Szent Szellem ajándékaiban működik, az nem feltétlenül jelent szellemi érettséget. Csak arra az esetre mondom ezt, hogyha azt gondolnád, hogy te tele vagy ajándékokkal. 1. vers. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemi emberekhez, hanem csak úgy, mint nem szellemi emberekhez, testi emberekhez, akiknek a testi természete dominál, mint a Krisztusban való új életben kiskorúakhoz, akik még nem tudnak beszélni. A Magyarázó Biblia kiemeli ezt a görög szót, hogy aki nem tud beszélni, azt mondja nekik, ti nem tudjátok, hogyan kell beszélni. Nos, természetesen tudtak beszélni, de Pál azt értette ez alatt, hogy nem tudják, hogy hogyan kell helyesen beszélni. Sok olyan dolgot mondotok, ami azt jelenti, hogy szellemileg éretlenek vagytok, ezért úgy kell prédikálnom nektek, mint gyerekeknek. Nem tudok kemény eledelt adni nektek. Folyamatosan tejet kell adnom. Isten azt akarja, hogy felnőjünk, és hogy szellemileg éretté váljunk. Azt akarja, hogy tudd, ki vagy Krisztusban, és hogy ne engedd meg a gonosznak, hogy állandóan rángasson téged. Akarja, hogy tudjuk, mikor hazudik nekünk a gonosz, és elég okosak legyünk azt mondani, te hazug vagy. Megvan írva, aztán idézni tudjuk az igét, ahogy Jézus is tette a Lukács 4-ben. Az Efézusi levél 6. fejezete a szellemi fegyverzet részeit írja le, és az egyik az a szellem kardja, ami az Isten igéje. És azt mondja az Efézus 6, hogy nekünk kell forgatnunk a szellem kardját. Ez azt jelenti, hogy vedd elő és szóld a szavakat és használd őket. A hittel kimondott szavak azok, amelyek minden egyéb dolognál erőteljesebbek a sátán ellen. Mire használtad eddig a beszédedet? Miket mondasz ki, amikor problémáid vannak? Hogyan beszélsz magadról? Nézzük meg a zsidó levél 5.12-t. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mi a baj akkor, ha valaki 10-15-20 éve jár gyülekezetbe, de még mindig meg kell neki mondania, hogy hogyan vigyázzon a szavaira? Mi a gond akkor, ha valaki már 20 éve jár gyülekezetbe, és mindig arról kell győzködni, hogy adakozzon, és tegye azt nagy lelkűen? Mi a gond akkor, ha valaki már 20 éve jár gyülekezetbe, de még mindig el kell neki mondani, hogy ne legyen irigy, ne pletykáljon, ne legyen kritikus, és ne ítélkezzen. Pál azt mondja, hogy ezek mind olyan dolgok, amiken már rég túl kéne lennünk. Köszönöm. Ott valakinek kijelentésé vált az információ. Időről időre hallok ilyet. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eled erre. A 13. vers kulcsfontosságú. Aki ugyanis tejen él, az egyértelműen járatlan az igazság igéjében, vagyis az Isten akaratához, céljaihoz, gondolataihoz és tetteihez való alkalmazkodásban. Mivel kiskorú, aki még nem tud beszélni, tehát ugyanazt mondja nekik. Nos, a kulcs a következő. Azt mondja, ha még mindig tejet kell adnom nektek, és nem adhatok szilárd eledelt, akkor amikor még járatlanok vagytok az igazság igéjében. Nem tudjátok, kik vagytok Krisztusban. Mondhatok valamit? Az egyetlen fajta ember, aki képes megenni a szilárd eledelt, az az, aki tudja, hogy kicsoda ő Krisztusban, és az egyenes beszéd nem fogja bántani őt. Sőt, őszinte prédikációt akar. Tudni akarja, hogy Istennek milyen mondani valója van számára. Akarja, hogy rámutasson dolgokra az életében. Változni és növekedni akar, és ezért mondja, mondjad csak. És ti is biztosan ilyen emberek vagytok, mert már előre tudtátok, hogy miről lesz szó a mai napon. Sajnálom, de nekem nincs desszert szolgálatom. Régebben kicsit nehezteltem Istenre emiatt, mert az Isten igéje így jött ki belőlem. Arra gondoltam, miért nem szolgálhatok én úgy, hogy elmegyek egy városba profétálni, majd hazamegyek. Nem, én azért megyek, hogy kioktassam az embereket. De tudjátok mit? Szerintem több szeretet kell ahhoz, hogy hajlandóak legyünk felmérgesíteni az embereket, de ugyanakkor segíteni nekik, mint hogy... És tudjátok, az is biztos, hogy én semmi olyat nem mondok, amit Isten nem mondott volna előbb nekem. Én egyenes beszédet akarok. Mondd el nekem. Nem csak azért megyek gyülekezetbe, hogy valaki minden héten megsimogassa a fejemet, és elmondja, hogy csodálatos vagyok. Erre is szükségem van. Szükségem van bátorításra, és Isten mindig fog gondoskodni arról, hogy megkapjuk. De azt akarom, hogy olyasmit is mondj nekem, ami meggyőz a hibáimról. Olyasmit akarok hallani, ami megmozdít és segít magasabb szintre jutnom.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetemegységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, Délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Budapest Update-ben már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Május 5-e van egyébként. 117 éve született Radnóti Miklós költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, asszimilálódott zsidó családba született, eredeti neve Glatter, egyéb névváltozatai egyébként Radnói vagy Radnóci. Nevét a Felvidéken található Nemes Radnót nevű faluról választotta, ahol nagyapja született. Édesanyja és ikertestvére elhunytak a születése során, nevelőanyjával és húgával, a szintén íróvá lett Erdélyi Ágnessel nagyon jó kapcsolata volt, ők mindketten Auschwitzban hunytak el 1944-ben. 212 éve Sárszentlőrincen született Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Balassa Bécsben fejezte be orvosi tanulmányait, majd hosszú időn át külföldön dolgozott. A szabadságharc után ő indította el a haladó magyar orvosok összefogására irányuló szakmai mozgalmat. Ő kezdeményezte az orvosi hetilap megjelenését, valamint az országos közegészségügyi tanács kialakítását. Szakmájában Balassa nevéhez fűződik a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtése. Hazánkban ő használt először étert érzéstelenítő kábítószerként. Úttörő jelentőségűek a hasi sérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékérem elnevezési kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. 115 éve született Lilienthal Andor sakkozó, aki a világ legidősebb sakknagymestere volt. A sakk legidősebbike, aki a chessgames.com sakkadatbázis életrajza szerint találkozott és játszott minden hivatalos sakkvilágbajnokkal, kivéve Wilhelm Steinmetzet. 90 éve született Lázár Ervin író, újságíró, a négyszögletű kerekerdő szerzője. December 22-én hunyt el 2006-ban, Kossuth Díjas egyébként a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 88 éve született a mai napon Rozova Erzsébet, az 56-os forradalom hőse. A forradalom előtt nővérként dolgozott a női klinikán. A forradalom alatt a 8. kerületi Víg utcai fegyveres csoport tagja volt. Előbb a sebesülteken segített, mint hivatásos ápolónő, majd katonatiszt férje révén maga is fegyvert fogott, részt vett igazoltatásokban, házkutatásokban, majd november 4 és 8 között a szovjetek elleni fegyveres harcban. 1957-ben tartóztatták le, és 58-ban a katonai bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. 70-ben szabadult. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztje kitüntetést az 56-os forradalom és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásáért. 84 éve született Bújtor István, színész, rendező és vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja, Budapesten látott napvilágot, segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 64-től szerepelt tévéfilmekben, volt a Győri Kisfaludi Színház, a József Attila Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Víg Színház tagja. 78-tól 98-ig dolgozott a MA Filmnél, 90-től a Bújtor Film Kft. Ügyvezető igazgatója volt. 79-ben Balázs Béla díjat kapott. 74 éve született Szerencsi Éva, a Dériné díjas színésznő. Legismertebb alakítása a Vitai Georgina szerepe a Szabó Magda regény alapján készült Abigail című négyrészes tévésorozatban. És 122 éve Budapesten hunyt el Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. A pápai református kollégiumban és a Kecskeméti Jogakadémián tanult, joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott. Már diákként összebarátkozott Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 12 pont megfogalmazásában. Beállt nemzetőrnek és elkísérte doporzó körútjára Kossuth Lajost. 1848. augusztusában vette feleségül Laborfalvi Rózát, a korünnepelt színésznőjét. A szabadságharc idején követte a kormányt Pestre, Szegedre és Aradra, a világosi fegyverletétel után az önkényuralom bosszújától félve a Bükki Tardon állakott. Felesége szerzett számára mellevelet, így 1850-ben visszatérhetett Pestre. Nagyszabású történeti regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisfaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezést követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással. A polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette. 50 éves írói jubileum alkalmából jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása.

0: Budapest Update.
1: Ma is rengeteg mindenről olvastam a főváros kapcsán, például arról, hogy világsztárok és magyar zenészek szerepelnek a Jazz Fest Budapest programjában. 12 országból csaknem 200 zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az 5. Jazz Festen. Június 27-től július 5-ig koncertet ad mások mellett Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd. Egy város attól lesz igazán értékes, ha minél több olyan kulturális rendezvénye van, amely bevonja a lakosságot. A Jazz Fest Budapest ilyen, és bár az elmúlt időszakban számos nehézséggel néztünk szembe, a főváros támogató hozzáállásával sikerült idén is megszervezni, mondta Kleb Attila, fesztivál igazgató a budapesti sajtótájékoztatón. Ő arról is beszámolt, hogy a 2026-os rendezvény számos kerek évfordulóhoz kapcsolódik. 100 éve született a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane. 15 éve ünnepeljük a Nemzetközi Jazz Napot, 5. évébe lépett a Budapest Jazz Fest, amely az idén 70 éves Borbély Mihály, a hazai jazz kiemelkedő alakja, fellépését is hozza. Ez egy olyan program, amelyre az egész világ odafigyel. A külföldi sajtó is komoly érdeklődést mutat, fűzte hozzá. A fellépő számos világsztár között lesz a gitárzene élő legendája Aldi Meola, napjaink egyik legnagyobb hatású és legsokoldalú muzsikusa, aki június 28-án ad műsort. Június 30-án játszik Pat Metheny, a többszörös Grammy-díjas amerikai gitárvirtuóz legújabb projektjével érkezik, amelyben a fiatal amerikai jazz generáció tehetségeivel dolgozik együtt. Kvartettjével érkezik a 20. és 21. század zenének egyik legfényesebb alakja, a hamarosan 88 éves Charles Lloyd, az amerikai szaxofonos július 1-én ad koncertet. A trombitás Miles Davis és a szaxofonos John Coltrane örökség előtt tisztelek Terence Blanchard trombitás és John Coltrane fia, Révi Coltrane szaxofonos június 27-én. Közben napi 3 járattal bővült a Budapest-Frankfurt légi kapcsolat. Az utazó majom Facebook bejegyzéséből kiderült, hogy a Condor nevű német légitársaság útnak indította az első járatát Budapest és Frankfurt között. A járat naponta 3 alkalommal közlekedik a két város között, amely utakat Airbus A319 és A320 típusú repülőgépek teljesítik. Ennek köszönhetően az utasok rugalmasabb utazásokat tervezhetnek Európa egyik legfontosabb üzleti és szabadidős útvonalán. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás, írja az utazó majom. A Condor budapesti járatai továbbá zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak a tengeren túli helyszínek eléréséhez, amelyekhez sok esetben 2 órán belüli átszállást biztosítanak. A működésnek köszönhetően az utasok kényelmesen elérhetik a világ számos pontját, legyen szó Észak-Amerika nyugati partjáról, a Karib-térségről, vagy akár Afrikáról, Johannesburgról. Európán belül a légitársaság javítja az eddig kevésbé kiszolgált úti célok elérhetőségét is, gyakoribb összeköttetést kínálva olyan városokba, mint Berlin, Hamburg és Párizs. Végre megnyílik a Biodóm Budapest szívében, de nem úgy, ahogy tervezték. Hosszú évek csúszása után végre fordulat jöhet a Biodóm Budapest történetében. A grandiózus projekt ugyan nem az eredeti formájában valósul meg, de már 2026 nyarán megnyithatja kapuit a látogatók előtt, és a különleges létesítmény új koncepcióval próbálja visszacsábítani az érdeklődőket. Félkész álomból városi oázis, a Biodóm Budapest több mint 6 éve húzódó története most új fejezethez érkezett. Az eredetileg állatbemutató térkép tervezett komplexum végül egy jóval szerényebb, de annál különlegesebb funkcióval nyílik meg, egy fedett 4 évszakos városi oázisként. A projekt az egykori Vidámpark helyén épült, és már kezdetektől a Városliget egyik legambíciózusabb beruházásának számított. Az új koncepció szerint a hangsúly az egzotikus növényeken és a látványos térélményen lesz. Mintegy 13-14 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek be, köztük több mint 100 fatermű példánnyal. Ez jelentős ugrás a jelenlegi állatkerti Pálmaházhoz képest, ahol mindössze 17 fa található. A központi tér egyik leglátványosabb eleme egy 14,5 méter magas vízesés lesz, amely tovább erősíti az egzotikus hangulatot. Emellett több kisebb bemutatótér is helyet kap az épületben. A teljes megvalósítás költsége körülbelül 350 millió forint, amelyből 300 milliót az állatkert saját forrásból finanszíroz, még 50 millió forint támogatást a főváros biztosít. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy korábban 20-35 milliárd forintos bejegyzési költségekről volt szó. Új a hazai piacon úttörő szolgáltatással bővítette vásárlói elérését a Rossmann Magyarország. A vállalat 2025 végén Budapest forgalmas pontjain elindította az Automata projekt

szüksége, azt ne csak nyitvatartási időben tudja megvásárolni. Az automata ezt a problémát kezeli a klasszikus vending machine megoldás logikájára építve, de kifejezetten drogériai igényekre szabva. A projekt különlegessége, hogy a hazai piacon jelenleg nincs hasonló ilyen fókuszú drogériai automatás megoldás, sőt nemzetközi szinten is csak kevés szereplő jelent meg mindeddig hasonló koncepcióval. Közben drámai pillanatokat éltek át a tanárok és a diákok egy fővárosi iskolában, miután egy 8 éves kisfiú minden előzmény nélkül összeesett a testnevelés órán. A talpra esett pedagógusok azonban hősként küzdöttek a gyermek életéért, a kiérkező mentősök segítségével pedig végül sikeresen zárult az életmentés. Az eset még decemberben történt, azonban az országos mentőszolgálat most osztotta meg a drámai történet részleteit. Kiderült, hogy a 8 éves kisfiúnak leállt a légzése, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség, hogy megmentsék az életét. A tanárai azonban példát mutattak a bátorságukról, amikor a mentőszolgálat instrukciói alapján megkezdték a gyermek újraélesztését. Hatalmas küzdelem után pedig siker koronázta az életmentést. Két évente rendezi meg az Európai Bizottság mindig más-más Európai Uniós tagországgal együttműködésben a Transport Research Arena konferenciát. 2026-ban Magyarországot érte az a megtiszteltetés, hogy május 18 és 21 között otthont adhat Európa legfontosabb közlekedés tudományi kiállításának. A Hungexpon tartott négy napos konferencián 69 ország több mint 3000 képviselője vitatja meg a közlekedés izgalmas kérdéseit, közeli és távoli jövőjét. Szakértők, kutatók és a terület befolyásos szereplői mutatják be legújabb fejlesztéseiket, ötleteiket. A közel 500 előadása Regeneration in Transport központi témaköré épül majd. Ezen belül is az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy hogyan újulhat meg a közlekedés úgy, hogy hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb és környezetbarátabb legyen. Az esemény négy napján a nemzetközileg elismert szakemberek négy plenáris ülés, 12 stratégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés keretében osztják meg meglátásaikat, tapasztalataikat, minden nap más-más témakörökre fókuszálva. Az innováció kulcs területei, az aktuális szakpolitikai kérdések és az iparág legnagyobb kihívásai egyaránt szerephez jutnak majd. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 5-e van, kedd, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Jönnek a felújítások, torlódások lehetnek Budapesten, elindultak a nosztalgia járatok, súlyos az aszály Magyarországon, vészesen apad a Duna. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Folytatódik az István út és a Pozsonyi utca felújítása a negyedik kerületben. Csütörtöktől a beruházás második üteme indul, ami újabb forgalmi korlátozásokat hoz a környéken. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a már zajló aszfaltozási munkák mellett most újabb szakaszon kezdődik a felújítás, első lépésként a burkolat felmarásával. Bár az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatók maradnak, időszakos sávlezárásokra és torlódásokra kell számítani. A közlekedési társaság arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint válasszák inkább a közösségi közlekedést. Alternatívaként a 122E és a 20E buszjáratokat ajánlják, valamint a kötött pályás kapcsolatokat, például a 3-as metrót és a villamosokat. A környék közlekedését segíti, hogy a 12-es villamos már április közepe óta meghosszabbított útvonalon egészen a Lehel térig jár. A 14-es villamossal együtt így sűrűbb kapcsolatot biztosít Újpest, Rákospalota és Angyalföld között. A felújítás célja, hogy az útszakasz korszerűbb és biztonságosabb legyen. A tervek szerint a jövőben jobban használhatóvá válik a gyalogosok és a kerékpárosok számára is, valamint akadálymentesítik a területet. A munkálatok hosszabb távra szólnak, a teljes projekt várhatóan 2027 tavaszán fejeződik be, addig viszont maradnak a terelések, a szűkebb sávok és a kicsit hosszabb utazási idők. Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsija is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva a nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is, most már bankkártyával is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény. Apró változásnak tűnik, de sokat számít, ahol eddig csak beton volt, hamarosan virágok és bokrok jelennek meg. Két budapesti helyszínen is zöld felületté alakítják a korábban burkolt területeket a Fővárosi Önkormányzat közösségi költségvetésének keretében. A munkát a BKM főkert végzi. Az egyik érintett pont a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, ahol a terelő sziget kap új zöld arculatot. A másik helyszín az Árpád fejedelem útja a Margit híd Budai híd főjénél, ahol a hosszú középsziget alakul át. A burkolatbontás után olyan növényeket telepítenek, amelyek jól bírják a városi környezet szélsőségeit, a hőséget, a szárazságot és a forgalom okozta terhelést. A választás a sziklagyepek és száraz füves puszták fajaira esett, amelyek természetes módon alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. A területeken több tucat növényfaj jelenik majd meg, például árvalányhaj, ökörfark, kóró vagy cickafark részben magvetéssel, részben már kifejlett növények telepítésével. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek, míg a Kerepesi úti helyszínen fákat is telepítenek. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy a növények ne akadályozzák a beláthatóságot a forgalomban. Emellett a fák és a bokrok csoportos ültetésével egyfajta mikroklímát hoznak létre, így jobban védik egymást a hőtől, a széltől és a légszennyezéstől. A tervek szerint a magvetés nyár végén kezdődik, össze pedig hagymás növények, például narciszok és krókuszok jelennek meg majd, illetve a földbe kerülnek. A fejlesztés célja, hogy a város forgalmas pontjain is megjelenjen a zöld, ami nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem a hő érzetet is javítja. Egy kis zöld a beton helyén, ami nyáron hűsítősszel virágzik, és közben csendben teszi élhetőbbé a várost. Nem kell belépőt venni, mégis egy kiállítás közepén találhatjuk magunkat, elég csak elsétálni az Andrássy úton. Különleges szabadtéri kiállítás nyílt a műcsarnok megnyitásának 130. évfordulója alkalmából. A tárlat a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székházának Bajza utcai oldalán látható, és egészen november 22-éig bárki számára szabadon megtekinthető. A tabló kiállítás a műcsarnok több mint egy évszázados történetét mutatja be. Az épületet 1896-ban tervezték, a milleniumi ünnepségre készült el, a Hősök tere és a Szépművészeti Múzeum mellett, a főváros egyik legfontosabb kulturális tengelyén. A mostani kiállítás nem csak múlt idézés, hanem azt is megmutatja, hogyan változott az intézmény szerepe az évtizedek során. A műcsarnok ma is a kortárs művészet egyik kiemelt helyszíne, ahol a hagyomány és az új irányzatok folyamatos párbeszédben vannak. A szervezők szerint az a cél, hogy a járókelők számára is megállíthatóvá tegyék ezt a történetet. A kerítésen elhelyezett tablók így nem csak informálnak, hanem egyfajta városi sétává alakítják a múlt felidézését. A jubileum azonban nem ér véget itt, ősszel egy nagyobb ünnepi kiállítással is készülnek, amely már a jelen és a jövő művészeti irányait is bemutatja. Addig viszont ott van ez a különleges szabadtéri tárlat, ahol egy séta közben is bele lehet botlani Budapest kulturális történetébe. Látványosan apad a Duna, vasárnap már újra előbukkant az úgynevezett Ínség szikla Budapesten, hangzott el az RTL híradóban. Vasárnap mindössze 87 cm-es vízállást mértek a Dunán, emiatt ismét láthatóvá vált az Ínség szikla Budapesten. A különleges szikla csak rendkívül alacsony vízállásnál bukkan elő, ezért sokan az aszály egyik jelképeként tekintenek rá. Nem csak a Dunánál súlyos a helyzet, az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, a kisebb folyók és tavak vízszintje is jelentősen csökkent. Békés megyében például egy tó teljesen kiszáradt a tartós csapadékhiány miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint különösen aggasztó, hogy a tavak természetes feltöltődési időszaka most ér véget. Ennek ellenére már most olyan szárazság tapasztalható, amely normál esetben inkább a legforróbb nyári hónapokra lenne jellemző. A szakemberek szerint, ha nem érkezik jelentősebb csapadék a következő hetekben, akkor tovább romolhat a helyzet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanúsvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téri elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása felújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 000 forint befizetésével összesen 144 000 forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a Garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a Tőzsde Guru és Spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások.

0: kicsit meg. Manna FM, Budapest Update.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kiadhatatlan helyszín a keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarok bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ha közeledik a nyáridő, akkor közelednek a nyári táborok. Tessék figyelni, szülők, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, keresztülők, mert hogy itt van újra a Köszi Egyesület aktuális táborozási lehetősége. Milyen táborokat választhatnak a srácok, milyen tematikák vannak, milyen életkorban melyiket válasszuk. Ebben lesz segítségemre ma is dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz, mesélj a táborokról.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon várom én is a nyári táborokat, ugyanis az elmúlt 16 év tapasztalatai alapján továbbfejlesztettük a táborok koncepcióját, és nagyon izgalmas készségfejlesztő élménytáborokkal jelentkezünk, amelyek ugyanúgy egy kiváló közösséget erősítenek, ahogyan eddig is, viszont egy kicsit még fókuszáltabban foglalkozunk azok a minden nap használható készségek, amelyek a gyerekek életében nagyon fontosak, legyenek azok ilyen szociális készségek, a magabiztosságnak, a társas helyzetekben való fellépésnek, a konfliktuskezelésnek az eszközei, vagy akár a saját érzelemszabályozásuknak a kapcsolatos készségek, stresszkezelés, szorongáscsökkentés, vagy akár a probléma megoldásnak, az időgazdálkodásnak a tudatos haladáshoz szükséges készség. És így aztán idén három különböző nyári táborba is tudnak jelentkezni a gyerekek, ahol júliusban és augusztusban ottalvós, illetve napközös verzióból is választhatnak, és egészen 7-18 éves korig lehet jelentkezni.
1: Érdekes és fontos tudni azt is a Köszivel kapcsolatban, hogy milyen jellegű táborok vannak, hogy mennyire fontos nálatok a hit. Úgyhogy még mielőtt elkezdenénk konkrétan a táborokat, azoknak a tematikáját elmesélni, kérlek, hogy néhány percben mutasd be az egyesületet.
2: Az egyesületünk 2010 óta létezik, és egy nagyon összeszokott baráti társaságból nőtt ki, amelyhez aztán rengeteg különböző szakember csatlakozott, és 2010 óta a legeslegfontosabb számunkra az, hogy a gyerekek számára egy olyan közösséget teremtsünk, amelyben nagyon fontos a keresztény értékrendünk és keresztény háttérünk, de emellett rendkívül fontos számunkra, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy saját magukban megtanuljanak szintén egy kicsit nagyobb békességet, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot találni, és hogy a társaikkal és a körülöttük lévőkkel is egy ilyen nagyon békés, támogató, segítő, szeretetteljes viszonyban legyenek. Tehát ez a keresztény értékrend és keresztény háttér, ez nagyon fontos számunkra, és azt gondolom, hogy ennek a tábornak mindenképpen egy különlegessége az, hogy önkéntesek szervezik, tehát önkéntesek vannak jelen a táborban, miközben egy nagyon professzionális szakmai háttér az, ami felépíti az anyagát, a szakmai hátterét ennek a tábornak, és nagyon lényeges az is, hogy ezek az önkéntesek nagyon kedvelik a gyerekeket, nekik is abszolút feltöltődést jelent ez a közös táborozás, és hogy így aztán a gyerekek, fiatalok itt olyan hiteles, nem csak mintákkal találkoznak a felnőttek személyében, hanem olyan emberekkel, akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, és egy egész évben egyébként elérhető közelségben vannak hozzájuk, tehát a kapcsolat mindig tovább él két tábor között.
1: Nagyon fontos dolog az is, hogy ilyenkor ebbe a típusú táborba, vagy ezekbe a típusú táborokba a Köszi Egyesületnél nem csak a hídben járó szülők gyerekei csatlakozhatnak, hanem bárki csatlakozhat a táborokhoz, viszont biztos, hogy megtalálja a maga hitét, legalábbis az évek során, ahogyan én Petrával a táborokról és magáról a Köszi Egyesületről beszélgettem, én ezt fedeztem fel benne. Szóval a Köszi Egyesület nyári táborairól beszélgetünk a továbbiakban is. Vendégem dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, és akkor jön majd a következőkben hamarosan a tematikája a táboroknak, mert a Köszinél mindig nagyon izgalmas tematikájú táborok vannak, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Nyári táborok, mivel már a Köszi Egyesület történetéről beszéltünk egy kicsit, említettük a táborokat, ezért most jöhetnek a tematikák.
2: Igen, tehát ahogy mondtam, a keresztény háttér előtt vagy mellett itt nagyon fontos, hogy a készségfejlesztés irányába szeretnénk menni, mert azt látjuk, hogy rengeteg nagyon hasznos és fontos dolgot megtanulnak a gyerekek az iskolában, de közben a szociális téren akár olyan kérdésekben, mint az időgazdálkodás, vagy pénzügyi tudatosság, vagy feladatok priorizálása, döntések meghozása, vagy akár hogy hogyan kezeljenek stressz helyzeteket. Ezekben viszont viszonylag kevés segítséget kapnak ahhoz, hogy hogy kiegyensúlyozottan zajlódjanak a mindennapjaik, és azt tűztük ki célul, hát igazából ezt már 16 évet csináljuk, viszont most ezt így zászlónkra is tűzzük, hogy fejlesztük ezeket a készségeket, és ezért aztán minden táborba eljövő gyerek választhat idén-nyáron 3 különböző modulból, az alapján, hogy a nap során 2 részletben milyen készségeik azok, amiket leginkább szeretnének ők fejleszteni, és olyan fajta kiscsoportos, interaktív foglalkozásokon vesznek részt, ilyen tréning gyakorlatokon vesznek részt, amelyek ezeket képesek fejleszteni. Magyarul például a Speak Up nevezetű modulban, ahol a szociális készségekre tesszük a hangsúlyt, ott a konfliktuskezelés, a kommunikáció, a stressz helyzetben lévő kommunikáció, az önérvényesítés kérdéseivel foglalkozunk, úgyhogy ismerjük a gyerekek mindennapjait, látjuk, hogy milyen nehézségeik vannak, az ő élményeikből, kérdéseikből, nehézségeikből indulunk ki, és azt reméljük, hogy a tábor végére úgy mennek haza, hogy ötleteket, gyakorlási lehetőségeket, esetleges ilyen alternatív, tehát sikeresebb megoldási technikákat kapnak a tábor során. De beszélhetek itt egy másik modulról is, ami a Feel Good nevet viseli, ahol a stressz kezelés, az érzelmek szabályozása, az indulatok szabályozása a legfontosabb témánk, az, hogy hogyan tudjuk az önértékelésünket elég magas tartani akkor is, amikor esetleg támadások érnek, vagy nehéz dolgok történnek az életünkben. Tehát a Feel Good nevű szintén választható modulban napi kétszer is, kétszer egy órában ezen a területen szeretnénk őket fejleszteni. A harmadik lehetőség az pedig a Level Up nevet viseli. Uh-huh. Itt pedig az időgazdálkodás, a döntéshozatal, a gyakorlati problémák megoldása, a kreativitás, vagy akár tényleg a célállítás, feladatok priorizálása témában szeretnénk picit segíteni, mert látjuk, hogy ezek a mindennapokban kihívást jelentenek a kisebb és nagyobb gyerekeknek is.
1: Hogyan tudnak találkozni a korosztályok nálatok? Mi a tapasztalat?
2: Nagyon régóta jelen van az, hogy kisebb és nagyobb gyerekek együtt vannak a táborainkban. Ez egyrészt abból a szempontból is nagyon szerencsés, hogy a kicsik tudnak tanulni a nagyoktól, a nagyok pedig tudják segíteni és akár mintát adni a kicsiknek, de természetesen a beszélgetős vagy tehát életkori különbségeket jelentő táborokban külön vannak a kisebb és a nagyobb csoportok. Itt 3 különböző csoportba tudjuk őket osztani, és nyilván a komolyabb beszélgetéseknél vagy tréninggyakorlatoknál ott meg abszolút ilyen egy nemű homogén életkori csoportokat szeretnénk teremteni, de vannak olyan játékok is, ahol ők találkoznak egymással is. Hát ugye, ahogy a honlapunkon egyébként a fotókat is lehet látni, hogy ilyen nagyon-nagyon kedves és szeretetteljes találkozások vannak kicsik és nagyok között. Általában ilyen hatalmas élményt jelentenek ezek a táborok közösségi szempontból.
1: A műsor vendége továbbra is dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, akivel a Köszi aktuális táborairól, az Egyesület működéséről, az önkéntességről is beszélni fogunk még. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Tölts Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége a Köszi Egyesület elnök helyettese dr. Horváth Népe Leonisz Petra, akivel az aktuális táborokról, azoknak a jellegéről, a tematikáról, a hit megjelenéséről a táborban, illetve az egyesületnél, és hát természetesen emellett még a működésről, az életkori sajátosságokról és a generáció korosztályok találkozásáról is beszélgettünk is. De ami még fontos természetesen, hogy ugye zajlik a nyáridő, és aztán majd jön az ősz is, és biztos, hogy mindig szükségetek van segítségre. Hogyan lehet nektek segíteni, Petra?
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert valóban ez az az időszak, amikor önkéntesek még tudnak jelentkezni a csapatba, és nagyon örömmel, szeretettel várjuk őket. A legkülönbözőbb tábori megvalósító szerepekbe lehet jelentkezni, nem csak abban a szerepben, ahol a gyerekeknek kell foglalkozást tartani, hanem a hátteret biztosítani is. Tehát, hogy bármilyen érdeklődési vagy adottságú önkéntesek tudnak hozzánk kapcsolódni, akik 18 évesek elmúltak, és nagy örömmel várjuk őket. A www.koszi.net oldalon található meg a mi elérhetőségünk, és az önkéntes

0: ganak, mint a gyerekek sokszor, és én azt gondolom, hogy szülőként fontos, hogy nyilván mindenképpen jól tájékozódjon az ember, viszont hogyha tájékozódott, és elkísérte a gyermekét, és ott egyébként látta azt, hogy megbízható emberek várják őt, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos megadni ezt a bizalmat, hogy igen, mi ott tényleg nagyon figyelünk rájuk, mindig igyekszünk elérhetők lenni folyamatosan a szülőknek, nyilván a táborban a gyerekeknek is. Észre fogjuk azt venni, hogyha gyerekeknek nehézsége van, ha esetleg magunktól nem, akkor bármikor tényleg elérhetők vagyunk 24 órában a gyerekek számára a táborban. Tehát, hogy ez a fajta bizalom, azt gondolom a legtöbb, amit a szülő adhat, hogy úgy engedi el a gyerekét, hogy egyrészt megpróbálja őt így megerősíteni abban, hogy képes teljes mértékben az önellátásra, másrészt meg, hogy megajándékozza azzal is, hogy ő maga is bízik az ott jelenlévő felnőttekben, illetve nyilván tehát a szociális normáknak a megtanítása az nagyon fontos a szülők részéről, de a táborokban a mintaadáson keresztül a gyerekek nagyon-nagyon szépen tudnak fejlődni abban, hogy egymást hogy segítsék, ha esetleg konfliktus van, akkor azt hogyan lehet konstruktívan megoldani. Tehát valójában az egész tábor azért egy ilyen gyakorlati szociális tanulást is jelent.
1: Mi az, ami még fontos a táboraitokkal kapcsolatban, illetve hogyha lezajlik majd a nyári idő, aminek most még az elején vagyunk, úgyhogy korainak tűnik erről beszélni, de azért mindig szeretem tudni, hogy mi lesz majd a következő évszakban. Ilyenkor tervezitek-e már az őszit?
0: Természetesen már megvan az őszi táborunk, októberben az őszi szünetben tartandó táborunk időpontja is, és ez is megtalálható a honlapon, de én most a legfontosabbként azt emelném ki, hogy itt van a táborba jelentkezésnek a legfőbb szezon. Most még egyébként a szemfüles időszakban vagyunk, és tényleg a honlapon érdemes a Skill Camp köszi táborokat megnézni, és kiválogatni, együtt beszélgetni egyébként a gyerekkel arról, hogy például ő melyik modult választaná, mi az a téma, amiről szívesen játszana, beszélgetne. És hogyha ezt így együtt megnézegetik most, akkor nagyon-nagyon örömmel várjuk a jelentkezéseket, és a szülők tudhatják azt is, hogy ez nem egy egyszeri élmény, hanem valóban folytatódik aztán ősszel az őszi szünetben, tavasszal a tavaszi szünetben, tehát hogyha egy gyereket érdekel, hogy jól érzi magát ebben a közösségben, akkor évi 5 darab táborba is el tud jönni, és ahogy említettem, van ottalvós, illetve bejárós verzió is, és hát az én személyes kedvenceim azok a Pilis Csabai, gyönyörű zöld környezetben megtartandó táborok, de egyébként Budapesten Zuglóban is van bejárós táborunk, tehát oda is tudnak jönni a gyerkőcök. Ahogy említettem, egészen 7 és 18 évkor között lehet jelentkezni ezekbe a táborokba.
1: Petra, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, minden információ természetesen újraolvasható és megtalálható a koszi.net oldalon. Dr. Horváthné Pelionis Petrával beszélgettem, a Köszi Egyesület elnök helyettesével a közelgő nyári táborokról, magáról az egyesületről, az önkéntesség lehetőségéről, illetve az őszi programokról is. Köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

igazán jó zenei válogatásra vágysz? Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. A 98 pontot Manna FM állatbarát rovatában most, ahogy ígértem, 10 olyan jelzés, amit a kutyánk felénk küld akkor, hogyha kimerült. Gondolhatjuk azt, hogy engedetlen, gondolhatjuk azt, hogy nem fogad szót, gondolhatjuk azt, hogy valami nem stimmel vele, ami igaz, csak nem engedetlen, hanem nagyon fáradt. A kimerültség az nem csak az emberek sajátja, nem kell azt gondolni, hogy ez csak a nekünk privilégiumunk. Kedvencünket is érintheti ez az igen súlyos probléma, mert hogy ez az, és komolyan kéne venni egyébként az embereknél is a kiégést, a kimerültséget. Úgyhogy itt vannak azok a jelzések, amik figyelmeztethetnek bennünket arra, hogy a kutya kimerült. Számos tünete van annak, hogyha ő kimerült, de a gazdik nagyon sokszor és nagyon gyakran félreértik ezeket. Vegyük sorra akkor ezeket a jeleket, hogy meg tudjuk jegyezni. Az egyik a túl sok alvás. Először is fontos tisztázni, hogy a kutyák alapvetően sokkal többet alszanak, mint az emberek. Az alvás igény függ az ebb korától, a fizikai állapotától, a napi rendjétől és a fajtájától is. De általánosságban azt mondható, hogy a napi 10-12 óra alvás jellemző egy egészséges felnőtt kutyára. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy a kedvencünknek a szokott alvás ideje jelentősen hosszabb lett, és az állat szemmel láthatóan fáradékonyabb, akkor azért el kell kezdenünk gyanakodni, hogy esetleg túl lett fárasztva. Ilyen esetben a legjobb, amit tehetünk, hogy hagyjuk őt pihenni, logikusan. Aztán ott van a túlzott izgatottság. Csak úgy, mint a gyerekek, a négylábúak esetében is jellemző, hogy a fáradtság meglepő módon felfokozott állapotot eredményez, túlpörögnek. Ilyenkor sok szülő és gazdi is a hiperaktív jelzőt használja. Természetesen a hiperaktivitás egy orvosi fogalom. Sem gyerekre, sem állatra nem szabadna csak úgy ráakasztani ezt. Sajnos a köznyelvben is meghonosodott, és hát akarva akaratlanul és kelletlenül, kéretlenül is ráragasztják a gyerekekre és az állatokra is. Hogyha a kutyán a fáradtság jeleit tapasztaljuk, majd hirtelen elkezd felalá rohangálni, vagy össze-vissza ugrál, labdázik, bejárja a lakást, az ne tévesszen meg, a kutya valószínűleg extra fáradt, ugye? És ahogy mondtam, még egyszer mondom, túlpörgött. Aztán az önkontroll hiány is arra figyelmeztetett, hogy kimerült a kutya, mert hogyha a kutya kimerül, az gyakran azt eredményezi, hogy egyes cselekvések felett elveszti a kontrollt. Ugye ilyenkor hevesebben reagál bizonyos dolgokra, sőt, akár egy kicsit rosszabb kedvű, harapósabb kedvű, nem megharapós, csak harapósabb kedvű is lehet, ahogy a túl sok inger minket is feszültebbé tesz, úgy a kis pajtásunk is így reagál az őt ért rengeteg stimulusra. Aztán ott vannak az egészségügyi panaszok, mert hogy a kimerültség nem csak az embereknél, hanem az állatoknál, a kutyáknál is gyakran okoz egészségügyi panaszokat. Ezeket főként a mozgásban és a légzésben láthatjuk és tapasztalhatjuk. Ugye, ahogy mondtam, a nagy fáradtság sokszor pont, hogy felpörgeti a kutyát, ami miatt aztán szív- és ízületi problémák is felléphetnek. Emellett pedig az állat légzését szaporává válhat, de le is lassulhat. Fontos, hogy minden megszokottól eltérő tünet esetén tessék konzultálni az állatorvossal. Az érdeklődés hiánya is felkeltheti a gyanút bennünk, hogy kimerült a kutya, mert sokkal kevésbé lesz érdeklődő, és ilyenkor még az általában rajongásig szeretett tevékenysége, de még az etetési idő, sőt a tálak és a tápozacskó zörgés ezt sem hozza lázban, akkor már tényleg gyanakodni kell. A gyakori ásítás az például kifejezetten egy feltűnő jele a feszültségnek és a nyugtalanságnak. Természetesen a helyzet függő, hogy mit üzen ezzel a kutya, de azért lehet gyanakodni, hogyha több ilyen tünet együttesen jelen van. Ha nem engedelmes és az egyébként szófogadó kutya hirtelen nem követi a parancsot, vagy nem fogad szót, akkor is lehet arra gyanakodni, hogy már elvesztette a fonalat, és pihenésre volt a szüksége, vagy amikor köröz, mint az őrült szarad körbe-körbe-körbe. Zoomiznak hívják ezt a jelenséget, amikor a kutya hihetetlen sebességgel elkezdi róni a köröket a lakásban vagy a kertben, föl alá szalad, mint aki megőrült, és ez a pár perces fékevesztett etap aztán ugye úgy hat rá, hogy se lát, se hall, aztán utána egyszer csak kidől. Ez is a fáradtságot mutathatja. A koncentráció hiánya szintén, illetve a lihegés és a folytonos nyalakodás szintén gyanúkodhatunk már akkor, hogyha ezt látjuk arra, hogy az állat kimerült, úgyhogy figyeljünk a kutyusra. Mindig évszaktól és időszaktól függetlenül jó, hogyha látjuk, hogy éppen mi zajlik vele és hogy van. Pont úgy kell rájuk figyelni, ahogy figyelünk egymásra, vagy ahogy figyelünk a gyerekekre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Finomítják a barázdákat, fenntartják a rugalmasságot. Itt van 6 házi alapanyag, ami a ráncok ellen bevethető, sőt, késleltetni képesek a bőr öregedését is, és ott van a kezünk ügyével. Tök jó, otthon megtalálható, és a ráncok ellen bevethető alapanyagokról van szó, és ezek általában egyébként ott is lapulnak a konyhában, és egy unalmas hétvégén, amikor már túl vagyunk a takarításon, és már megfőztünk, és elpakoltunk, és megnéztünk néhány részt a sorozatunkból, feltettük a lábunkat, és valamit még úgy csinálnánk magunkon, magunkért, akkor érdemes egy kis időt szakítani a szépségápolásra, az olyan divatos kifejezéssel élve az én időre, és a hiper-szuper kencék helyett elkészíteni magunknak otthon házi pakolást. Ugye vannak, akik az otthoni szépségápolásban hisznek leginkább, mások szakemberhez mennek, van, aki mind a kettőt alkalmazza, de az egészen biztos, hogy vannak olyan otthon a konyhában megtalálható összetevők, amikből egy-egy házi szépségápolási praktika segítségével, ha rendszeresen használjuk, zseniális ránctalanítót tudunk készíteni. Az a tény, hogy a különleges krémek összetevőit úgy állítják össze, hogy a különböző alapanyagok, anyagok segítsék egymást, felerősítsék a többi komponens ránctalanító, például ránctalanító hatását, így némileg hatékonyabbak lehetnek, mint az otthon kevert kis pakolások. Ennek ellenére olykor-olykor, mondjuk heti rendszerességgel érdemes megkínálni az öregedő bőrt, a korosodó bőrt, és ez már 35 fölött is igaz, a házi kencékkel is, mert hogy ezek jóval költséghatékonyabbak, és nyilván pontosan tudjuk, hogy mi van benne, és nem kell értük rohanni a boltba és elkölteni pénzt rá. Az első a kávé, ami nem csak belsőleg, hanem külsőleg is remek jól működik, aki használt már például koffein tartalmú hajnövesztő dúsító sampont, vagy koffeines hajsprét, vagy balzsamot, az pontosan jól tudja, hogy milyen jó hatással bír. A kávé az valósággal csodát tud tenni, nem csak a fejbőrrel, az arcbőrrel, a dekoltásbőrrel és a készfejünk bőrével is. Nem presszó formájában fogyasztjuk most el, és nem napi 4-5 alkalommal, hanem kávézaccot fogunk használni, mert hogy a koffein serkenti a mikrokeringést, hozzájárul ez a mikrokeringés serkentés a sejtek regenerációjához, a bőr anyagcsere folyamatainak a megfelelő működéséhez is. Úgyhogy hogyha felkenünk egy kávézaccos pakolást, akkor a kávézacc remek hatással van a hámrétegre, élénkíti, feltölti a nyúzott, megviselt ábrázatunkat. Egészen egyszerűen kell kikeverni egy kis olívaolajjal vagy kókuszolajjal, és tulajdonképpen ennyi az egész, hogy a kávézaccot elkeverjük. Vagy a kókusz, vagy az olívaolajjal, mandulaolajjal, ami van otthon, vívőanyagként funkcionál. Csak pár csöpp kell, hogy kenhető sűrű masszát kapjunk, és fogjuk, fölkenjük az arcunkra 20 percig, fél óráig, rajta hagyjuk, langyos vízzel lemossuk. A másik a lenmag, ugye ennek a rendszeres fogyasztása ugyanúgy belsőleg, mint a kávé, nagyon jól működik és jól hat az egészségünket, támogatja az emésztési folyamatok megfelelő működéséhez, nagyon jól hozzájárul, miközben a bőr és a haj és a köröm épp úgy profitál belőle, úgyhogy a ráncok ellen is érdemes bevetni. Dúskál a hámréteg számára nélkülözhetetlen vitaminokban egyébként a lenmag, és a lenmag töret is A, B, C, D, valamint E vitaminnal is tele van. Az omega 3 zsírsav tartalma is igen fontos és jelentős, az sem elenyésző, de fontos ásványanyagok épp úgy vannak benne, például képes halványítani a vékony felszíni ráncokat, és segít a bőr feszességének fenntartásában. Igazából a lemmagliszt is bevethető, és egy könnyedén elkészíthető arcápoló gélt tudunk készíteni belőle. Víz, lemmag és egy vékony szövetanyag kell hozzá, pelenka vagy kis gézanyag. Tejjel kombinálva szuperül működik az arcbőrön, ugye kicsi lemmagot beáztatjuk, és abból lesz egy ilyen egészen sűrű, szinte kocsonyás anyag, ezt kell felvinni az arcbőrre, ugyanúgy 15-20 percig, vagy egy kicsit elalszunk vele, az sem baj, akkor tovább van rajta, és szépen lemossuk. Tojással, mézzel kombinálva a reszelt sárgalépa gyönyörűen elkészíthető pakolást készít nekünk, ami bétakarotinnal, ugye az A-vitamin provitaminjával egy kényeztető pakolásként, kisimító, revitalizálóként funkcionál. Aztán ott van a banán, ami tök jól működik szintén, mert a benne található B-vitaminoknak köszönhetően a hámréteget gyönyörűen táplálja, az A-C-E-vitamin feszes, egészséges, rugalmas bőrfelszínért dolgozik. Összenyomjuk a banánt egy tálkában, egy pici mézzel megkeverjük és felvisszük az arcunkra. A citrom ugyanolyan jól működik, sóval, a reszelt citromhéj egy kis citromlével gyönyörűen szépen tudja kezelni az arcunkat bőrradírként, úgyhogy ezek közül valamelyiket, vagy akár mindegyiket rendszeresen elkészítve már nagyon sokat tettünk a szépségünk érdekében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Meglepő, hogy mi mindenre jó egy mikrohullámú sütő. Már aki szereti használni, az figyeljen nagyon, mert hogy a legtöbb háztartás konyhájában bár a mikro az alapeszközök közé tartozik, de a legkevésbé sincs kihasználva. Nagyjából melegítésre használjuk, és itt végét is ér a történet, pedig sokkal több haszna van, és sokkal több funkciója, mint hinnénk. Például ott van a szárítás és pirítás. Például, ha nem óckodsz a mikrohullámú sugaraktól, akkor, pontosabban a mikrohullámtól magától, akkor fűszernövényeket is száríthatunk benne. A növények leveleit egyszerűen csak tegyük két réteg papírtörlő közé, és egy percig melegítsük őket a legmagasabb fokozaton. Ez a módszer petrezselyemmel, bazsalikommal és zellerlevéllel működik a legjobban. Emellett pedig dióféléket is piríthatunk a mikrosütőben. Ezeket szépen elterítjük a magokat egy rétegben egy mikroszható kis edényke vagy tálcácska alján, adunk hozzá olajat vagy vajat, ezután megmelegítjük magas fokozaton, 15 másodpercenként érdemes ellenőrizni, és így kell folytatni, míg aztán szép világos parnára és illatosra pirulnak. Aztán lehet sütni, párolni benne. Ezt talán még, hogyha emlékeztek, egy karácsonyi Manna műsorban Peller Annától hallottátok, hogy meg lehet benne főzni a krumplit is, de almát is lehet sütni, be se kell kapcsolni a hagyományos sütőt, bár aki szereti azért az őszi meg a karácsonyi sültalma illatot, annak inkább a hagyományos sütőt javaslom, de hogyha valaki siet, vagy benn vagy a munkahelyeden is ennél sültalmát, akkor nyilván ott nincsen lehetőség arra, hogy nagy sütésbe kezdjünk, de a mikro mindenhol megvan, és ott is lehet benne almát sütni. Meghámozzuk, kimagozzuk, egészben is hagyhatjuk, vagy félbevágjuk, egy kis kanálfahéjas mézet is tehetünk a közepébe, miután megsült, vagy sülés előtt még megszórjuk fahéjjal, ezután megtölthetjük egyébként, vagy tehetünk bele egy evőkanál vajat is, és nem csak fahéjjal, hanem őrölt szegfűszeggel, szegfűborssal, szerecsendióval, vagy korianderrel is meg lehet egy kicsit szórni, ez már majd, hogy nem egy almás chai latte lesz, hogyha mondjuk összetúrmixoljuk ezt a fűszeres sültalmát egy kis tejjel. De hát ne szaladjunk ennyire előre, mert még nincsen karácsony. Szóval betekerjük sütőpapírba, és olyan 2,5-3 percig ezt a befűszerezett, vajas, meghámozott, kimagozott almát a mikróba megsütjük a legmagasabb fokozaton. De mikróval még a krumplisütést is fel lehet gyorsítani, megmosuk alaposan a krumplit, megszurkáljuk őket villával, ez segít majd, hogy távozzon belőlük a gőz, és akkor egy krumplit 7-8, két krumplit 12-10-12, négy szem krumplit pedig 10-18 percig süssünk a mikróban, fél időben viszont meg kell őket fordítani, tehát feltéped a mikró hajtaját, megfordítod a kis krumplikat, arról mindig Mátyás a házi manó jut eszembe, aki egy krumpli volt klumpában, zárójel bezárva, csak a 40 plusz sok tudják, hogy miről beszélek. És ami még a bónusz, hogy rántottát is készíthetünk a mikrohullámú sütőben, beleütjük a tojást, egyet többet, ki mennyit akar elfogyasztani egy mikroszható edénybe, ezt előtte lefújjuk olajsprével, felverjük a tojást, beleteszünk egy evőkanál tejet, vizet vagy tejszint, vagy vizet és tejszint, megmelegítjük magas fokozaton 30-45 másodpercig, megkeverjük, utána pedig hagyjuk állni 2-3 percig. Ennyi, kész a rántotta. Arra tessék vigyázni, hogyha már a mikronál tartunk, és májacskát készítettünk enni, akkor a mikro és a máj kapcsolat az nem túl jó. Tehát ott mondhatom, hogy antagonisztikus ellentétek feszülnek a két dolog között. A májat berakod, azonnal olyan csúnyán felrobban, és úgy fog kinézni, mint egy terrorcselekmény helyszíne. Egyébként ugyanígy robban a tojás is, zárójel bezárva. Szóval, hogyha megvan a rántotta, akkor párolhatunk zöldséget mellé, berakjuk a zöldségeket egy mikroszható edénybe, ugye ez olyan, ami nem olvad, és nincs rajta fém, hozzáadunk 2-3 evőkanál vizet, és szépen lefedjük úgy, hogy a gőz távozni tudjon. Én javaslom, hogy tegyünk hozzá vajat, tudom, hogy most nagyon drága, de a margarinnak a fele víz is tulajdonképpen nellonzacskó, mondhatjuk. Inkább tegyünk hozzá egy teáskanál vajat, és egy kis fűszert, zöld fűszerkeveréket, és akkor úgy lefedjük, hogy tudjon távozni a gőz, ugye ezt az imént már mondtam, és melegítjük 3-7 percig, attól függ, hogy mennyire jól működik a mikró, vagy a zöldségek mennyiségétől, méretétől függően. És a másik funkció, ami zseniálisan működik, például a mosogató szivacs fertőtlenítése, de mást is lehet fertőtleníteni a mosogató szivacsokon túl. Ehhez benedvesítjük egyébként, hogyha szivacsal csináljuk, benedvesítjük a szivacsot, hogy ne gyulladjon ki. Kicsavarjuk, berakjuk a mikróba, nyilván olyat, amiben nincsen fémszál. Egy percig a legmagasabb fokozaton mikrózzuk a szivacsot, és kész. Ugye az nagyon fontos, hogy a mikrosütőbe csak olyan edényeket tegyünk, amiken rajta van a jelzés, hogy használhatóak mikróban. Fémet sose tegyünk bele, és soha ne hagyjuk az ételen a műanyag fóliát melegítéstkor, mert a benne található vegyi anyagok bele szívódnak az ételbe, vagy bele szívódhatnak, fogalmaz. fogalmazzunk így.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És természetesen, hogyha szerda, akkor vitamin szerda, és hogy ígértem, és hogy azt már megszokhattátok, állandó szakértőnk Senker Horváth Kinga, dietetikus, a vendégünk a mai szerdán is, és most ő hozott valamit, amit a saját megfigyelései alapján Kinga nagyon fontosnak tart, hogy beszéljünk róla.
2: Igen, annyiféle dologról beszéltünk már az elmúlt időszakban, és gondoltam, hogy most legyen egy specifikusabb állapot, amiről még nem volt szó, és nagyon sokakat érdekel, meg többeket érint is, pontos számot ezzel kapcsolatban nem tudok még, mielőtt majd megkérdezed. Ez pedig a hisztamin érzékenység.
1: Mi az a hisztamin?
2: Az egy biogén amin. Ez aminosavból keletkezik, és a biogén aminok, ahova tartozik a hisztamin is, erős hatást gyakorolnak a szervezetünkben, a szervezet működésére. A hisztamin különben a szervezetünkben a hízó sejtek termelik nagyobb mennyiségben, allergiás reakció esetén is. Azonban a biogén aminokkal kapcsolatban fontos elmondani, hogy ez élelmiszerbiztonsági kérdés is lehet. Tehát mikrobiológiai erjedés vagy romlás következtében is megtalálhatók a táplálékokban ezek a biogén aminok, míg friss táplálékainkban kevés van ezekből az anyagokból. De nagyobb mennyiségben megtalálhatók a fermentált, azaz erjesztéssel tartósított hal és zöldségkészítményekben, valamint hosszú érlelésű sajtokban is.
1: És ennek a jelenléte mit biztosít a szervezetünk számára? Mikor van jelen a hisztamin? Miért kell, hogy jelen legyen? Mit csinál velünk? Mi van, hogyha túl kevés van, vagy nincs, vagy ha túl sok van belőle? Ugye mindig az egyensúlynak a kibillenése az, ami problémát okoz, és gondolom ennél az anyagnál is így van.
2: Így van, a hisztamin az megtalálható a szervezetünkben. A köznyelvben hisztamin érzékenységnek nevezett tünet együttes hátterében többféle betegség húzódhat meg. A tüneteket a hisztamin szervezeten belüli felszaporodása váltja ki, ami lehet a hisztamin fokozott termelődése, vagy pedig csökkent bontása miatt, vagy pedig, hogyha a táplálékainkkal túl nagy mennyiségben visszük be ezeket. A hisztamin okozta tünetek azok hasonlóak lehetnek egy allergiás jelenséghez. A különbség az allergiás jelenség és a hisztamin érzékenység között, hogy a hisztamin érzékenység az nem immunreakció következtében alakul ki. Úgyhogy azt elmondhatjuk általánosságban, hogy akik érzékenyek a hisztaminra, úgy jelen lehet allergiás reakcióra emlékeztető tüneteknek a jelenléte, és ide soroljuk az anafilaxiát, ami ugye egy életveszélyes állapotot okozhat, az ödémát, szénanáthát, viszketést, ami nagyon sokaknak van, hogy megmagyarázhatatlan viszketésük van, és akkor erre a betegségre is gondolni lehet, urtikária például. Vagy pedig más esetekben a hisztamin az azért szaporodik fel, mert van egy enzim a szervezetünkben, aminek az aktivitása csökken. És ezek az enzimek, ezt hogyha valaki érintett a betegségben, akkor tudja, ez a DAO enzim működését nézik meg ilyenkor a laborban, hogy fel lehessen állítani a betegségnek a diagnózisát. Ez a DAO enzim, ez a diaminooxidáz, vagy a másik enzim, amit ilyenkor meg kell említenünk, a hisztamin N-metiltranszferáz. Tudom, hogy ezek nehezen kimondható dolgok, de tényleg egyre többen ismerik meg ezeket az enzimeket, mert hogy ezeknek a működési zavara hozhatók összefüggésbe a hisztamin érzékenységgel.
1: Tehát tulajdonképpen a hisztamin, amikor megjelenik a szervezetünkben, csak hogy most itt az anafilaxiások, az megjelent, mint hívószó, mondjuk gondoljunk arra, hogy egy dióallergiánál, vagy egy daráscsípésnél ugye ez előfordulhat, és ez akkor nagyon erős, mondhatni, hogy extrém immunválasz a szervezettől. Ugye?
2: Hát itt pont, hogy nem immunreakció következtében alakul ki, de nagyon, tehát allergiás reakcióra emlékeztető tünetek vannak. Aha. Pontosan ezt, hogy én szakmailag mindig figyelek, hogy minden a helyén legyen. De így van. Aha. Tehát, hogy lehetnek ilyen erős tünetek is, de lehet szimplán csak viszketés is például.
1: Aha. Hogy jön össze az étkezéssel, Kinga? Mert hogy ennek van élelmiszer tudományi vonatkozása is, sőt, van ilyen, hogy hisztamin diéta.
2: Így van, van hisztamin diéta is, és például az is fontos, hogy egyéb betegségekhez is tudjuk kötni. Tehát van például ugye szívérendszeri megbetegedésekben, különösen magas vérnyomás esetén, valamint amikor B12 vitamin hiány hiány alakul ki a szervezetben, akkor szintén kockázati tényező ezek a betegségek arra, hogy amikor táplálékainkkal visszük be a hisztamint, akkor az tünetokozó legyen, vagy pedig még egyéb betegségeket is fel tudok sorolni, például a gyomorbélrendszeri megbetegedések közül, az IBS, erről is biztos, hogy nagyon sokan hallottak, irritábilis bélszindróma, vagy a Crohn betegség, vagy pedig azért sokaknál van itt a stressz is, okozhatja a gyomor és vastagbélfekében, szintén nagyobb a kockázat a hisztamin okozta tünetek kialakulására, tehát, hogy összefüggenek ezek a betegségek, vagy pedig vannak, akik szednek olyan gyógyszereket, ami akár ezt a DAO enzimet gátolja, és akkor is sérül ennek az aminnak, a hisztaminnak a bontása, tehát ezeknek a bizonyos gyógyszereknek a szedése esetén szintén gyakori lehet a hisztamin okozta tüneteknek a megjelenése. És akkor itt azt lehet mondani, amikor felállítjuk a betegség diagnózisát, vagy ez nyilván orvosi kompetencia, és utána jön a beteg dietetikushoz, akkor a terápia az a hisztamin szegény, vagy más néven mediátor szegény étrend.
1: Na erről fogunk beszélgetni a továbbiakban, ez nagyon-nagyon érdekesen, és nagyon tudományosan hangozhat, de egy teljesen köznapi módon megugorható történet ez a diéta, pontosabban ez az életmód igazából, úgyhogy ha kérdésetek van, akkor már most írhatjátok Kingához 077 1098-at, a hisztamin diétával, vagy a hisztamin szegény étrenddel foglalkozunk a továbbiakban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hisztamin diéta vagy hisztamin szegény étrend, arról már beszélgetünk, hogy mi maga a hisztamin, miért fontos odafigyelni, és hogyan ennek a bevitelére vagy jelenlétére, és hogy hogyan tudunk odafigyelni rá, az jön most természetesen így a vitaminszer állandó szakértőjével. Kinga, hogyan tud az étrendünk még egy ilyen dologra is reagálni? Tehát azért nem gondolná az ember, hogy még ez is megoldható a táplálkozással.
2: Igen, azért is gondoltam behozni ezt a témát, mert hogy tényleg egyre többeket érint, és hogy egy érdekes kérdéskör, hogy kicsit specifikusabb téma, hogy mennyi mindenre hatással lehetünk így a táplálkozásunkkal, az étkezésünkkel, meg az élelmiszerbiztonsági kérdések is nagyon-nagyon fontosak.
1: Az ebben az esetben mit jelent?
2: Az élelmiszerbiztonsági kérdés ebben az esetben arra vonatkozik, hogy mikrobiológiai erjedés, vagy pedig romlás következtében is felszabadulhatnak az amúgy nem magas hisztamin tartalmú élelmiszerekben a hisztamin. Tehát amikor friss nyersanyagokat vásárolunk és azokból dolgozunk, akkor ezekben még kevés hisztamin van, kevés biogén amin van. Amelyekben nagyobb lehet a hisztamin mennyisége, azok, ahogy már említettem a beszélgetés elején, a fermentált hal és zöldségkészítmények. De a hisztamin mennyiség a tárolás és tartósítás hatására növekszik. De több kutatási eredmény is van, laboratóriumi vizsgálat, amik a különböző nyersanyagok és táplálékok hisztamin tartalmát mérik, és rendkívül változatos értékeket mérnek, ezért nagyon nehéz pontos adatokat és listákat közölni. Tehát ez egy nehézsége már ennek az étrendnek, hogy nagyon sokféle dologba ütközhet bele az ember, amikor ebben a kérdéskörben kezd el keresgetni. Tehát itt is nagyon fontos, és ahogy felszoktam hívni, sok témával kapcsolatban a figyelmet arra, hogy érdemes mindenféleképpen szakemberhez, dietetikushoz fordulni, amikor ez a betegség áll fenn. Azt lehet mondani, hogy a táplálékokban alacsony koncentrációnak tekinthető a 10 mikrogram per gram alatti hisztamin tartalom, toxikus mennyiségűnek pedig az 50 mikrogram per gram fölötti tekinthető. A biogén aminok és a hisztamin tartalom az élelmiszerbiztonsági jelző lehet, mert a nem fermentált termékekben mért biogén amin tartalom az mikrobiológiai romlást jelent. Ezért fontos nézni az élelmiszereknél, ugye a címként található ez az információ az eltarthatósági időre vonatkozóan, valamint, hogyha lehetőségünk van rá, és veszünk friss élelmiszereket, hogy minél előbb használjuk fel, vagy már ugye a tárolás következtében, hogy elő legyenek azok, amik már közelednek a lejárati időhöz, és hogy azokat fogyasszuk el.
1: Kinga, ami nagyon érdekes ebben az esetben, mint annyi minden mással kapcsolatban, hogy ez is egy úgynevezett civilizációs probléma, tehát ez is az életmódunkkal, a sok feldolgozott élelmiszerrel, a stresszel, a rohanással, a nyugtalansággal függ össze, tehát a terheltség.
2: Nagyon jó kérdés, Petra, és nehéz erre válaszolni, ahogy sokszor el szoktuk mondani, hogy komplexen érdemes nézni egy-egy kérdéskört. Az ebben az esetben itt is érvényesül, és azt gondolom, hogy rátapintottál itt a hisztamin érzékenységnél is, már ahogy mondtam, hogy különböző betegségek is ugye fokozott kockázati tényezővel bírnak, ez a minden mindennel összefügg, és valóban az életmódunk, vagy akár a stressz, a fekélybetegségek egyre nagyobb számban történő kialakulása, ahogy említettem, itt a hisztamin érzékenységnél is fokozott kockázati tényező lehet. Úgyhogy igen, most mondanék erre egy óvatos igent, hogy hatással van az, ahogy a felgyorsult, stresszes világunkban élünk, ahogy például táplálkozunk. Ide sorolnám például azt, amit te is mondtál, Petra, hogy nagyon sok feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, és erre mi dietetikusok is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben lehet, próbáljunk meg feldolgozatlan élelmiszereket vásárolni, és abból gyorsan, könnyen elkészíthető ételeket tenni az asztalra a család számára.
1: Tehát, hogyha erre odafigyelünk, akkor már megtettük a magunkét, legalábbis nagyon-nagyon nagy lépéseket az egészségünk irányába, akár hogyha hisztamin diétáról beszélünk, akár úgy egyébként az egészséges táplálkozásról. Innen folytatjuk, hamarosan megy tovább a vitamin szerda a hisztaminnal kapcsolatban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Vitamin Szerda, akkor Sönker Horváth Kinga állandó szakértünk, dietetikusunk. Most egy nagyon érdekes és sajnos egyre gyakori problémát okozó témát feszegetünk, méghozzá a hisztamin jelenlétét, a hisztamin diétát. Hogyan tudunk erre odafigyelni, miért fontos erre odafigyelni? Mi az, Kinga, amit ezzel kapcsolatban még mindenképpen el szeretném mondani a hallgatóknak? És én még azért oda is visszamennék, hogy hogyan tűnik fel az embernek, mikor kell gyanakodni arra, hogy ez a probléma.

0: hogy minél jobban körültekinthetőbben, és egyénre szabottan össze tudjuk állítani a hisztamin szegény étrendet. Amit már itt többször kihangsúlyoztam, de hogy nagyjából már így a műsor végére mindenkinek meglegyen, hogy melyek azok az élelmiszerek, amik magas hisztamin tartalommal bírnak, azok ugye a fermentációval előállított hal, hús és zöldség készítmények, valamint a hosszú érlelésű idejű sajtok, például a parmezán sajt is sajnos ide tartozik. Oh. Ezeknek nagy a biogén amin tartalma, mert 50 mikrogram feletti, ezek tünetkiváltóak lehetnek, ezért ezeket teljes mértékben kerülni kell az étrendben. Sok hisztamin tartalmazhatnak, így fogyasztásuk ilós ebben az étrendben, a szárított szardella, a halszósz, osztrigaszósz, mondjuk ezek nem annyira gyakoriak a magyarok táplálkozásában, de hogyha valaki szereti már mondjuk az ázsiai konyhát, akkor ott azért azok gyakrabban megtalálható alapanyagok, valamint például a kovászos uborka, káposzta, amik fermentált zöldségek, csak hogy ugye példát is hozzak erre az élelmiszercsoportra.
1: Valamint a nem... De milyen érdekes ez, bocsánat, mert közben meg az egyik legegészségesebb dolognak van ki emelve. Ugye a tejsavas erjedéssel készült ételek.
0: Igen, például, hogyha tejfehérje allergiára gondolunk, akkor ott kiesik a tej és tejtermékek élelmiszercsoportja, akkor ott mindig nagy fejtörést okoz, hogy hát így a tej-tejtermékek, ugye probiotikus élelmiszerek, például a joghurt, a kefír, a mikrobiomunk szempontjából nagyon fontos, hogy ugye probiotikumok is legyen, jelen legyenek a táplálkozásunkban, és tejfehérje allergiában, amikor ezek kiesnek, akkor még probiotikus élelmiszerekként például a kovászos uborka jön fel, amivel lehet biztosítani étrendi probiotikumoknak a bevitelét. Viszont hisztaminérzékenységben ugye a kovászos uborka is tiltó listára kerül, tehát azért itt látszik már a dietetika szépségeiben, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, amikor különböző betegségekkel jelentkezik nálunk egy-egy páciens. Ami még ide sorolható, ugye itt az élelmiszerbiztonsági kérdéseknél, amikor olyan élelmiszereket veszünk, például a húsok, halak, amik ugye könnyen romlanak, magas víztartalmuk miatt könnyen romlanak, ezeknél is, hogyha túl sokáig tároljuk, akkor ezek is tünetkiváltóak lehetnek. Amit még meg kell említenünk, hogy az étrendben tilos alkoholt fogyasztani, mert az alkohol is hisztamin felszabadító és csökkenti a DAO aktivitást. A leginkább tünetkiváltók lehetnek a pezsgő, a vörösbor, a fehérbor és a sör is. Valamint, hogy gyümölcsök és zöldségek közül is mondja a hisztamin felszabadító példákat, a citrusféléket sorolhatjuk ide gyümölcsökből, vagy pedig a spenótot. Tehát ezeket az élelmiszereket kerülni kell, és fontos a higiéniai rendszabályok betartása, hogy mindig épp friss nyersanyagból készüljenek az ételek, amiket azonnal vagy rövid időn belül hűtőben tárolást követően fogyaszt el a hisztamin érzékeny. Lényeges még az is különben, hogy a címke olvasásnál ne vásároljanak közeli lejáratú élelmiszert, tehát próbáljanak olyan élelmiszert választani, aminek később következik be a lejárata.
1: Tehát, hogyha mindent összefoglalunk, akkor tulajdonképpen megint csak ott vagyunk, ami a legcsodálatosabb dolog igazából, meg hát néha a legnehezebb, de mégiscsak a legnagyobb orvosságot tudja adni, hogy az vagy, amit megeszel, és hogyha valamiből túl sok van odabent a szervezetünkben, annak mindig van valami oka, és ez általában orvosolható a táplálkozással.
0: Nagyon nagy szerepe van ebben is a táplálkozás, mert így van, és képzeld el, Petra, hogy hisztamin felszabadulást különben maga a hőmérséklet ingadozás, a testmozgás és az érzelmi labilitás is kiválhat. Tehát láthatjuk, hogy ez megint többféle dolgot kell itt megvizsgálni, és az életmódunkban a szervezet egészére gyakorolt hatások mind-mind hatnak ránk, és valóban itt ki kell emelni, hogy központi szerepe van a hisztamin szegény diétának, de azt is figyelembe kell venni, hogy a tünetek megjelenése nem minden esetben csak diéta hiba következménye. Mert hogy gyakori ebben a megbetegedésben, hogy egy jól betartott diéta ellenére sem lesz tünetmentes az egyén, hogyha nem vizsgáljuk meg az összes többi életmódi tényezőt, és nem foglalkozunk ezekkel az életünkben.
1: Kinga, köszönöm szépen, hogyha jön kérdés, ezt eljuttatom hozzá, tehát a hisztaminnal, a hisztamin diétával kapcsolatban beszélgettünk ma a Vitamin Szerdában, akire vonatkozik, az figyeljen nagyon oda a jelekre, és keressen fel szakembert, mindenképpen ez a legfontosabb. Kinga, köszönöm, hogy ránk értél.
0: Köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra és újra szeretek arról beszélni, hogy léteznek a világon ezek a bizonyos kék zónák, amiket a szakértők gyűjtöttek össze hosszas kutatások alapján. Ezek azok a helyek a világon, ahol a leghosszabb ideig élnek az emberek. A Kína és India között fekvő Bhután természeti adottsága folytán a Földünk egyik legelzártabb állama. Az elmúlt több mint 1000 évben elképesztő elszigeteltségben éltek ott az emberek. A 60-as évek végéig nem voltak aszfaltozott utak, nem voltak elektromos hálózatok, nem volt telefonhálózat, nem volt gépjárműforgalom, nem volt postaszolgálat, sőt a televízió is csak 2000 környékén jelent ott meg. Az ő ősi világnézetük szerint az élet természetes állapota a boldogság. Sikerült megőrizniük az ősi hagyományaikat, az életvezetésüket. Bhutánban összesen egy fő halt meg koronavírusban. Ő is 2021. januárjában példaértékű Bhután védekezése a koronavírus járvánnyal szemben példaértékű volt, bár most is nagyon figyelnek. A halhatatlanok szigetének is nevezett Okinaván élőkre pedig a magas élettartamuk már a második világháború alatt igazán kimagasló volt, és fel is keltette az emberek figyelmét. A kutatók azt tapasztalták, hogy a lakosok körében megszokott magas, 100 évet meghaladó életkor és a szív problémák, a stroke és a daganatos megbetegedések aránya itt volt a legalacsonyabb a világon. A lakosok növényi étrendet követtek, azaz a fő táplálékforrást a zöldségek, a gyümölcsök és a gabonafélék biztosították, és többnyire nyersen fogyasztották a zöldségeket és a gyümölcsöket. Az egyik fő eledelük pedig az édesburgonya, a teljes kiörlésű gabonafélék, a leveles zöldségek, tehát ők gyakorlatilag azt a reform és egészséges életmód élik már sok száz éve, amire most kezdenek rászokni azok, akik a modern világban ezeket a zöld turmixos, nyersétkezéses napokat élik. Omega 3 zsírsavban gazdag halakat is fogyasztanak gyakran, de ott van a rizs és a szója is az étrendjük részeként, és emellett pedig a kutatók azt is megfigyelték és lejegyezték, hogy Okinawa lakosaira nem jellemző a nyugati világban megszokott lakmározás. Pont annyit esznek, amennyire szükségük van. Nem eszik túl magukat soha. Mondjuk annyira gyönyörű hely, hogy tényleg az édenkert, ahogyan az ember látja, ezeket érdemes Okinavára rákeresni a neten, és a képekre kattintva, hát az ember látja, hogy ilyen, hát ez valami egészen mesebeli gyönyörű. A Himalája magas területén élő serpák is például a világ legegészségesebb népei közé tartoznak. Kivételes fizikumuk van, kivételes állóképességgel rendelkeznek. Ezek a hegyi emberek egyrészt az aktív életmódjuknak köszönhetően élnek sokáig, és a betegség sem gyakoriak, hiszen a hegyen való közlekedés számukra mindennapi rúti része. A Mount Everest meghódítása óta a hegymászók rendszeresen igénybe veszik a teherhordó serpák segítségét, akik nem csak úgy ismerik a hegyet, mint a tenyerüket, de az extrém fizikai terhelést is bírják, hozzászoktak. Aztán a kék zónában élő emberek között ott vannak még az abházok, Grúzia területén élnek, és az egészséges 100 éves, szokatlanul magas létszámáról ismert. A kefir és a joghurt reklámokkal ellentétben az abházok nem esznek sem kefirt, sem joghurtot. Egy kecske tehén vagy birkatejből erjesztéssel készült maconi nevű főzetből isznak naponta egy-két pohárral. Salátát fogyasztanak reggelire, amihez a kertből szedik a friss hozzávalókat, és ami tavasszal olyan csípő zöldségekből készül, mint a vizitorma, zöldhagyma vagy a retekfélék. Nyáron is ősszel a paradicsom és az uborka a legnépszerűbb náluk, míg a téli saláták például ecetes uborkából és paradicsomból, káposztából és hagymából állnak, ebben mondjuk hasonlítanak a nálunk elkészített ételekhez, amik mind-mind fermentálással készülnek, tehát a tejsavas erjedés ott is nagyon sokat nyom alatba, így az egészség szempontjából. Amit nem fogyasztanak el, azt elraktározzák, vagy megszárítják télire, így aztán olyan sok gyümölcs van nekik, ami egész évben fogyasztható. Általában igen erős szikár emberekről beszélünk, súlyfelesleg nélkül, nagyon lassan esznek. Az étkezés minden percét kielvezik, alaposan megrágják az ételt, és szeretik egymás társaságát, és az étkezés mellett a hosszú élet az abház receptjének másik összetevője, a rengeteg testmozgás, ami a napi tevékenységük része. Sétálnak, gyalogolnak. A világ legegészségesebb és leghosszabb életű népeinek az étrendjében és életmódjában számos közös vonás figyelhető meg. Elsősorban vegetáriánus táplálkozást folytatnak, nagyon kevés húst esznek, halat csak az okinavaiak fogyasztanak, Az étrendjük a nyugati sztenderdekhez viszonyítva sokkal kalóriaszegényebbnek mondható, és ami a legeslegfontosabb, nem fogyasztanak egyáltalán iparilag módosított, azaz feldolgozott élelmiszert, cukrot sem, kukoricaszirupot sem, tartósítószert sem, mesterséges aromát vagy egyéb vegyi eredetű anyagot sem egyáltalán. Az étrendjük elsődlegesen friss, tehát nyers. Zöldségekre és gyümölcsökre épül, azt eszik, ami az adott időszakban ott helyben megterem, ahelyett, hogy a messziről szállított konzerveket fogyasztanák. A hosszú életű népek mindegyikére jellemző az élethosszígtartó aktív mozgás, minnyáján derűs, megelégedett életet élnek. Hát ezért kéne odafigyelnünk arra, ahogyan élnek a kék zónákban az emberek, és amiket fogyasztanak ott.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megváltoztató fontos és nagy találmányok és újítások rendre olyan dolgok, amiktől az ember több szabadidőt kapott, nyugodtabb és biztonságosabb életet és egészséget kapott, fényt a lakásába, tisztaságot, szárazságot, és még sorolhatnám, úgyhogy ebben a sorozatban ezeket a dolgokat fogom majd elmesélni rendre. És akkor most szeretném kiemelni a női feltalálókat. Itt van Josephine Cochrane, akinek a mosogatógépet köszönhetjük. Tudom, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy ugyan már minek, felesleges, luxus, stb. Én azt mondom, hogy érdemes egyszer kipróbálni, hogy milyen úgy vezetni egy háztartást, hogy van, ha csak egy kétszemélyes mosogatógépünk, már az is óriási segítség, és egyébként kevesebb áramot használ, és kevesebb vizet használ, mint a kézzel történő mosogatás, főleg akkor, hogyha mondjuk bojleres melegvízünk van. A hölgy az 1800-as évek elején született Ohio-ban, és miután férjhez ment, utána társasági vacsora esteket kezdett el tartani, ugye ez rendre divat volt az 1800-as években, hogyha például valaki nézi az Aranykor című sorozatot, akkor tudja, hogy kezdetben a New York-i elit így kommunikált egymással, szezontól szezonig, ezeken az eseményeken, vacsora esteken és partikon keresztül. Na, ezeken kínai porcelánt használt, és egy alkalommal az egyik cselédlány figyelmetlenségből megcsorbította az egyik tányért. Josephine ekkor kezdett el egy biztonságosabb megoldáson gondolkozni, és emellett természetesen az is célja volt, hogy felszabadítsa a mosogatás terhe alól a fáradt háziasszonyokat, mert hogy itt nem az történt, hogy az ember elmosogatott egy-két-három tányért, hanem huszon sokat kellett fogásonként elmosogatni. Így aztán az első mosogatógépet 1893-ban be is mutatták a chicagói világkiállításon, ami az akkori ipari forradalom egyik mirákuluma, csodája volt, és bár a mosogatógép vívmánya már előbb 1886-ban létrejött. A mosogatógépek elsősorban vendéglők tulajdonába kerültek, ezért feltehetőleg nagy befogadó képességű szerkezetről volt szó. Manapság, hogyha az ember mosogatógépet vásárol, akkor több verzióból is választhat. Az első kérdés nyilván, hogy a készülék mérete, hogy az mekkora legyen. Érdekesség még ebből, hogy nagyban könnyítette meg a dolgát a cselédségnek is annak idején, hiszen egy csomó minden más munkára idézőjelben be lehetett fogni őket, ha a nagy mennyiségű tányér elmosogatásától ők megszabadultak, hiszen ott előétel volt, főétel volt, desszert volt, köret volt, pluszban ilyen kis fogás, olyan kis fogás, plusz az evőeszközök minden fogáshoz külön, úgyhogy ott órák hosszat mosogattak, arról nem beszélve, hogy hozzá külön melegíteni kellett a vizet, stb. Stb. Aztán, hogyha a zseniális női feltalálók sorát nézzük, itt van Margaret E. Knight, ki gondolná, hogy ez a csinos, okos hölgy volt az, akinek a papírzacskót köszönhetjük, ugye az amerikai filmekben lehet látni, hogy a nagy barna papírzacskóval a kezükben, aminek nincs füle, hanem ölelve viszik haza, abba vás. Hát ő maga Josephine-nel egy időben élt, a leghíresebb 19. századi női feltalálónak is szokták nevezni, papírgyárban dolgozott, ahol elkezdte a szokásostól eltérő módon összehajtogatni azokat. Nem nagy dolog, gondolnánk, de Margaret technikájának köszönhetően sokkal strapabíróbb lett az alja a papírzacskóknak, és így aztán tökéletesnek bizonyultak a bevásárlásokkor. 1870-ben alapította meg az Eastern Paperback Company nevű céget, ahol aztán már gyártósor hajtogatta és ragasztotta össze az acskókat, amelyeket aztán generációk használtak nap mint nap. Egyébként más találmányai is voltak a hölgynek, ilyen volt például a számozógép, vagy az ablakkeret, hát ki hitte volna. Igaz, hogy ilyen zseniálisak tudnak lenni ezek a találmányok, és mind a mai napig elkesérnek bennünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A D-vitaminnak fantasztikus hatásai vannak az egészségünkre, az immunrendszerünkre, de a bőrünkre, a csontunkra, a szervezetünkre, egyáltalán a komplet egészségi állapotunkra, de vannak meglepő hatásai is. Ugye azt mindannyian tudjuk, szerintem főleg a covidos időszak alatt ebből kaptuk a legtöbb infot, hogy D-vitamin, cink, nagyon fontos, szedjük. A napsugárzás hatására termelődik a szervezetünkben, vagyis szintetizálódik, okosabb nyelven mondva, a D-vitamin, de mégsem vehetjük készpénznek, hogy ne kellene a hiányállapottól tartani, annál is inkább, mert számos testi folyamatban kulcs szerep hárul erre a vitaminra, és a hiánya hosszú távon súlyos megbetegedések forrása lehet. Ezért is kell nagyon odafigyelni arra, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamin legyen a szervezetünkben, ezt egyébként egy sima vérvizsgálattal, egy rutinvizsgálattal ki lehet deríteni. Mindközül a napjainkban is a D-vitamin az egyik legintenzívebben kutatott tápanyag a hatásmechanizmusát tekintve, és ennek a megfigyeléses és laboratóriumi tanulmányok meg annyi potenciális egészségügyi előnyt is tulajdonítanak a felmérések és a kutatások alapján, az egészen biztos, és kétség nem fér hozzá, hogy az emberi test sokféle szervében és szövet megtalálható a D-vitamin receptorok sokasága, ami arra utal, hogy ez a hormonszerű anyag, mert hogy ez az, még több módon befolyásolhatja a szervezetünk működését, mint amit jelenleg biztosan tudnak róla, pedig már ez sem kevés. Ismert ugyanis, hogy a D-vitamin nélkülözhetetlen például a kálcium bélrendszeri felszívódásához, és egyszer mind részt vesz a kálcium és a foszfor szint szabályozásában. Közreműködik a kulcsfontosságú ásványi anyagok csontokba és fogakba való beépülésében, a mineralizációban, a csontozat felépítő és lebontó folyamataiban is, azáltal, hogy fokozza az azért felelős sejtek, az osteoblasztok és az osteoklasztok számát és aktivitását. Éppen ezért a megfelelő D-vitamin a kalcium ellátottság együttesen nagyon fontos szerepet tölt be, például az időskori csontritkulás megelőzésében. Aztán mindezeken túl ugye a laboratóriumi vizsgálatok történtek, és ezek alapján a D-vitaminről kiderült, hogy közreműködhet az immunrendszer kiegyensúlyozott működésében, csökkenti a rossz indulatú elváltozások és az autoimmun betegségek megjelenésének a kockázatát. Gyulladás csökkentő hatást is tulajdonítanak neki, ahogy az erős izomzat fenntartásában is szerepe lehet, mi több. Maga a szív is lényegében egy hatalmas izom, és bőven akad D-vitamin receptora. Ezen felül a vitamin segíthet megőrizni a verőerek rugalmasságát, ezáltal például nagyon fontos funkciója lehet a vérnyomás szabályozásban, sőt, azt is valószínűsítették a kutatók, hogy a D-vitamin hiány többféle biokémiai úton is a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának irányába hat, beleértve az inzulin termelő béta sejtek működési zavarát a hasnyálmirigyben, az inzulin rezisztenciát és a gyulladásos folyamatokat. Mikor kell pótolni a D-vitamin, adódik azonnal a kérdés ilyenkor nyilván az ember agyában. Összességében a témában zajló kutatásokból egyre inkább kirajzolódni látszik az, hogy milyen komplex a D-vitamin funkciója az emberi szervezetben, az eredmény viszont sok esetben még mindig konzisztens, így nem tisztázott, hogy milyen esetekben jelentett például előnyt a vitamin ajánlott mennyiség feletti bevitele. Tél végére a hazai lakosságban 10-ből 9 ember küzd valamilyen mértékű D-vitamin hiánnyal, hiába tud ugyanis a szervezet tartalékokat képezni belőle, a rövid és fényhiányos téli nappalok, a vastag öltözék, a kevés szabadban töltött idő következtében alig-alig érintkezünk napfénnyel. A nyári időszakban is sokaknál fennállhat a hiányállapot, és fontos megemlíteni ezen a téren, hogy a D-vitamin szintéziséhez az UVB sugarak bőrrel érintkezése jelenti az alapot. A különféle üvegfelületeken viszont a napfény ezer része nem feltétlenül képes kellő arányban áthatolni, átjut, de nem kellő arányban. Így aztán például az autó volánja mögött, esetleg a széles irodai ablak mellett ülve sem jutunk annyi D-vitaminhoz, pontosabban nem tud annyit szintetizálni a szervezet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átlagosan napi 600 nemzetközi egység NE jelöléssel D-vitamin fogyasztását javasolja, de a hazai szakmai ajánlás szerint ez a téli időszakban 2000 nemzetközi egységre kell, hogy növekedjen. Túl lehet adagolni a D-vitamint, ami hosszú távon a kálcium túlzott bélrendszeri felszívódása miatt hiperkalcémiához, azaz korosan magas kálcium szinthez és így veseelékelenséghez vezethet, vagy a lágy szövetek elmeszesedéséhez, vagy akár szívritmus zavarhoz. Mindazonáltal a rendeltetés szerinti vitaminpótlása a D-vitaminnak emellett az alacsony rizikófaktor tulajdonképpen már a felnőttek számára 4000 nemzetközi egységben is megáll, tehát hogyha ennyit szedünk, akkor sincsen probléma, mert így határozzák meg a napi bevitel biztonságos felső határát, úgyhogy egészen biztos, hogy hasznos, sőt kell a D-vitamin, és most már érdemes elkezdeni pótolni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedés.